0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez. 3. fejezet. Mivel Krisztussal együtt ti is föltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Hiszen meghaltatok, és az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségben megjelentek. Ezért öldököljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását, a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühösködjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos, csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak és türelmesek. Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket. Viseljétek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel. Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket. Mindent, amit csak tesztek,

0: Vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyétek és mondjátok. Így adjatok általa szüntelenül hálát Istennek, az Atyának. Asszonyok, éljetek a férjetek fönnhatósága és védelme alatt, mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak. Ti férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne viselkedjetek durván velük. Ti gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak. Apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Rabszolgák, minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, amikor nem látnak benneteket. Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik az Úr iránti tiszteletből. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket. Mennyei örökséget kaptok tőle. Krisztus szolgáljátok, mert ő a ti igazi uratok. Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.
1: Pál Kolossebeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggel kívánok mindenkinek. Ma reggel a római levél 5. fejezetének 3-as, 4-es és 5-ös versét fogom olvasni. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Azon gondolkodtam, amikor ezen a néhány versen gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan nehézségekben, próbatételekben, konfliktusokban, vagy aggódásokban vagyunk ezekben a napokban, és Isten beszéde azt mondja, hogy a próbatétel reménységet nemz. És a reménységgel kapcsolatban több Biblia verset is olvashatunk, elég sokat. Isten bátorít bennünket. Például a Zsoltár tele van olyanokkal, hogy tőle, már mint Istentől van a reménységem, vagy te vagy az én reménységem, Uram, Istenem. Sőt, a példabeszélek 10.28-ban az van, hogy az igazak reménysége öröm. Vagy a Róma 12.12-ben, hogy a reménységben örvendezők legyünk. És az jutott eszembe, hogy a próbatétel között is lehet örülni. Azért, mert amikor keresztül megyünk egy próbatételen, a reménységünk erősödik, és erősödik az örömünk is, a békességünk is, az Istenben való bizalmunk. Olyan fantasztikus, hogy Isten minden egyes nehéz helyzetből tud jót kihozni. Isten a reménységnek az Istene. Azt mondja a Róma 15.13, hogy a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Egyszerűen Isten belénk tölti a reménységet, belénk tölti a Szent Szellem ereje által, és felfakad az öröm. És egyszerűen csak bátorítalak ma a reggel, hogy akármilyen nehézségek vannak körülötted, ne veszítsd el a hitedet, hanem legyél türelemmel, mert Isten nem fog cserben hagyni. Egyszerűen beléd tölti a reménységet, és ezáltal örömöd lesz, békességed lesz. Azért, mert Isten a reménységnek az Istene. Úgyhogy, ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Mennyi, Atyám, köszönöm, hogy Te a reménységnek az Istene vagy. Köszönöm, hogy nem adod fel a Te szeretetedet, kegyelmedet, a bennem való hitedet, reménységedet, akkor sem, amikor nehézségekben vagy háborúságokban, próbatételek között vagyok, hanem kész vagy arra, hogy betöltsd az én szívemet reménységgel, örömmel, békességgel. És köszönöm, hogy arra nézhetek, hogy te minden egyes nehéz helyzetből ki tudsz és ki is fogsz hozni. És ez betölti örömmel a szívemet. Hálát adok neked ezért, hogy még a nehézségeket is jóra fordítod, és növekszik bennem a tőled való reménység, a benned való reménységem. És erre szánom magam oda a mai napon is, hogy benned reménykedjek, a te kegyelmedben, szeretetedben, és ezáltal te pedig betöltesz örömmel és békességgel.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt, a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikusz majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onézimusz, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket, Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, a mi kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg, akik posznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én Pál írom saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
0: Pál Kolossebeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggel kívánok mindenkinek. Ma reggel a római levél 5. fejezetének 3-as, 4-es és 5-ös versét fogom olvasni. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Azon gondolkodtam, amikor ezen a néhány versen gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan nehézségekben, próbatételekben, konfliktusokban, vagy aggódásokban vagyunk ezekben a napokban, és Isten beszéde azt mondja, hogy a próbatétel reménységet nemz. És a reménységgel kapcsolatban több Biblia verset is olvashatunk, elég sokat. Isten bátorít bennünket. Például a Zsoltár tele van olyanokkal, hogy tőle, mármint Istentől van a reménységem, vagy te vagy az én reménységem, Uram, Istenem. Sőt, a példabeszédek 10.28-ban az van, hogy az igazak reménysége öröm. Vagy a Róma 12.12-ben, hogy a reménységben örvendezők legyünk. És az jutott eszembe, hogy a próbatétel között is lehet örülni. Azért, mert amikor keresztül megyünk egy próbatételen, a reménységünk erősödik, és erősödik az örömünk is, a békességünk is, az Istenben való bizalmunk. Olyan fantasztikus, hogy Isten minden egyes nehéz helyzetből tud jót kihozni. Isten a reménységnek az Istene. Azt mondja a Róma 15.13, hogy a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Egyszerűen Isten belénk tölti a reménységet, belénk tölti a Szent Szellem ereje által, és felfakad az öröm. És egyszerűen csak bátorítalak ma a reggel, hogy akármilyen nehézségek vannak körülötted, ne veszítsd el a hitedet, hanem legyél türelemmel, mert Isten nem fog cserben hagyni. Egyszerűen beléd tölti a reménységet, és ezáltal örömöd lesz, békességed lesz. Azért, mert Isten a reménységnek az Istene. Úgyhogy, ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Mennyi, Atyám, köszönöm, hogy Te a reménységnek az Istene vagy. Köszönöm, hogy nem adod fel a Te szeretetedet, kegyelmedet, a bennem való hitedet, reménységedet, akkor sem, amikor nehézségekben vagy háborúságokban, próbatételek között vagyok, hanem kész vagy arra, hogy betöltsd az én szívemet reménységgel, örömmel, békességgel. És köszönöm, hogy arra nézhetek, hogy Te minden egyes nehéz helyzetből ki tudsz és ki is fogsz hozni. És ez betölti örömmel a szívemet. Hálát adok neked ezért, hogy még a nehézségeket is jóra fordítod, és növekszik bennem a tőled való reménység, a benned való reménységem. És erre szánom magam oda a mai napon is, hogy benned reménykedjek, a Te kegyelmedben, szeretetedben, és ezáltal Te pedig betöltesz örömmel és békességgel.
3: Ez volt
1: a reggel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga, ami örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, halva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt? És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból? Odaültötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is. És mindent odavetett az ő lábai alá. Ő tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggel kívánok mindenkinek. Ma reggel a római levél 5. fejezetének 3-as, 4-es és 5-ös versét fogom olvasni. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Azon gondolkodtam, amikor ezen a néhány versen gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan nehézségekben, próbatételekben, konfliktusokban, vagy aggódásokban vagyunk ezekben a napokban, és Isten beszéde azt mondja, hogy a próbatétel reménységet nemz. És a reménységgel kapcsolatban több Biblia verset is olvashatunk, elég sokat. Isten bátorít bennünket. Például a Zsoltár tele van olyanokkal, hogy tőle, mármint Istentől van a reménységem, vagy te vagy az én reménységem, Uram, Istenem. Sőt, a példabeszélek 10.28-ban az van, hogy az igazak reménysége öröm. Vagy a Róma 12.12-ben, hogy a reménységben örvendezők legyünk. És azt jutott eszembe, hogy a próbatétel között is lehet örülni. Azért, mert amikor keresztül megyünk egy próbatételen, a reménységünk erősödik, és erősödik az örömünk is, a békességünk is, az Istenben való bizalmunk. Olyan fantasztikus, hogy Isten minden egyes nehéz helyzetből tud jót kihozni. Isten a reménységnek az Istene. Azt mondja a Róma 15.13, hogy a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Egyszerűen Isten belénk tölti a reménységet, belénk tölti a Szent Szellem ereje által, és felfakad az öröm. És egyszerűen csak bátorítalak ma a reggel, hogy akármilyen nehézségek vannak körülötted, ne veszítsd el a hitedet, hanem legyél türelemmel, mert Isten nem fog cserben hagyni. Egyszerűen beléd tölti a reménységet, és ezáltal örömöd lesz, békességed lesz. Azért, mert Isten a reménységnek az Istene. Úgyhogy, ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Mennyi atyám, köszönöm, hogy te a reménységnek az Istene vagy. Köszönöm, hogy nem adod fel a te szeretetedet, kegyelmedet, a bennem való hitedet, reménységedet, akkor sem, amikor nehézségekben vagy háborúságokban, próbatételek között vagyok, hanem kész vagy arra, hogy betöltsd az én szívemet reménységgel, örömmel, békességgel. És köszönöm, hogy arra nézhetek, hogy te minden egyes nehéz helyzetből ki tudsz és ki is fogsz hozni. És ez betölti örömmel a szívemet. Hálát adok neked ezért, hogy még a nehézségeket is jóra fordítod, és növekszik bennem a tőled való reménység, a benned való reménységem. És erre szánom magam oda a mai napon is, hogy benned reménykedjek, a te kegyelmedben, szeretetedben, és ezáltal te pedig betöltesz örömmel és békességgel.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távol levőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a szellem által.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele, 3. rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt, az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölül haladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel ellettetek híva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően odaszámva működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. és ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, érgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Darko Kreiner kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Okay, I want to try to short these next two sessions so we can get back on our schedule.
4: Szeretném megpróbálni azt, hogy rövidebben mondjam a következő két tanítást, hogy újra menetrend szerint legyünk.
3: We've already received a tremendous amount of excellent teaching.
4: Már így is hatalmas mennyiségű kitűnő tanítást kaptunk.
3: And I believe now everyone grasps the importance of kingdom relationships.
4: És hiszem mostanra már mindenki megértette, mennyire fontosak a királyságbeli kapcsolatok.
3: When Jesus was asked, what is the greatest of all the commandments?
4: Amikor Jézus megkérdezték, hogy mi a legnagyobb parancsolat?
3: The answer was to love God with all of our heart, soul, mind and strength and love our neighbor as ourselves.
4: Azt válaszolta, hogy az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és hogy szeresd a feladat barátodat, mint önmagadat.
3: That speaks to the very heart of relationship.
4: Ez az egész, ennek az egésznek a lényege a kapcsolatok.
3: Getting to know each other for who we really are.
4: Hogy olyannak ismerjük meg egymást, amilyenek valóban vagyunk.
3: And getting to know God, the Father, for who He really is.
4: És az Urat, az Atyát is olyannak ismerjük meg, amilyen ő.
3: See, most of what hinders kingdom relationships are misconceptions about our Father, our Heavenly Father.
4: Tulajdonképpen a királyságbeli kapcsolatoknak a legnagyobb akadályai közé tartozik, hogy téves felfogásaink vannak a mennyei Atyáról.
3: And the incredible misconceptions that we have about one another.
4: És az egymásról való nagyon téves felfogásaink.
3: What I'd like to do in these next two sessions is look at the topic of communication and make that very practical.
4: Szeretném a következő két tanításban a kommunikáció témáját megvizsgálni méghozzá nagyon gyakorlatiasan.
3: I believe our ability to communicate with each other is what defines our relationships.
4: Én hiszem, hogy a kapcsolatainkat az határozza meg, hogy mennyire és hogyan vagyunk képesek kommunikálni egymással.
3: If we learn to communicate well, we can get to know each other for who we truly are.
4: Hogyha megtanulunk jól kommunikálni, akkor olyannak ismerhetjük meg egymást, amilyenek vagyunk.
3: And if we do not have good communicative skills, we will never be able to enter into the koinonia that we've been speaking of.
4: De hogyha nem tanulunk meg jól kommunikálni, akkor soha nem tudunk belépni abba a koinoniába, amiről itt végig beszéltünk.
3: And I believe that these are skills that we can learn.
4: Hiszem, hogy ezek olyan készségek, amiket meg lehet tanulni.
3: Just like any language can be learned.
4: Mint ahogy bármilyen nyelvet meg lehet tanulni.
3: Just like any instrument can be learned.
4: Ahogy bármely hangszeren játszani meg lehet tanulni.
3: It doesn't happen automatically.
4: Ez nem magától történik.
3: It will take great effort.
4: Nagyon nagy erőfeszítés kell hozzá.
3: Determination.
4: Eltökéltség.
3: A purpose.
4: Céltudat.
3: Right? But we can learn.
4: De meg lehet tanulni.
3: Now this subject, these last two pillars we're talking about now, relationships and finances.
4: Most ez a két utolsó oszlop, amiről ezen a hétvégén beszélünk, a kapcsolatok és a pénzügyek.
3: Or I prefer to use the word stewardship.
4: Or inkább én a pénzügyek helyett a sáfárság szót használnám.
3: Two of the most important set of skills that we have in life.
4: Valószínűleg az a két csoportja a készségeknek, amelyek a legfontosabbak az életben.
3: Yet they're not taught in our schools.
4: Mégsem iskolában mégsem tanítják ezeket.
3: They're rarely taught in our homes.
4: Igazából otthon sem teljesen.
3: And sometimes rarely taught well in churches.
4: És néha a gyülekezetekben is nagyon ritkán tanítják jól.
3: Yet God, the Word of God has a great deal to say on these topics.
4: De a Bibliának nagyon sok mondani valója van erről a két témáról.
3: And so let's look at some of the practical principles of communication and how we can communicate with each other effectively.
4: Tehát nézzük meg a kommunikáció néhány nagyon gyakorlati alapelvét, és az, hogy hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni egymással.
3: I don't believe we can begin this.
4: De hogy bármilyen nyelvet meg lehet tanulni.
3: Just like any instrument can be learned.
4: Ahogy bármely hangszeren játszani meg lehet tanulni.
3: It doesn't happen automatically.
4: Ez nem magától történik.
3: It will take great effort.
4: Nagyon nagy erőfeszítés kell hozzá.
3: Determination.
4: Eltökéltség.
3: A purpose.
4: Céltudat.
3: Right? But we can learn.
4: De meg lehet tanulni.
3: Now this subject, these last two pillars we're talking about now, relationships and finances.
4: Most ez a két utolsó oszlop, amiről ezen a hétvégén beszélünk, a kapcsolatok és a pénzügyek.
3: Or I prefer to use the word stewardship.
4: Or inkább én a pénzügyek helyett a sáfárság szót használnám.
3: Two of the most important set of skills that we have in life.
4: Valószínűleg az a két csoportja a készségeknek, amelyek a legfontosabbak az életben.
3: Yet they're not taught in our schools.
4: Mégsem iskolában mégsem tanítják ezeket.
3: They're rarely taught in our homes.
4: Igazából otthon sem teljesen.
3: And sometimes rarely taught well in churches.
4: És néha a gyülekezetekben is nagyon ritkán tanítják jól.
3: Yet God, the word of God has a great deal to say on these topics.
4: De a Bibliának nagyon sok mondani valója van erről a két témáról.
3: And so let's look at some of the practical principles of communication and how we can communicate with each other effectively.
4: Tehát nézzük meg a kommunikáció néhány nagyon gyakorlati alapelvét, és az, hogy hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni egymással.

0: Adam,
1: to the most important set of skills that we have in life.
0: Valószínűleg az a két csoportja a készségeknek, amelyek a legfontosabbak az életben.
1: Yet they're not taught in our schools.
0: Mégsem iskolában mégsem tanítják ezeket.
1: They're rarely taught in our homes.
0: Igazából otthon sem teljesen.
1: And sometimes rarely taught well in churches.
0: És néha a gyülekezetekben is nagyon ritkán tanítják jól.
1: Yet God, the Word of God has a great deal to say on these topics.
0: De a Bibliának nagyon sok mondani valója van erről a két témáról.
1: And so let's look at some of the practical principles of communication and how we can communicate with each other effectively.
0: Tehát nézzük meg a kommunikáció néhány nagyon gyakorlati alapelvét, és az, hogy hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni egymással.
1: I don't believe we can begin this great topic without going to back to the book of Genesis.
0: Én azt gondolom, hogy ebben a nagy témában nem foghatunk bele anélkül, hogy visszatérnénk a Mózes első nagyszerű könyvéhez.
1: I believe in book of Genesis we see the initial curses as a consequence of man's sin.
0: Hiszem, hogy az egy Mózesben látjuk az első átkokat, amik az ember bűnének a következményei.
1: Now as God's redeemed, we know that God is reversing the curse.
0: Most, hogy már megváltást kaptunk, tudjuk, hogy Isten visszájára fordítja az átkot.
1: That which was lost in the first Adam,
0: ami elveszett az első Ádámban,
1: can be now regained in the last Adam.
0: Most már visszanyerhető az utolsó Ádámban.
1: Amen. We have to believe that.
0: Ezt hinnünk kell.
1: So let's go to the book of Genesis chapter 11.
0: Tehát akkor egy Mózes 11.
1: And we look very quickly at the tower, the story of the Tower of Babel. Tower of Babel.
0: Ez ugye a Bábel tornyának a története.
1: In verse 1 it says, and this is immediately after the flood.
0: Az első vers azt mondja, ez közvetlenül a víz özön után van, özönvíz után.
1: The earth has been destroyed by water because of the wickedness abounding on the earth.
0: Az embereknek a gonoszsága miatt pusztíthatott el özönvízzel a világ, a föld.
1: And God saves a remnant, Noah and his three sons and families.
0: De Isten hagy egy maradékot, Noét és a három fiát és mindannyiuk családját.
1: The mandate is the same as it was to Adam, go forth, multiply, be fruitful, subdue the earth.
0: A megbízás a számukra ugyanaz, ami Ádám számára volt, sokasodjatok, szaporodjatok és hajtsátok uralmatok alá a földet.
1: And immediately after the flood, we see sinful man just resorting, turning right back to his old ways.
0: És azonnal azt látjuk az özönvíz után, hogy a bűnös ember visszatér a saját régi gonosz útjaihoz.
1: Refusing to go forth and multiply and subdue the earth as they were commanded.
0: Ahelyett, hogy hajlandó lennének az emberek szétszéledni és sokasodni, szaporodni és hatalmuk alá hajtani a földet.
1: They decide to band together and begin building a tower to the heavens.
0: Inkább úgy döntenek, hogy összefognak, együtt maradnak és egy égigérő tornyot kezdenek építeni.
1: Some scholars believe that they were trying to build a tower high enough to where another flood could not destroy them.
0: Néhány tudós úgy véli, hogy olyan magas tornyot akartak építeni, amit egy következő özönvíz már biztosan nem pusztíthat el.
1: The epitome of man's self-righteousness and rebellion against their creator God.
0: Ez az embernek az önigazságának, ez az ember önigazságának és Istennel szembeni felfúvalkodottságának az iskola példája lett volna.
1: In chapter 11 verse 1 it says, at this time all of the people on the world spoke the same language and used the same words.
0: Azt mondja az 1 Mózes 11 első verse, hogy ekkor az egész földön élő minden ember ugyanazt a nyelvet használta, ugyanazokat a szavakat használták.
1: And they purposed in their hearts to build a tower unto the heavens.
0: És eldöntötték a szívükben, hogy egy égig érő tornyot építenek.
1: And the Lord looks down and he says, look, the people are united.
0: És Isten lenéz és azt mondja, nézd csak, hát teljesen egységesek az emberek.
1: They all speak the same language.
0: Mindannyian egy nyelvet beszélnek.
1: And there is nothing that is impossible for them to accomplish.
0: És semmi nem lehetetlen nekik, amit eldöntenek.
1: The Lord says, now let us confuse the people and give them different languages so that they won't be able to understand each other.
0: Azt mondja Isten, na most akkor szálljunk le, zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne legyenek képesek egymást megérteni.
1: And in that way the Bible says, in verse 8 it says, the Lord scattered them all over the world.
0: Azt mondja a 8. vers, ilyen módon az Úr szétszélesztette őket az egész földön.
1: And they stopped building the city which became known as Babel.
0: És abba hagyták a város építését, amit Bábelnek neveztek.
1: So we see here in this ancient story here of the people of after the Noahic flood.
0: Tehát itt látjuk ebben az első történetben az özönvíz után, amikor már Noénak az utódai elszaporodtak.
1: At this time, they all spoke the same language and used the same

0: words.
1: Ekkor mindenki egy nyelven beszélt, ugyanolyan szavakat használt.
0: That produced an incredible power of unity.
1: És ezért az egységnek egy elképesztő ereje volt köztük.
0: So much so that God said there's nothing impossible for them to accomplish.
1: Annyira, hogy Isten azt mondta, hogy semmit sem lehetetlen nekik elvégezni, amit akarnak.
0: And God scatters them by breaking up, by dividing up the languages.
1: És Isten úgy széleszti szét őket, hogy összezavarja a nyelvüket.
0: Amen? An amazing story.
1: Megdöbbentő történet, nem?
0: Even in this group here, we can see how many different languages, many speaking two or three languages in this room.
1: Már ebben a teremben is, akik együtt vagyunk, két-három különböző nyelven beszélünk.
0: But there's more than just different languages of nationality.
1: De ezek nem csak a különböző országok és nemzetek nyelvei.
0: There's different languages of gender.
1: Hanem a nemeknek is különböző nyelveik vannak.
0: Men speak a completely different language than women do.
1: A férfiak teljesen más nyelven beszélnek, mint a nők.
0: We all speak differing languages.
1: Tehát különböző nyelven beszélünk, mondhatjuk így, mindannyian.
0: Begin to allow the Holy Spirit to reverse the curse of Babel.
1: És amíg nem engedjük meg a Szent Szellemnek, hogy visszafordítsa a bábeli átkot,
0: we will never come into the re-enter the unity and the koinonia that God desires for us to walk in.
1: Addig nem tudunk visszatérni a koinóniának abba az egységébe, amit Isten mindannyiunk számára akar.
0: You see, this wicked generation was unified against their creator God.
1: Tudjátok, az a gonosz nemzedék ott Noé után az ő teremtőjük, Istenük ellen léptek egységre egymással.
0: As New Testament believers, we are unified together to serve and to worship our creator God.
1: Mi újszövetségi hívők azért egyesülünk egymással, hogy teremtő Istenünket szolgáljuk és imádjuk.
0: And if we can come into that unity of spirit and bond of peace.
1: És hogyha a szellem egységére és a békesség kötelékére el tudunk jutni.
0: I believe there's nothing impossible that we cannot accomplish.
1: Én hiszem, hogy nincs semmi, amit ne tudnánk elvégezni.
0: Amen?
1: Amen.
0: It's a universal principle of the kingdom.
1: Ez a királyságnak egy egyetemes alapelve.
0: And the enemy, the devil, understood it well, and he exploited it against God's purposes.
1: És az ellenség, az ördög ezt nagyon jól tudta, és Isten céljai ellen használta ezt ki.
0: But we with God's people with a prophetic understanding.
1: De mi Isten népe vagyunk, és profétailag értjük a dolgokat.
0: We want to reunite and realign ourselves so that we are functioning prophetically with God's prophetic purposes.
1: Újra vissza akarunk állni a megfelelő irányba, hogy összhangba kerüljünk Isten profétai céljaival.
0: Amen.
1: Amen.
0: And we see Jesus's most longest recorded prayer is him praying for the unity of his body.
1: És látjuk, hogy Jézus a leghosszabb feljegyzett imájában az ő testének egységéért imádkozik.
0: And we see the importance of this theme throughout the New Testament.
1: És az egész újszövetségben látjuk ennek a témának a fontosságát.
0: Enormous emphasis about the controlling of the tongue.
1: Nagyon nagy hangsúlyt fektet az újszövetség a nyelv fölötti uralomra.
0: And as we've already covered, walking in the light, it sees in the light so we can have fellowship with one another.
1: És ahogy már láttuk, fontos, hogy világosságban járjunk, és világosságban legyünk, hogy egymással közösségben lehessünk.
0: Now this communicative process, I want to walk us through the mechanics of it so that we can understand it.
1: Szeretném, hogyha végig mennénk a kommunikáció folyamatának az alap lépésein, vagy elemein, hogy megértsük, miről is szól ez.
0: Because again, I don't believe that this has been taught to probably most of us.
1: Mert újra elmondom, hogy nem hiszem, hogy legtöbbünknek ezt rendesen megtanították valaha.
0: Let me begin by giving you a simple definition of communication. Next slide.
1: Szeretném a kommunikáció egyszerű meghatározását elmondani.
0: And I apologize, these slides haven't been translated yet into Hungarian. My slides tomorrow, in fact, have been already.
1: Sajnálom, hogy ezeket a diákat nem fordítottuk le magyarra. A holnapi diák már le vannak fordítva.
0: So the words aren't going to help you much, but I do have some pictures that will help you.
1: Tehát a szavakat el kell mondani róla, az nem segít sokat nektek, de a képeket hát majd látjátok.
0: Here's my definition of communication.
1: Tehát íme a kommunikáció meghatározása.
0: It is the process of transferring meaning.
1: Tartalom vagy jelentés átadásának a folyamata.
0: The process of transferring meaning.
1: Tehát tartalom jelentés átadásának folyamata.
0: Okay. I didn't say it's the process of talking words.
1: Nem azt mondtam, hogy a beszélés folyamata.
0: As a part of it.
1: Ez is része a dolognak.
0: But it's much more complex than that.
1: De sokkal összetettebb a téma.
0: In fact, you could speak to me.
1: Igazából lehet, hogy te beszélsz hozzám.
0: and not convey any meaning at all. I don't understand anything you're saying.
1: És közben nem közvetítesz hozzám semmi tartalmat, mert nem értem egy szavadat sem.
0: Right? It's only when you understand exactly what I mean that I've effectively communicated with you.
1: Csak akkor közöltem veletek hatékonyan valamit, hogyha ti azt értitek belőle, amit én el akartam mondani.
0: Amen?
1: Így van.
0: My wife and I have been married for 28 years now.
1: A feleségemmel már 28 éve vagyunk házasok.
0: And I'd say in 28 years, we've exchanged billions of words.
1: És azt gondolom, hogy a 28 év alatt már több milliárd szót elmondtunk egymásnak.
0: If we were actually communicating meaning 10% of that time for 28 years, we were lucky.
1: És nagyon szerencsések vagyunk, hogyha a 28 év ennyi szavának a 10%-ával igazán közöltünk valamit.
0: Because for so many years, I didn't know how to communicate.
1: Mert nagyon sok évig nem tudtam, hogyan kommunikáljak
0: and
1: a feleségemmel. És ő sem tudta, hogy hogy kell velem.
0: And all we did was frustrate each other.
1: És csak frusztráltuk egymást.
0: Because we found that more words wasn't the answer.
1: És mert rájöttünk, hogy nem segít, ha több szót mondunk el.
0: And talking louder wasn't the answer.
1: És hogyha hangosabban beszélünk, az se segít.
0: And getting angry didn't help.
1: És ha megharagszunk, az se segít.
0: We needed to understand this process so that we began to, like an instrument, began to communicate wisely.
1: Meg kellett értenünk a folyamatot, hogy ahogyan, mikor egy hangszeren játszunk, ugyanúgy bölcsen tudjunk kommunikálni.
0: So let's look at this process. Number one, first of all, we have someone that's the sender, someone that's trying to communicate.
1: Tehát értsük meg ezt a folyamatot. Az első eleme a kommunikációnak a küldő. Tehát, tehát a küldő, aki beszél, aki elmond valamit.
0: And I don't think you can see my little green person there, okay.
1: Látjátok ott a kis zöld emberkét?
0: That's the sender. He's trying to communicate a
1: message. Ő a küldő, ő megpróbál valamit közölni.
0: Okay. Now the sender, whoever's trying to communicate, has a set of responsibilities in this process.
1: Ebben a folyamatban a küldőnek több kötelessége is van.
0: And we need to understand what those responsibilities are.
1: Meg kell értenünk ezeket.
0: If we want to be effective.
1: Hogyha hatékonyak akarunk lenni.
0: Okay. Because this idea that I told you.
1: Mert ez a gondolat, hogy én megmondtam neked.
0: Yeah, okay, there you go.
1: Vagy az alapelv, amit elmondtam nektek.
0: This idea that I told you, so therefore you should understand.
1: De ez az alapelv, hogy megmondtam neked, tehát értened kéne.
0: Is extreme childish thinking.
1: Ez nagyon gyerekes gondolkodásra val.
0: And even after 28 years, I still play this game with my wife.
1: Még 28 év után én is játszom ezt a játékot a feleségemmel.
0: Just yesterday, she said something to me. I told you such and such.
1: Éppen tegnap mondotta nekem valamiről, hogy hát megmondtam már neked ezt meg ezt.
0: Now, and I don't get angry like I used to so often.
1: Hát most már nem gurulok úgy be, mint régen nagyon gyakran.
0: I say, what did I say?
1: Azt kérdeztem, hogy mit mondtam?
0: And she says, you didn't say anything.
1: Mire azt mondja, nem mondtál semmit.
0: That's because I never heard you.
1: Ez pedig azért volt, mert nem hallottam, hogy mondtál valamit.
0: She thought she was communicating.
1: Tehát ő azt gondolta, hogy közöl velem valamit.
0: No communication took place.
1: De nem történt közlés.
0: She's under the impression I understood.
1: És ő azt gondolja, hogy én megértettem, amit
0: mondtam. I'm telling you, I did not understand.
1: De én azt mondom neki is, meg nektek is, hogy nem értettem.
0: In fact, I don't even remember hearing you.
1: Igazából nem is hallottam.
0: Were you outside and I was inside?
1: Te kim voltál a kertben, én meg benn voltam, mondom.
0: Was I upstairs and you were talking downstairs?
1: Vagy én az emeleten voltam, és a földszinten mondtad.
0: Okay. We weren't communicating.
1: Tehát nem volt kommunikáció, közlés.
0: And whoever's trying to communicate has a set of responsibilities we're going to look at here in just a minute.
1: Tehát aki közöl, aki küldi az üzenetet, annak több kötelessége van, és egy percen belül meg fogjuk ezeket vizsgálni.
0: Okay. Next. On the other end is the receiver.
1: A másik végén van a fogadó, a vevő készülék.
0: This person also now has responsibilities in this process.
1: Neki is vannak a közlés folyamatában kötelességei.
0: Okay, the receiver has to be listening.
1: Aki kapja az üzenetet, annak oda kell figyelni.
0: Translating what's being said.
1: Meg kell próbálnia megérteni azt, ami elhangzott.
0: So not only does the person communicating have responsibilities, but the listener has responsibilities.
1: Tehát nem csak a beszélőnek vannak kötelességei, hanem a hallgatónak is.
0: Amen? So, next we have the message.
1: Aztán van az üzenet, az right. A harmadik elem.
0: This person is talking, this person is trying to listen, and here's the message.
1: Tehát ugye a zöld beszél, a rózsaszín az megpróbál odafigyelni, és van köztük egy üzenet.
0: Now here's what's important to understand about the message.
1: Na, íme valami, amit fontos megértenünk az üzenetről.
0: Studies have been done by leading universities around the world and they've come with the same conclusions.
1: Az egész világon vezető egyetemek végeztek felméréseket erről, és ugyanarra a következtetésre jutottak.
0: About 60% of the communication takes place non-verbally, without words.
1: A kommunikációnak körülbelül 60%-a szavak nélkül történik.
0: Okay. 60%.
1: 60%
0: is how we look, how we move.
1: Hogyan nézünk, hogyan mozdulunk közben.
0: Right? About 30% is our tones or how we say something.
1: Körülbelül 30% áll a hanglejtésünkből, hogy hogyan mondjuk azt a valamit.
0: Right? And only about 10% is the actual words we use or say.
1: És csupán körülbelül a 10%-a a kommunikációnak az a szavak, amiket elmondunk. Körülbelül 10%-ot alkotnak.
0: Now I believe this is incredibly important for us to wrap our hands around how challenging, how important this is.
1: Én hiszem, hogy nagyon fontos, elengedhetetlen, hogy igazából megértsük, hogy mennyire fontos ez a tény.
0: Because most of us have grown up thinking that we are communicating through our words.
1: Mert a legtöbben úgy nőttünk föl, hogy azt gondoltuk, hogy a szavainkkal közlünk dolgokat.
0: And only about 10% of that communication of meaning is taking place through the words we use.
1: Pedig a tartalomnak csak 10%-át közöljük a használt szavakkal.
0: 90% of it is non-verbal and how we say it.
1: 90% áll abból, hogy ami nem szó, illetve ahogyan elmondjuk a szavakat.
0: That makes sense?
1: Érthető?
0: And even in the least in the English language, of the 500 most commonly used words,
1: és mondjuk az angol nyelvet tekintve, az 500 leggyakrabban használt szóból,
0: there's about 14,000 different meanings to those words.
1: Tehát ezekkel a szavakkal körülbelül 14,000 különböző jelentést lehet kifejezni.
0: And I venture to say Hungarian is probably very similar.
1: És én merném állítani, hogy a magyar is valószínűleg hasonlít ehhez.
0: So it's so important for us to understand this process.
1: Tehát nagyon fontos a számunkra megérteni ezt a folyamatot.
0: And that our message has to be such that we are communicating with our body as well as our voice, our tones and the words we use.
1: És az üzenetünknek is nagyon nagy százalékát az adja, hogy milyen mozdulatokat teszünk, hogyan nézünk, illetve milyen hanglejtéssel mondjuk a dolgokat.
0: So you can see how why I asked the question to my wife, you know, what did I say?
1: Tehát most már értitek, miért kérdeztem azt a feleségemtől, hogy mit mondtam?
0: She was talking to me from another room.
1: Hiszen ő egy másik helyiségből beszélt hozzám.
0: Okay, I'm in the living room, she was in the kitchen.
1: Tehát én a nappaliban voltam, ő a konyhában.
0: And all I could hear was...
1: Ennyit hallottam belőle.
0: You know, and honestly, I'm not even going to try to listen to that.
1: És őszintén megvallom, hogy én erre olyan nagyon nem is próbáltam odafigyelni.
0: If she wants to talk to me, please come into the same room.
1: Hogyha beszélni akar velem, akkor jöjjön be ugyanabban a helyiségben, ahol vagyok.
0: If I want to talk to her,
1: hogyha én akarok vele beszélni,
0: respectfully,
1: tisztelettel,
0: and be effective in communicating meaning,
1: és hatékonyan akarok tartalmat közölni,
0: you won't believe this, but you have to be in the same room.
1: Lehet, hogy nehéz elhinni, de egy helyiségben kell lenni.
0: Amen? Duh! Because 60% of the communication is non-verbal.
1: Mert hogy a kommunikáció 60%-a nem szavakkal történik.
0: But I don't know about you, but my wife talks with her hands.
1: Nem tudom, hogy vagytok vele, de a feleségem az a kezeivel is beszél.
0: She loves using her hands.
1: Nagyon szereti a kezeit használni közben.
0: And she has to be in the room for me to see that.
1: És egy helyiségben kell lennünk ahhoz, hogy én lássam ezt.
0: Secondly, are the tones.
1: Másodszor pedig ott van a hanglejtés.
0: Right? How you say something makes a big difference.
1: Nagyon nagy különbség lehet abban, hogy hogyan mondasz valamit.
0: I can use the same words in a sentence.
1: Egy mondatban használhatom ugyanazokat a szavakat.
0: I can say it gently and respectfully.
1: Mondhatom őket tisztelettel és gyengéden.
0: I can say the same words yelling.
1: Vagy ordíthatom ugyanazokat a szavakat.
0: What do you suppose will make my whoever I'm communicating to defensive?
1: Szerintetek melyik fajta beszédmód fogja védekezésre kényszeríteni a másik embert?
0: There's several here I don't personally know very well.
1: Van itt sok ember, akit nem ismerek túl jól személyesen.
0: If I wanted to speak to you,
1: de hogyha én veled akarok beszélni,
0: okay, will you receive it if I spoke to you respectfully?
1: Tehát akkor fogadod el jól, hogyha én tisztelettel szólítalak meg.
0: Or would you receive better for me if I'm emotionally upset or aggressive.
1: Vagy akkor fogadod jobban, hogyha én támadó vagyok és érzelmileg fel vagyok dúlva közben.
0: Right? I can use the same words.
1: Ugyanazokat a szavakat.
0: Very different dynamic.
1: És nagyon más hatást érhetünk el.
0: Okay. So it's very important for us to understand that we are how that we're communicating non-verbally and for us not to be disrespectful or angry.
1: Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy szavak nélkül is, a szavakon kívül is nagyon sokat kommunikálunk, és fontos, hogy ne tiszteletlenül és ne haragosan mondjuk el a dolgokat.
0: And then lastly, we want to be very careful on the words that we select.
1: És nagyon óvatosan kell megválogatnunk a szavainkat, és ez is fontos.
0: Okay, so we have someone trying to communicate, someone trying to listen.
1: Tehát van egy, aki próbál közölni valamit, van egy másik, aki próbál erre odafigyelni.
0: We have a message.
1: És aztán van egy üzenetünk.
0: Okay, and then comes interference or confusion.
1: És utána jön a zavarás, vagy az űrzavar.
0: It operates on at least three levels.
1: Ez legalább három szinten működik.
0: The first level is physical interference.
1: Az első szint az a fizikai zavarás.
0: If I want to have a quality discussion with someone,
1: hogyha valakivel minőségi beszélgetést akarok folytatni,
0: I need to remove or eliminate or minimize the physical distractions.
1: Akkor el kell távolítanom, ki kell zárnom, vagy legalábbis minimálisra kell csökkentenem a fizikai jellegű zavarásokat.
0: Katya, do you like talking to Polly when the TV is up loud and he's watching sports? Do you like to communicate at that time?
1: Szeretsz a Pallyval akkor beszélgetni, amikor a tévét nézi és ordít a tévé a sport műsorban?
0: You feel there's interference, right?
1: Akkor érzel egy kis zavarást, nem?
0: Yeah, so he has to turn off the soccer game in order to listen, right?
1: Tehát le kell kapcsolni a foci meccset a Pallynak ahhoz, hogy odafigyeljen arra, amit mondani akarsz.
0: So there's physical interference.
1: Tehát vannak fizikai zavarások.
0: And if I'm trying to communicate with someone, there's too much noise going on, I will usually say, please, let's go somewhere else, or we'll talk later.
1: Hogyha olyan helyen mondom valakinek, hogy szeretnék vele beszélgetni, ahol nagyon sok a zaj körülöttünk általában, inkább azt kérem, hogy elvonulhatnánk-e valahova, vagy később tudnánk-e beszélgetni.
0: So there's physical, then there's emotional confusion or interference.
1: Tehát van a fizikai zavarás, vagy zörej, és van érzelmi zavarás a kommunikációban.
0: We are all filtering everything we see and hear through our perceptions.
1: Mindent, amit látunk vagy hallunk, átszűrünk az érzékelésünkön.
0: So it's so important some of the things we covered in the last session.
1: Ezért nagyon fontos néhány dolog, amit az elmúlt tanításban hallottunk.
0: Do we believe that an offense can affect what we hear and how we hear?
1: Hiszük vajon, hogy a botránkozások vagy sértődések befolyásolhatják azt, hogy hogyan érzékeljük azt, amit hallunk?
0: Unforgiveness?
1: A megbocsátatlanság talán?
0: Pride?
1: A gőg?
0: Prejudice?
1: Az előítélet?
0: I think more highly of myself.
1: Hogyha nagyon nagyban gondolkodom magamról.
0: I don't think highly enough of myself.
1: Vagy nem elég jól gondolkodom magamról, nem elég jót gondolok magamról.
0: You see, every one of us are entering into this process with our own baggage.
1: Tudjátok, mindannyian a magunk puttonyával megyünk bele a kommunikáció folyamatába.
0: And part of the process of the Lord continuing in the word so the word makes us free is understanding that.
1: És nagyon fontos ebben a folyamatban, hogy tudjuk, hogy Isten beszéde megszabadít minket, szabaddá tesz minket, és megértsük így a dolgokat.
0: Anyone that's in this room that's 50 year older will tell you, we are still working this hard every day.
1: Mindenki ebben a teremben, aki mondjuk 50 éves már elmúlt, meg tudja mondani, hogy még mi is minden nap küzdködünk ezekkel a problémákkal.
0: And nothing to be ashamed of.
1: Úgyhogy semmi miatt nem kell szégyenkezni.
0: We are all broken people that Jesus is putting back together again.
1: Mindannyian összetört emberek vagyunk, akiket Jézus éppen most rak össze újra.
0: One of the reasons I asked Steve to do the six-part series on a man last night.
1: Azért kértem meg Steve-et arra, hogy tegnap este mondja el a 6 pontból álló tanítását a férfiakról.
0: Because if we can build this understanding into our parenting of younger children before they're damaged.
1: Mert hogyha ennek a megértését bele tudjuk építeni a szülői tevékenységünkbe, amikor még kicsik a gyerekek és még nem okoztunk sok kárt nekik.
0: We can save so much pain down the road.
1: Akkor az életük későbbi szakaszára is nagyon sok fájdalomtól megóvjuk őket.
0: In the English we say an ounce of prevention is better than a pound of cure. Translate?
1: Tehát mondjuk mondjuk 10 deka megelőzés sokkal többet ér, mint 10 kiló gyógyítás.
0: Or to say it another way, it's easier for me to go into my garden and pull a weed.
1: Vagy máshogy mondva, könnyebb nekem kimenni a kertbe és aki kihúzni egy kézzel egy gazt.
0: Than to get a chainsaw later down and cut down a tree.
1: Mert később láncfűrésszel kivágni egy fát.
0: Amen?
1: Így van.
0: And so we have a lot of people today, especially men, who are hurt and angry.
1: Tehát nagyon sok ember van, különösen a férfiak, akik megsérültek és ezért haragosak.
0: There's still little boys in man's bodies, adult bodies.
1: Felnőtt férfi testben még nagyon sok kisfiú él.
0: We have a lot of little girls that are in women's bodies today.
1: Nagyon sok kislány él még felnőtt nők testében is ma.
0: They're hurt.
1: Akik szenvednek.
0: They were hurt when they were little.
1: Kiskorukban sérültek meg.
0: And that is, they've been stunted emotionally at that level.
1: És érzelmileg megragadtak azon a szinten.
0: Does that affect communication later on in life?
1: Ez hat az életük későbbi részén a kommunikációjukra?
0: I promise you it does.
1: Hát állítom nektek, hogy igen.
0: We have to allow the Lord to heal us from the inside out.
1: Meg kell engednünk az Úrnak, hogy belülről kifelé gyógyítson meg minket.
0: Heal the memories.
1: Meggyógyítsa az emlékeket.
0: Restore the acceptance that perhaps was never laid as a foundation in our life.
1: Helyreállítsa az életünkben az elfogadás hiányát, hogyha nem kaptuk ezt korábban, akkor ő elfogadjon minket.
0: And I think it's one of the most amazing things under God's creation when a man and a woman come together in marriage.
1: Én azt gondolom, hogy az egyik legelképesztőbb dolog Isten teremtett világában az, amikor egy férfi és egy nő összejön egymással a házasságban.
0: We come together in a fallen world.
1: Egy bukott világban találunk egymásra.
0: With all of the baggage of our past.
1: A múltunk minden puttonyával a hátunkon.
0: And God puts us together and says, "Now I'm going to teach you how to communicate."
1: És akkor Isten összerak minket és azt mondja, most megtanítalak titeket kommunikálni.
0: And oh, by the way, prepare. This is going to be a journey. It's going to take time.
1: És készüljetek fel, mert ez egy hosszú ideig tartó utazás lesz.
0: Amen. There are occasions where people come together.
1: Vannak olyan helyzetek, amikor összejön két ember,
0: and they're such like mind,
1: és annyira egyformán gondolkodnak,
0: similar temperament,
1: annyira hasonló a vérmérsékletük,
0: similar spiritual gift,
1: a szellemi ajándékaik hasonlóak annyira,
0: and there's relatively from good backgrounds and families,
1: és jó családból, jó háttérből származnak,
0: and there's relatively little conflict,
1: és ezért viszonylag kevés konfliktusuk van.
0: But that is a rare, rare thing.
1: De ez egy nagyon-nagyon ritka dolog.
0: And I would go further to say,
1: sőt, tovább megyek és azt mondom,
0: may not be God's best match.
1: Lehet, hogy Isten részéről nem is a legjobb párosítás az ilyen.
0: People have heard that opposites attract.
1: Ugye emberek hallották, hogy az ellentétek vonzák egymást.
0: Some of that is by God's divine design.
1: És ennek egy része Isten terve miatt van így.
0: Because it is through this dynamic process of these differing people and personalities working, clashing together, that God brings us into maturity.
1: Mert ahogy ezek a különböző személyiségű ismerek, hogy emberek surlódnak egymásra és időnként összecsapnak, csiszolják egymást, így juttat minket Isten érettségre.
0: We don't mature and grow in the absence of conflict.
1: Nem a konfliktus hiányában tudunk fejlődni és érlelődni.
0: We mature and grow in the presence of conflict.
1: Hanem a konfliktusok jelenlétében tudunk nőni és érlelődni.
0: Amen. If we'll be patient.
1: Hogyha türelmesek vagyunk.
0: If we will understand the process.
1: Ha megértjük a folyamatot.
0: If we will yield ourselves to the work of the Holy Spirit in our lives.
1: Ha alávetjük magunkat a Szent Szellem munkájának az életünkben.
0: Amen. So there's physical interference.
1: Tehát van fizikai zavarás.
0: Emotional interference.
1: Érzelmi zavarás.
0: And there's spiritual interference.
1: És van szellemi zavarás is.
0: Right? I believe that there is real demonic powers and forces that are out there looking to hinder.
1: Én hiszem, hogy valódi démoni erők működnek a környezetünkben, amelyek akadályozni akarnak minket.
0: As I also believe that we've been given the heirs of salvation, have been given ministering spirits also.
1: De én azt gondolom, hogy mi, akik az üdvösség örökösei vagyunk, mi szolgáló szellemeket is kaptunk, akik szolgálnak.
0: So there's a battle raging behind each of us.
1: Tehát mindegyikünk feje fölött dúl egy csata.
0: An angelic battle.
1: Ez egy ilyen, igen, tehát az angyali szinten.
0: And we have to be aware and mindful of that as well.
1: És ennek is tudatában kell lennünk.
0: So Paul says we look beyond flesh and blood. That's not where our battle is.
1: Tehát Pál is azt mondja, hogy nézzünk túl a testen és a véren, hiszen nem ezen a szinten van a mi csatánk.
0: As soon as I started looking at my wife and saying she's the problem.
1: Hogyha én ránézek a feleségemre és azt mondom, hogy ő a problémám.
0: The enemy has scored a victory.
1: Akkor már az ellenség győzött.
0: And likewise.
1: És fordítva is igaz.
0: Whenever I start looking at you as my brother or sister as the problem.
1: Amikor rátok úgy nézek testvéreimre, hogy ti vagytok a probléma oka.
0: 95% of the devil's work is done.
1: Akkor az ördög a munkája 95%-án már túl is van.
0: He will effectively have taken me out of the battlefield.
1: Hiszen hatékonyan eltávolított a csatatérről.
0: Amen. So sometimes in the communicative process,
1: tehát néha a kommunikáció folyamatában,
0: if something seems that it isn't right,
1: amikor valamiről úgy érezzük, hogy ez nem stimmel egészen,
0: it may require us to really engage in prayer, spiritual warfare.
1: Lehet, hogy igazán el kell kezdenünk imádkozni és szellemi harcot vívni.
0: I rarely would go into a meeting in the last many years, an important meeting.
1: Az elmúlt néhány évben alig ha mentem el fontos összejövetelre úgy.
0: And I certainly wouldn't go into a church meeting.
1: Gyülekezeti összejövetelre meg főleg nem mennék.
0: That I did not exercise the authority of the name of Jesus in the spirit realm.
1: Hogy előre nem alkalmaztam Jézus vérének a hatalmát szellemi szinten.
0: Amen. Because if the heavens are open, things are different.
1: Mert ha menny nyitva van, akkor minden másképp van.
0: But if there's spiritual interference and confusion, there's very little communication going to take place.
1: De hogyha szellemi zavarás van, vagy szellemi zűrzavar van, akkor nagyon kevés kommunikáció történik egyáltalán.
0: The very first time that ever became a revelation to me.
1: És amikor legelőször erről kijelentést kaptam,
0: after I became a Christian, I came home and I started sharing, witnessing to my family and friends.
1: Mikor megtértem, ugye hazamentem a családomhoz, a barátaimhoz, és elkezdtem bizonyságot tenni.
0: And my two closest friends from high school came over to visit.
1: És átjött hozzánk látogatóba a két legjobb barátom a főiskoláról.
0: And I said, man, do I got a story to tell you.
1: Vagy középiskolából. És mondtam nektek, hogy hú, el kell mondanom nektek valamit.
0: You're not gonna believe what happened to me.
1: El sem fogjátok hinni, hogy mi történt velem.
0: And almost immediately these two just became agitated and angry and just like not normal, not usual.
1: És szinte azonnal elkezdtek nagyon bosszúsak, nagyon ingerültek lenni, haragosak, egyszerűen nem úgy viselkedtek, mint szoktak.
0: I'll never forget thinking the thought, that is so, I'm sitting there, that is so strange, it must be demonic.
1: És én emlékszem, hogy ott ültem, és ezen gondolkodtam, néztem, mi történik, mondom, ez olyan furcsa, ez biztos démonikus.
0: And I was young, I didn't know what to do.
1: Nagyon fiatal voltam, még nem tudtam, mit tegyek.
0: So I excused myself, said I have to go to the restroom.
1: Úgyhogy elnézést kértem, hogy ki kell mennem WC-re.
0: And when I got to the restroom, I just started praying against the enemy.
1: És kimentem a WC-re, és elkezdtem az ellenség ellen imádkozni.
0: Exercising authority over this spiritual confusion.
1: A szellemi zűrzavar fölött hatalmat vettem.
0: That was preventing the communication from occurring.
1: Ami megakadályozta, hogy kommunikálni tudjak.
0: And when I came back and sat down at the table,
1: és amikor visszamentem a szobába és leültem az asztalhoz,
0: my two friends were completely different people. They were back to the normal selves.
1: A két barátom újra olyan volt, mint normális korában szokott.
0: See? They didn't become Christians that night, but at least they listened.
1: Azon az estén ugye nem tértek meg, de legalább meghallgattak.
0: They asked questions.
1: Kérdéseket tettek fel.
0: Meaning was being communicated, conveyed.
1: Tehát tartalmat tudtam közölni velük.
0: Amen? But nothing was taking place as long as there was spiritual interference taking place.
1: De semmi nem történt addig, amíg szellemi zavarás volt.
0: So there's times in my relationships or sometimes in my family or with my wife.
1: Tehát most már ugye a kapcsolataimban néha, a családom belül is akár, a feleségemmel is akár.
0: I start to spiritually discern, wait a minute, this is not normal.
1: Amikor kezdem szellemileg érzékelni, hogy itt valami nem is
0: stimmel. This is something beyond the normal.
1: Tehát valami a normális helyzetem túl is itt van.
0: And it's time for me as the man to exercise the authority of the kingdom of God in my home.
1: Akkor nekem a férfinek kell gyakorolnom Isten királyságának a hatalmát az otthonomban.
0: I wish I could tell you that I do that well all the time.
1: Nagyon örülnék, ha elmondhatnám, hogy ezt mindig jól csinálom.
0: But I don't.
1: De nem így van.
0: And I don't know why it takes me so long to see what's happening.
1: Nem tudom, miért tart nekem olyan sokáig rájönni, hogy mi is folyik.
0: But I could say this much, I'm seeing it much better and much faster than I used to.
1: De legalább azt elmondhatom, hogy most már ezt sokkal jobban és sokkal gyorsabban csinálom, mint régebben.
0: And maybe if I can encourage you, you'll get better at it faster than I did.
1: És én is bátorítalak titeket, ti biztos gyorsabban és jobban fogtok ebben haladni, mint én.
0: It's really not complicated.
1: Ez végül is nem bonyolult.
0: Right? We understand that if something doesn't seem to be quite right, maybe it's not.
1: Tehát, hogyha mi úgy értelmezzük, hogy valami nincs rendben egészen, akkor valószínűleg tényleg nincs rendben.
0: So, physical interference.
1: Tehát fizikai zavarás.
0: Emotional interference.
1: Érzelmi zavarás.
0: And sometimes spiritual interference.
1: És néha szellemi zavarás.
0: Is a part of the process.
1: És része a folyamatnak.
0: Okay. Then, once the message is received.
1: Aztán,
0: next,
1: miután a hallgató megkapja az üzenetet.
0: We have to actually interpret what it is that we've heard.
1: Értelmeznünk kell azt, amit hallottunk.
0: Now I just want to quickly touch on this so that we understand how God created our minds to work.
1: Gyorsan szeretnék erről beszélni, hogy megértsük, hogy Isten milyen működést tervezett az elménknek.
0: Okay? Our minds do not interpret words, they interpret pictures or images.
1: Az elménk nem szavakat értelmez, hanem képeket.
0: So whenever we hear something, we have to take the words and we have to convert them into images in our mind.
1: Tehát amikor hallunk valami szöveget, akkor ezeket a szavakat képekké kell alakítanunk az elménkben.
0: That makes sense? Until your mind can comprehend it, there's no communication. So if I use the word dörvesa.
1: Tehát hogyha nem értelmezzük azt, amit hallunk, akkor nincs kommunikáció. Tehát ha ezt mondom.
0: What does that mean?
1: Ez mit jelent?
0: There's a few people here that know what that means.
1: Van néhány ember, aki tudja, hogy mit jelent.
0: Okay, most of you don't.
1: A legtöbben nem
0: tudják. That's a Slovenian word for trees.
1: Ez a szava, a fát,
0: now
1: fát
0: say, say trees in Hungarian.
1: Szlovén szó. Magyarul úgy van, hogy fa, vagy fák.
0: Now everyone understands what I just said, right?
1: Mindenki tudja, mi az, hogy fák.
0: Because that word translated into an image in your mind.
1: Mert hogy egy képet tudott alkotni az elmétek erről a szóról.
0: Now when we understand that, we can become much more effective communicators.
1: Hogyha ezt megértjük, akkor sokkal hatékonyabban fogunk kommunikálni.
0: By using more descriptive pictures and images when we communicate.
1: Hogyha leíróbb képeket tudunk használni közléskor.
0: That's why we love a good book.
1: Ezért szeretjük a jó könyveket.
0: Because that author isn't just using words, he's using words like paint. He's just painting images in our mind.
1: Hiszen a szerző nem csak szavakat használ a jó könyvekben, hanem a szavakkal képeket fest le, amelyek megjelennek az elménkben.
0: And it's more, our brains are doing more than just simply reading words.
1: És ilyenkor az elménk nem csupán a szavakat olvassa el.
0: A good author is converting those into vivid pictures in our mind.
1: A jó író eleven képeket tud alkotni az elménkben a szavaival.
0: And they communicate powerfully.
1: És ezek nagyon erőteljesen tudnak közölni dolgokat.
0: That makes sense?
1: Érthető?
0: Okay, I tell you, I it's very hard to communicate sometimes emotions in particular.
1: Néha különösen érzelmeket nagyon nehéz átadnunk egymásnak, beszélni róla.
0: And so what my wife and I have been learning to do more and more is communicate with stories and with pictures.
1: Tehát a feleségemmel azt tanuljuk egyre inkább, hogy szóképekkel közöljünk egymással dolgokat, lefessük a dolgokat.
0: Right? It's not enough just to say, I'm frustrated.
1: Tehát nem elég már, ha csak azt mondom, hogy olyan frusztrált vagyok.
0: But if I say, you know, when you talk to me like that,
1: hanem inkább azt mondom, tudod, amikor így beszélsz velem,
0: it feels like you've put me inside a microwave oven.
1: Ez olyan érzés, mint ha betettél volna a mikróba,
0: and turn it on high,
1: és jó magas hőmérsékletre állítottad volna,
0: and you're just microwaving me right now.
1: És akkor most éppen ilyen mikróban sütsz engem.
0: I tried that, it didn't work real well.
1: Hát ez...
0: My wife, she didn't like that analogy.
1: De a feleségemnek nem tetszett ez a hasonlat, így nem jött be.
0: But she understood what I meant.
1: De megértettem, mire gondolok legalább.
0: So now if I say, you know, you're microwaving me, wife.
1: Tehát, hogyha azt mondom most a feleségemnek, hogy a mikróba tettél.
0: Immediately she understands what that means.
1: Akkor azonnal érti, hogy mire gondolok.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: And we've learned to develop dozens, hundreds of these little pictures.
1: És már több tucat vagy akár több száz ilyen kis képet szültünk meg.
0: That help us to communicate.
1: Ami segít minket a közlésben.
0: And here's something that we very rarely talk about is the next very very important part of this process.
1: Akkor jön a folyamatnak a következő nagyon fontos része.
0: It actually closes the loop.
1: Igazából ezzel bezárul a kör.
0: And that is this amazing idea of feedback.
1: Ez pedig a visszajelzésnek a megdöbbentő alapelve.
0: Right? Feedback.
1: Visszajelzés.
0: In other words, I communicate back to you what I think I'm hearing you say.
1: Ez azt jelenti, hogy én elmondom neked, hogy szerintem mit mondtál nekem.
0: Right? And if I can get you to share, if I can get Polly to tell me what he hears me trying to say.
1: És hogyha én el tudom érni, hogy a Polly elmondja nekem, hogy ő mit értett meg abból, amit elmondtam.
0: We close the loop, and now I know that meaning has been conveyed. We've
1: akkor
0: communicated.
1: Bezártuk a kört, és tudom, hogy valóban tartalmat tudtam átadni.
0: Right? So how rarely we do that?
1: Tudjátok, milyen ritkán csináljuk ezt?
0: In our marriages,
1: a házasságainkban,
0: with our children,
1: a gyerekeinkkel,
0: with our employees or our bosses,
1: a főnökeinkkel vagy az alkalmazottainkkal,
0: or in church,
1: vagy gyülekezetünkben.
0: And so many times, so little communication is taking true meaning is being communicated, and we don't even realize it.
1: Olyan ritkán közlünk igazán valódi tartalmakat, hogy nem is tudunk róla.
0: Right? We just assume that it has.
1: Mi feltételezzük, hogy közöltünk valamit.
0: And that's a very bad assumption.
1: És ez egy nagyon rossz és káros feltételezés.
0: Okay? So that's the basic process.
1: Tehát ez az alapvető folyamat.
0: It's simple, I guess, to understand.
1: Azt gondolom, elég egyszerű megérteni.
0: But very challenging to really develop, really mature the skills to do this well.
1: De nagy kihívás valóban kifejlesztenünk magunkban azokat a készségeket, amelyek kellenek hozzá.
0: So first of all, it is a two-way process.
1: Tehát mindenek előtt ez egy két irányú folyamat.
0: It takes two people communicating to create that loop, to close that loop.
1: Tehát akkor zárul be a kör, hogyha ketten tudnak egymással kommunikálni.
0: As I said, meaning is in words. They're not. I mean, the meaning is in the inside of us, not inside of words.
1: És fontos tudnunk, hogy a tartalom nem a szavakban van, hanem bennünk.
0: And we need to find common ground in which we can communicate.
1: És meg kell találnunk a közös alapot, amihez képest mi kommunikálunk.
0: So let me just kind of share this concept and try to develop it just a few more minutes, and then we'll close our first session.
1: Még néhány percben beszélek erről a folyamatról, aztán befejezzük az első tanítást, és majd szünet után jön a következő.
0: Okay, next slide. So first of all, we have you.
1: Tehát először is ott vagy te.
0: Or me.
1: Vagy én.
0: It's me. It's my personality.
1: Ez én vagyok, a személyiségem.
0: It's a subtotal of everything I've ever learned.
1: Ez az összessége mindannak, amit valaha tanultam.
0: Of my genes.
1: A génjeimnek.
0: My ancestry.
1: Az őseimnek az összessége.
0: Whether I was born male or female.
1: Hogy nő vagyok, vagy férfi.
0: My background, my childhood.
1: A gyerekkorom, a hátterem.
0: My spiritual gift.
1: A szellemi ajándékaim.
0: My personality.
1: A személyiségem.
0: What schools I've gone to?
1: Hogy milyen iskolákba jártam?
0: What experiences I've experienced?
1: Miket éltem át?
0: It's everything.
1: Tehát minden, ami az életemet összerakja.
0: Ethnicity? Ethnicity?
1: Az etnikai hovatartozásom?
0: Your nationality?
1: Igen, tehát a nemzeti hovatartozásom.
0: Okay. So, next. Here's the challenge.
1: Na itt a kihívás.
0: Whoever we're trying to communicate.
1: Akivel éppen próbálunk kommunikálni.
0: Maybe a spouse.
1: Mondjuk a házastárs.
0: Maybe a child.
1: Vagy a gyerekünk.
0: Maybe a friend at church.
1: Vagy egy barátunk a gyülekezetben.
0: A coworker at work.
1: Egy munkatársunk.
0: A boss or an employee.
1: Egy főnökünk vagy egy beosztottunk.
0: You see, they are the same thing.
1: Tudjátok?
0: Right? They're a personality, a very complex personality.
1: Velük ugyanaz a helyzet, tehát a másik fél ugyanolyan összetett, mint mi vagyunk.
0: And here's the idea of common ground.
1: És itt van a közös alap, vagy a közös nevező elve.
0: It's only in the areas that we overlap that we can actually communicate.
1: Csak azokon a területeken tudunk igazán kommunikálni egymással, amelyeken átfedjük egymást.
0: Like my analogy or my example of speaking Slovene.
1: Például ugye az én hasonlatom arról, hogy szlovénul mondtam valamit.
0: Či ja govorím slovensko, nebo ste rozumel? Mogoče some Croats will in the room, yes.
1: Van néhány horvát az teremben, aki érti, amit mondtam.
0: If I speak Slovene and you speak Hungarian,
1: hogyha én szlovénul beszélek, ti meg magyarul,
0: we can't communicate.
1: Akkor nem tudunk kommunikálni.
0: That's why we need this, here, this beautiful woman of God.
1: Rám van szükség.
0: To communicate, to help us to find this ground right here.
1: Ami segít ennek az egész csapatnak megtalálni a közös nevezőt.
0: We need a translator.
1: Tehát kell egy tolmács.
0: Okay, now remember, it goes well beyond just words.
1: Tehát is gondoljatok újra arra, hogy a dolog right? Messze több, mint szavak.
0: Meaning is not in the words, meaning is inside us.
1: A tartalom nem a szavakban van, hanem bennünk.
0: So, Franz is saying that this also would apply, for example, to teaching or apostolic teaching. Like Alan, he's going to come from a perspective of seeing and understanding the kingdom. We are all coming from different backgrounds and perspectives. And it's challenging, but we must work together to find this place right here.
1: Tehát azt mondja, hogy ez ugyanígy érvényes lett a tanításra, például az apostoli tanításra is, hogy mondjuk ott van Ellen, aki tanít mondjuk egy csoportot, vagy egy ilyen tömeget, akinek megvan az a hatalmas ismerete, a hatalmas tapasztalatai, az apostoli látása, és akkor vannak a hallgatók, akik különböző nagyon sokféle hátterekből jönnek, nagyon sokféle bonyolult életekkel, és meg kell, hogy legyen a közös nevező ahhoz, hogy sikerüljön.
0: And sometimes it takes more words to communicate meaning.
1: Néha több szó kell ahhoz, hogy tartalmat tudjunk közölni.
0: Actually, I've developed this over many, many years of ministry as perhaps a much better representation of how complex this is.
1: Én tulajdonképpen nagyon sok évi szolgálat alatt alakítottam ki ezt a tanítást, ezt a képsort, hogy jobban megértsessük. Ez egy bonyolult dolog.
0: And the idea is right here where the white star is the only place where the circles overlap.
1: Tehát tulajdonképpen, ahol ezek a kockák átfedik egymást, az a közös terület.
0: Now I realize you most cannot read English, so let me just go through this very quickly. First of all, spiritual gifting.
1: Tehát ugye, ahol ez a sok karika átfedi egymást, ott a fehér csillagnál van a közös terület, angolul van, elmondom.
0: 1 Corinthians 12, Romans chapter 12, Ephesians chapter 4.
1: 1 Korintus 12, Efézus 4, Róma 12.
0: Talks about the different kind of spiritual gifts that God and motivations that God has put in His body.
1: Mindezek a különböző szellemi ajándékokról és motivációkról szólnak, amiket Isten elhelyezett a testben.
0: And these gifts are very differently motivated by the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem nagyon különböző módon mozgatja ezeket az ajándékokat.
0: Amen. Franz is more, has got, comes from more prophetic spiritual gifting.
1: Tehát Franz egy profétaibb szellemi ajándék csomagból közelíti meg a dolgokat.
0: Okay, and now he's functioning more apostolically.
1: Most már egyre inkább apostoli módon is működik.
0: But his core spiritual gift given by God is more prophetic.
1: De alapvetően az alapszellemi ajándéka, amit kapott, az a prófétaság.
0: Steve that was sitting here a few minutes ago.
1: Steve, aki itt ült pár perccel ezelőtt.
0: He's a teacher.
1: Ő inkább tanító.
0: He has a different spiritual gift.
1: Más szellemi ajándéka van.
0: No less important, no more important.
1: Nem kevésbé fontos és nem fontosabb, mint a másik.
0: But different.
1: Hanem más.
0: A teacher is motivated very differently than a prophet is, or an evangelist is, or a pastor is.
1: A tanítónak a motivációja egész más, mint az apostolé, az evangelistáé vagy a pásztoré.
0: And there are gifts of teaching, there are gifts of giving, there are gifts of administration.
1: Vannak ajándékai a tanításnak, az adakozásnak, az ügyintézésnek.
0: Right? And it takes a while for us to really understand how these different gifts think and function.
1: És eltart egy ideig, amíg megértjük, hogy ezek a különböző ajándékok hogyan gondolkodnak és hogyan működnek.
0: And we start our journey right here. Everyone is in their own little spiritual gift.
1: Itt kezdjük az utazásunkat. Mindenkinek van valamilyen szellemi ajándéka.
0: But with time and maturity, we can begin to start to grow and mature. We can get down into here with our spiritual gift.
1: De ahogy idő telik az idő és élelődünk és növekszünk, el tudunk a szellemi ajándékunkkal idáig jutni.
0: And all of a sudden I begin to understand how the other gifts work.
1: És hirtelen már megértem, hogy hogyan működik a többi ajándék.
0: Okay. And then as a result I learn how to communicate and convey meaning to different spiritual gifts.
1: És ennek eredményeképpen megtanulom, hogy hogyan kell tartalmat közölni különböző szellemi ajándékú emberekkel.
0: Can that be learned?
1: Megtanulható ez?
0: Yes.
1: Igen.
0: Does it happen accidentally?
1: Véletlenül megtörténik velünk?
0: Never.
1: Soha.
0: Okay. We need to continue to grow in the truth.
1: Folyamatosan növekednünk kell az igazságban.
0: So I've been a part of many, many teams over the last 30 years, and I tell you, this is so important to know.
1: Az elmúlt 30 évben nagyon sok csapatnak voltam a tagja, és elmondhatom, hogy nagyon fontos ezt tudnunk.
0: In fact, normally before I would bring anyone into a team setting, I do a spiritual gifts, a personality profile, and a few of these tests, that I give these tests so that I can immediately get results and get a feel for what I'm, who I'm dealing with.
1: Általában azt szoktam csinálni, mielőtt valakit bevezek egy csapatba, hogy megcsinálok rajta, megvizsgálom őt szellemi ajándékok szempontjából, a személyiségét megvizsgálom, mindenféle teszteket végigcsinálok vele, hogy tudjam, hogy kivel állok szemben, amikor bejön a csapatba.
0: Amen. Would you agree the way I would communicate or convey meaning to someone that's prophetic it would be maybe a little different than someone that's a teacher or someone that's rich in mercy?
1: Egyetértetek velem abban, hogy ha valakinek valamit el akarok mondani, akkor máshogy kell elmondom egy profétai embernek, máshogy egy adakozónak, és másképpen egy irgalmas szívűnek.
0: Right? Do you agree there's a big difference between the motivational gift of mercy and the motivational gift of a prophet or prophecy, I should say?
1: Egyetértetek velem abban, hogy az irgalmasság motivációs ajándéka másmilyen, mint a profétálásnak a motivációs ajándéka?
0: Very different ways of viewing the world.
1: A kettő egészen máshogy látja a világot.
0: Then we get into our individuals, our hearts, our passions, our purpose.
1: Aztán van az egyéniségünk, a szívünk, hogy miért dobog a szívünk, mi a célunk.
0: Would you agree that we all have different passions?
1: Egyetértetek velem abban, hogy mindannyiunk másért van oda?
0: Right? Different things interest us.
1: Más, különböző az érdeklődési körünk.
0: We get excited about different things.
1: Más dolgok lelkesítenek fel minket.
0: I was not long ago, I was at a like a house group.
1: Nem sokkal ezelőtt voltam egy ilyen házi csoport jellegű helyen.
0: Met someone new.
1: Találkoztam egy új emberrel.
0: And I immediately could see that their personality were very introverted, very quiet.
1: Azonnal láttam, hogy nagyon csendes, nagyon befelé forduló az ember.
0: They don't use a lot of words, they don't like to talk much.
1: Nem szeret sokat beszélni, kevés szót használ.
0: Not comfortable in a public crowd.
1: Nem érzi jól magát nyilvános közösségben.
0: So I started just asking a few questions.
1: Elkezdtem feltenni neki pár kérdést.
0: Just to find out, let's see if I can hook something.
1: Hogy kiderítsem, hogy valamiben bele tudok-e kapaszkodni
0: nála.
1: After a few
0: questions, I found out they loved computers.
1: És néhány kérdés után rájöttem, hogy az illető oda van a számítógépekért.
0: And I just asked a few more questions.
1: Még néhány kérdést feltettem.
0: And this person comes alive.
1: És megelevenedett az emberem.
0: With passion.
1: Már égett a szíve.
0: They're ready to talk computers anytime, any day, any night.
1: Bármikor a nap és az éjszaka bármely órájában hajlandó volt számítógépekről beszélgetni.
0: You see, and I was able to pull them in not here, but we were somewhere over here, you know, somewhere where we could at least have a discussion.
1: És be tudtam őt vonni valamilyen közös területre, legalábbis egy bizonyos szintű beszélgetésben.
0: But my point is that we're very different.
1: De az a lényeg, hogy nagyon különbözőek vagyunk.
0: I could talk to Peters and he listened perfectly and understood everything.
1: Tehát, hogy a számítógépekről beszélgetünk, akkor nagyon jól tudunk összhangba lenni.
0: And so as we get to know each other, as we learn to walk in the light as he is in the light.
1: Tehát, hogy kezdjük megismerni egymást, és megtanulunk úgy világosságban járni, hogy Jézus a világosságban van.
0: This means we actually have to get to start to know each other.
1: Ez azt jelenti, hogy valóban el kell kezdenünk megtanulni, megismerni egymást.
0: It's not going to happen for 2 hours on a corporate service once a week.
1: Tehát ehhez idő kell. Tehát az, hogy összejövünk Isten tiszteleten hetente egyszer és együtt töltünk 2 órát, ez nem elég hozzá.
0: And of course, koinonia goes far beyond a 2-hour meeting once a week.
1: Természetesen a koinonia messze több, mint egy 2 órás alkalom hetente.
0: As we get to know each other.
1: Ahogy megismerjük egymást.
0: When we get to know each other's passions.
1: Egymásnak miért ég a szíve, megtudjuk.
0: We suddenly are able to communicate more effectively.
1: Biztos, hogy utána már hatékonyabban tudunk kommunikálni vele.
0: Our experiences.
1: Tapasztalataink a következő.
0: Good and bad.
1: A jó és rossz tapasztalataink.
0: As I've been starting to get to know some of the other team members, I've been traveling a little bit more with Steve lately and Polly lately, both Pollys.
1: Ahogy ugye kezdem megismerni a csapat többi tagját lassacskán, az utóbbi időben elég sokat utaztam együtt Steve-vel, meg a két Palival is.
0: Part of us building koinonia.
1: Tehát a koinonia építésének a része
0: is getting to know each other.
1: Az az, hogy megismerjük egymást.
0: Getting to know their backgrounds.
1: Meg kell ismernünk egymás hátterét.
0: Their upbringing.
1: Hogy hogyan nőttünk fel.
0: Their experiences, good and bad.
1: Miket éltünk át, jó és rossz dolgokat.
0: You see? That's important.
1: Tudjátok, ez fontos.
0: And these are some pretty amazing, fascinating people.
1: És valóban lenyűgöző, elképesztő, nagyszerű emberek.
0: Most of them have seemed like they've lived 3 lifetimes already.
1: Néhányan úgy tűnnek, mint hogyha már egy egész életnyit éltek volna.
0: Polly pulls out more stories about the old days than I can't even imagine occurred.
1: Polly sokkal több történetet tud a múltból felhozni, mint amiről én tudtam, hogy léteztek egyáltalán ezek a dolgok.
0: But see, you know, if I know that you come from a like Steve was talking about, you know, Barbara and her upbringing. Well, I'll talk about my own wife. My own wife, okay? She comes from a very broken, divorced home.
1: Tehát én akkor a saját feleségem hátteréről fogok beszélni, hogy Steve beszélt ugye a Barbaráiról. Az én feleségem is egy nagyon összetört családból származott, elváltak a szülei.
0: A lot of damage done as a young girl.
1: Kislánykorában nagyon sok kárt okoztak benne.
0: You see, as I get to know my wife.
1: Tehát meg kell ismernem a feleségemet.
0: And I get to know, part of that is getting to know her back, her experiences, her good and bad.
1: És ennek része az, hogy megismerjem az ő átélése, amit átélt, jó és rossz dolgokat.
0: That's invaluable for me to be able to communicate and get us to where we're moving in this direction here.
1: Ennek felismerhetetlen az értéke, akkor amikor kommunikálni akarok vele, és egyre teljesebben akarom ezt tenni.
0: We spend a lot of time on that.
1: Ezzel sok időt töltöttünk.
0: Gender, male and female.
1: A nem, tehát hogy férfi vagy nő valaki.
0: It doesn't take long for a man and a woman to be married when they realize we have some really big differences.
1: Nem tart sokáig, hogy összeházasodjon egy férfi, egy nő, illetve és utána rájöjjenek, hogy elég komoly különbségek vannak köztük.
0: I'll tell you, I was a Christian for about 4 years before I met Stella, before we were married.
1: 4 éve voltam keresztény, amikor összeházasodtunk a feleségemmel.
0: And I honestly was how do I say this? I was in a false spiritual state.
1: És őszintén szólva egy nagyon hamis szellemi állapotban voltam.
0: My walk with God was so good. My walk with God was good.
1: Nagyon jó volt az életem Istennel.
0: My prayer life was good.
1: Nagyon jó volt az ima életem.
0: I was getting a lot of revelation.
1: Nagyon sok kijelentést kaptam.
0: I felt spiritual.
1: Szellemileg éreztem magam.
0: I felt good.
1: Jónak éreztem magam.
0: And then I got married.
1: És megnősültem.
0: And it's like the Lord just cast me down from that high, lofty place of self-pride and cast me down to reality.
1: És az olyan volt, mint hogyha Isten az önmagamban való büszkeség magas hegycsúcsáról a valóság völgyébe lökött volna le.
0: And I began to realize fairly quickly.
1: És elég gyorsan kezdtem rájönni.
0: This is going to be painful.
1: Hogy ez fájdalmas lesz.
0: But I need this more than I need anything else in this life.
1: De mégis jobban szükségem van erre, mint bármi másra az életben.
0: If I want to grow.
1: Ha növekedni akarok.
0: If I don't want to grow.
1: Ha nem akarok növekedni.
0: Let's go find a cave. Let's move into a cave and become hermits.
1: akkor ugye vonuljak be egy barlangba és legyek remete.
0: For centuries the people became monks. They went into monasteries, right?
1: Ugye évszázadokon keresztül emberek bevonultak ilyen zárdákba és ilyen barátok lettek, tudjátok, ilyen szerzetesek. És azt gondolták, ez szellemi.
0: I promise you, they're not growing in a monastery.
1: De állítom nektek, hogy egy zárdában nem lehet fejlődni.
0: God says, no, you need a woman in your life. You need a wife.
1: Isten azt mondja, nem, egy asszonyra van szükséged, egy feleségre.
0: And women, you need a husband.
1: És nők, nektek meg férjére van szükségetek.
0: And we all need covenant friends that will speak into our lives.
1: És mindannyiunknak szükségünk van szövetségi barátokra, akik belebeszélnek az életünkbe. Szükségünk van pásztori vezetőkre.
0: And we need fivefold ministries.
1: Szükségünk van az ötrétű szolgálókra.
0: We need every gift God has given to his church to bring us into the maturity.
1: Minden ajándékra szükségünk van, amit Isten az egyháznak adott ahhoz, hogy érettségre jussunk.
0: Amen.
1: Amen.
0: Now, I've really come some way, some ground here. I just still don't feel very spiritual.
1: Nagyon sokat fejlődtem azóta, még mindig nagyon szelleminek érzem magam.
0: Man, I could say I understand how a woman thinks much better than I used to.
1: De most már elmondhatom, hogy sokkal jobban értem a nők gondolkodásmódját, mint régebben.
0: In fact, for several years I believed the lie that I heard all my life. You can't understand a woman.
1: Igazából én éveken keresztül elhittem azt a hazugságot, amit előtte állandóan hallottam, hogy a nőket nem lehet megérteni.
0: And that's a lie of the devil.
1: De ez az ördög hazugsága.
0: God didn't create a wife or a husband so that you can't understand them.
1: Isten nem azért teremtette nekünk a házastársat, hogy ne tudjuk megérteni.
0: It's the curse of Babel.
1: Ez a bábeli átok.
0: Jesus
1: tartozik.
0: Wants to reverse the curse.
1: De Jézus ezt visszájára akarja fordítani.
0: And I can honestly say now, I communicate with my wife pretty well, man and woman, the differences.
1: És most már elmondhatom nektek, hogy a feleségemmel nagyon jól tudok kommunikálni a férfi és nő közötti különbségek ellenére.
0: Yeah? And I'm learning more and more to value and to appreciate the difference.
1: És egyre inkább tanulom értékelni, megbecsülni ezeket a különbségeket.
0: Again, I can remember distinctly when it was a revelation that changed my thinking.
1: Még mindig nagyon jól emlékszem, mi volt az a kijelentés, ami alapvetően megváltoztatta a gondolkodásomat.
0: My wife was working with other ladies to prepare for a women's conference.
1: A feleségem más nőkkel dolgozott együtt egy női konferenciáért, imádkoztak.
0: And I walked into my living room and there was piles of ribbons and flowers.
1: Bementem a nappalinkba, és ott volt egy csomó szalag, meg virág.
0: Golden plastic plates to eat off of.
1: Ilyen műanyag, aranyszínű műanyag tányérok, amiről etni lehet.
0: And flower arrangements.
1: És mindenféle ilyen virágdíszek.
0: And I've seen this before.
1: Láttam már ilyet korábban.
0: I was speaking out of my own judgment and pride as a man.
1: De őszintén szólva a saját férfi ujjai büszkeségemből és értetlenségemből beszéltem, amikor azt mondtam,
0: what a waste of money.
1: Micsoda pénzpazarlás ez.
0: What a waste of time.
1: Micsoda időpocsékolás.
0: You know, I can smell the estrogen in the air. Oh.
1: Smell what?
0: Yes, never mind.
1: Okay. Szóval éleszem a nem tudom minek az illatát a levegőben.
0: Right? And I actually had a bias in me.
1: És őszintén szóval volt bennem egy ilyen előítélet.
0: Undoubtedly, God was trying to expose it for some time, but I was resistant.
1: Tehát Isten már ki akart nekem engem tenni ennek egy ideje, de én mindig ellenálltam.
0: And I don't know why this day was any different than any other day, but it was.
1: Nem tudom, hogy ez a nap miért volt más, mint minden másik nap, de mégis így volt.
0: And I walked in there and I looked and I saw this.
1: De amikor bementem a nappaliba, láttam mindezt.
0: I started to weep. I said, how beautiful.
1: Elkezdtem sírni, és azt mondtam, milyen szép.
0: These women are expressing a part of God's nature.
1: És ezek a nők Isten természetének egy részét fejezik ki ezzel.
0: They're doing what God created them to do.
1: És azt csinálják, amire Isten teremtette őket.
0: He created them to do that.
1: Isten úgy teremtette őket, hogy ezt csinálják.
0: And David understood that as he marveled and worshiped in the beauty of God.
1: És azon a napon, amikor ezt megértettem, akkor elkezdtem imádni Isten szépségét.
0: Right. We read the songs of Solomon and you can see the depth of the revelation of the understanding of this.
1: Láttam a hatalmas kijelentések özönét például az énekek énekében.
0: But honestly, I was a pretty much just a normal clueless guy. I didn't understand these things.
1: De egyébként korábban én egy nagyon olyan ember voltam, aki nem értette ezeket a dolgokat.
0: And I tell you, I have not teased my wife since that day.
1: És azóta a nap óta én nem szukkolom a feleségem ezzel.
0: Because now I embrace that expression. I don't resist it.
1: Nem, most már nem állok ellen ezeknek a kifejeződési módoknak, hanem elfogadtam ezeket.
0: And I went from here to a little bit further in the right direction.
1: Egy kicsit eljutottam már abban az irányban.
0: A few last month my wife was watching this whole Princess English.
1: Igen, az elmúlt hónapban a feleségem ugye nézte a tévébe az angol hercegi esküvőt.
0: And she has to watch the entire thing, like 6 hours, you know.
1: Neki az egészet meg kellett nézni, 6 órán keresztül nézte.
0: And And she's not alone. There's millions and millions and hundreds of millions of people around the world doing the same thing.
1: És nem volt ezzel egyedül, mert a világszerte több százmillió ember csinálta ugyanezt.
0: Right? Especially women.
1: Különösen a nők.
0: You know, and I remember the last time that happened with Princess Di and all that 30 years ago, whatever, and I used to make fun of her. And
1: emlékszem, amikor meghalt Diana hercegnő, akkor akörül is mikor a felhajtás volt, én eléggé gúnyolódó voltam azon.
0: And I realized that, you know, God in her expression as a woman,
1: de rájöttem, hogy Isten abban, ahogyan a feleségem mint nő kifejeződik,
0: is gifted by God to see something that I'm not naturally gifted to see as a man.
1: Neki ajándéka van arra, természettől fogva, hogy meglátsa olyan dolgokat, amiket én mint férfi nem látok.
0: And I watched a little less on TV.
1: Én is egy kicsit megnéztem a tévében
0: ezt. And I realized why the world's eyes are focused on this with such.
1: És akkor megértettem, hogy a világnak a szeme miért szegeződik ennyire erre a dologra.
0: It's speaking to the deepest parts of the heart.
1: Mert a szívünknek a legmélyebb részét szólítja meg.
0: And every woman one day realizes that we are part of the marriage supper of the Lamb, and we are part of the bride of Christ, Jesus being the groom.
1: És rá döbbenünk, hogy lesz egy nap, amikor mi is ott leszünk a bárány mennyegzői vacsoráján, és mi a mennyasszonyhoz fogunk tartozni, és ő lesz a vőlegény.
0: Not just a wedding.
1: Ez nem csak egy esküvő.
0: A royal wedding.
1: Hanem ez egy királyi esküvő, az más.
0: The bride's name will be changed forever.
1: Örökre megváltozik a mennyasszony neve.
0: And she enters into the inheritance of a royal family.
1: És ő belép az királyi család örökségébe.
0: Read, go to Revelation chapter 19 and you'll see the pictures of where everything is moving, the direction is moving.
1: Hogyha elolvassátok a Jelenések 19-et, látjátok, hogy minden ebbe az irányba halad.
0: Amen? And so, where I would make fun of it before, I now realize that, wow, this is an awesome and wonderful thing.
1: Tehát korábban gúnyolódtam volna ezeken a dolgokon, de most már beláttam, hogy ez valóban fantasztikus, óriási.
0: The female helps the male to see things he doesn't naturally see.
1: A nők segítenek a férfiaknak meglátni olyan dolgokat, amiket nem látnának meg természetes módon.
0: And the male helps the female to see something she's not naturally designed to see.
1: És a férfiak is segítenek a nőknek meglátni olyan dolgokat, amiket természetükből fakadóan nem látnának meg.
0: It's God's incredible design.
1: És Istennek a megdöbbentő terve.
0: But we don't learn this just by stumbling around accidentally.
1: De ezt nem úgy tanuljuk meg mindent, hogy véletlenül belebotlunk.
0: Oh, then we have our personalities.
1: Tehát megvan a saját személyiségünk.
0: Four classic personalities that have been written and observed since we go back before the Greeks.
1: Tudjátok, hogy van négy alapvető személyiség típus, amelyeket már leírtak és kutattak már a görögök előtti időkben.
0: Some personalities are more dominant.
1: Vannak uralkodóbb személyiség típusok. Ez egy királyi esküvő, az más.
0: The bride's name will be changed forever.
1: Örökre megváltozik a mennyasszony neve.
0: And she enters into the inheritance of a royal family.
1: És ő belép az királyi család örökségébe.
0: Read, go to Revelation chapter 19 and you'll see the pictures of where everything is moving, the direction is moving.
1: Hogyha elolvassátok a Jelenések 19-et, látjátok, hogy minden ebbe az irányba halad.
0: Amen? And so, where I would make fun of it before, I now realize that, wow, this is an awesome and wonderful thing.
1: Tehát korábban gúnyolódtam volna ezeken a dolgokon, de most már beláttam, hogy ez valóban fantasztikus, óriási.
0: The female helps the male to see things he doesn't naturally see.
1: A nők segítenek a férfiaknak meglátni olyan dolgokat, amiket nem látnának meg természetes módon.
0: And the male helps the female to see something she's not naturally designed to see.
1: És a férfiak is segítenek a nőknek meglátni olyan dolgokat, amiket természetükből fakadóan nem látnának meg.
0: It's God's incredible design.
1: És Istennek a megdöbbentő terve.
0: But we don't learn this just by stumbling around accidentally.
1: De ezt nem úgy tanuljuk meg mindent, hogy véletlenül belebotlunk.
0: Oh, then we have our personalities.
1: Tehát megvan a saját személyiségünk.
0: Four classic personalities that have been written and observed since we go back before the Greeks.
1: Tudjátok, hogy van négy alapvető személyiség típus, amelyeket már leírtak és kutattak már a görögök előtti időkben.
0: Some personalities are more dominant.
1: Van

0: κακούς ουριάσει.
1: The female helps the male to see things he doesn't naturally see.
0: Ο νούξα της έγινε να κοφίρφια να κουμέγλα την ιόν δρόγο κατά μικρά την αμλάτνα να κουμέγ τέρμισε τα σμούντον.
1: And the male helps the female to see something she's not naturally designed to see.
0: Ισοφίρφια και σέγινε να κονούκ να κουμέγλα την ιόν δρόγο κατά μικρά την τέρμισε την πολφόκα του ανέμλατνα να κουμέγ.
1: It's God's incredible design.
0: Ήσταν να κουμέγ του μπεντου τέρβα.
1: But we don't learn this just by stumbling around accidentally.
0: That's not what you you make mean that you will at the bottom.
1: Oh, then we have our personalities.
0: That's what make when I say that. Some is saying
1: four classic personalities that have been written and observed since we go back before the Greeks.
0: Tu ya to kojvan me yola fa tu sami ishek tipu sama yakat mar leirtak és kutattak már a görögök előtt időkben.
1: Some personalities are more dominant.
0: Vannak uralkodóbb személyiség típusok.
1: Some personalities are more analytical, or thinkers, or cautious.
0: Vannak elemzőbbek, akik gondolkodnak és óvatosak.
1: Some personalities are more stable.
0: Vannak stabilabbak, ilyen támogató jellegű, stabil emberek.
1: Other personalities are more extroverts.
0: Vannak ilyen nagyon kifelé forduló, lángoló emberek.
1: They go like this, up and down.
0: Akik fölle, fölle.
1: Right? When life is good, it's great.
0: Az élet gyönyörű, nagyszerű, csodálatos.
1: And when it's not, it's not.
0: És amikor nem szép, akkor nem szép.
1: And these are the fun people.
0: Nagyon jó velük lenni.
1: Right? These are the people that, you know, you want them at the party.
0: Őket meg akarjuk hívni a buliainkba.
1: Because they're naturally fun.
0: Mert természetes módon jó velük együtt lenni.
1: And those are your four basic personalities.
0: Ez a négy alapvető személyiség típus.
1: And first time I was exposed or taught this was probably over 30 years ago.
0: Körülbelül 30 évvel ezelőtt tanultam erről először.
1: I can tell you it's probably been after 25 years I finally really starting to get pretty good at this.
0: És azt gondolom, hogy eltelt még 25 év, mire igazán elkezdtem kapizsgálni, hogy miről van szó.
1: So in any team setting I can fairly quickly I've learned to discern different personality types.
0: Tehát elég jól megtanultam most már, hogy egy csapatban nagyon jól felismerjem, hogy ki melyik személyiség típushoz tartozik.
1: That has a profound effect on how we effectively communicate.
0: Mert ez nagyon mélységesen hat arra, hogy milyen hatékony a kommunikálásunk.
1: Right? And how we perceive things.
0: És hogyan érzékeljük a dolgokat.
1: See? Like Franz is a D, he's a dominant personality.
0: Franz például egy ilyen uralkodóbb jellegű személyiség.
1: He's task oriented.
0: A feladatra figyel.
1: He doesn't like his time wasted.
0: Nem szereti, ha pazarolják az idejét.
1: God wired him to, for a mission and a purpose.
0: Tehát mindig a célra van tekercselve.
1: Steve is an analytical person. He's a C.
0: Steve inkább elemzi a dolgokat.
1: He tends to be melancholy.
0: Egy ilyen melankolikusságra hajlamos.
1: He's a thinker.
0: Egy gondolkodó ember.
1: He doesn't express a lot.
0: Nem túl nagyon fejezi ki magát, nem sűrűn.
1: And he's the easy kind of guy you can look at him saying, you know, does Steve have is there something wrong with him? Is he troubled or bothered?
0: Tehát ő az a fajta ember, akivel könnyen járunk úgy, hogy megnézzük, hogy mi valami baj van ezzel az emberrel, vagy most igazából miről is van szó nála, vagy mi?
1: And so I know that personality, so I don't ever let that bother me. I don't let that bother me.
0: De én most már nem engedem, hogy zavarjanak az
1: I don't catch the thoughts to say, oh, you know, oh, does Steve have a problem with me? Have I done something wrong?
0: Tehát most már nem azon vagyok, hogy hú, Steve-nek valami gondja van velem, vagy csináltam valami rosszat.
1: Nah, Steve is just being Steve.
0: Nem, Steve egyszerűen Steve.
1: Mm-hmm. Right? Now, Franz may ignore you, or not say hello to you.
0: Lehet, hogy Franz mellőz téged, vagy nem köszönt, nem üdvözöl.
1: Because he's probably going 100 miles an hour.
0: De valószínűleg azért, mert 100 mérföld per órával száguld éppen.
1: And he's got a list of 30 things he wants to do.
0: És van egy 30 tételből álló listája, amit el akar végezni.
1: And he can just blast right by you, and he doesn't even see you.
0: És ő csak megy, és nem foglalkozik azzal, hogy eltereljék a figyelmét.
1: Right? So do I get upset when Franz blasts by me and doesn't say hello?
0: Tehát én megsértődök akkor, amikor Franz így elhúz mellettem százzal.
1: Not anymore.
0: Már nem.
1: Because Franz is being Franz.
0: Mert a Franz egyszerűen ő.
1: You see, we need to let each other be who God made us to be.
0: Tehát
1: amen?
0: Engednünk kell egymásnak, hogy azok legyünk, aminek Isten minket
1: adott. That's at the heart of every conflict or a division there is in marriages of relationships.
0: Ez a lényege minden konfliktusnak és megosztottságnak, ami házasságokban és egyéb kapcsolatokban lehet.
1: We want people to come over to our side.
0: Hogy azt akarjuk, hogy az emberek jöjjenek át a mi térfelünkre.
1: Right? We're not willing to go to their common ground.
0: Mi nem vagyunk hajlandók átmenni az ő közös nevezőjükre.
1: We want them to come to our ground.
0: Azt akarjuk, hogy ők jöjjenek át a mi területünkre.
1: Where we're comfortable.
0: Ahol jól érezzük magunkat.
1: That makes sense?
0: Érthető?
1: As we really learn the language of the kingdom.
0: És amikor igazán megtanuljuk a királyság nyelvét.
1: Love one another as I've loved you.
0: Hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.
1: By your love shall all men know that you're my disciples.
0: Mert a szeretetetekről fogják megtudni az emberek, hogy hozzám tartoztok.
1: A depth of koinonia, of intimacy and relationship.

0: relationship.
1: A koinóniának, a kapcsolatokban való bensőségességnek, a közösségnek a lényege.
0: I'm here to tell you that's going to be some hard work to get to that place.
1: Ez, de elmondom nektek, hogy nagyon kemény munka lehet néha eljutni odáig.
0: Okay, right here. There's koinónia right there in that white dot.
1: Ott van a koinónia.
0: Okay. All right, very quickly as I close. Abilities.
1: Nagyon gyorsan a képességek.
0: We all have different abilities.
1: Mindannyiunknak különböző képességeink vannak.
0: And we all come from different generational backgrounds.
1: És mindannyian más generációs háttérből jövünk.
0: The Lord says that His blessings as well as cursings will flow to the third and the fourth generation.
1: Azt mondja az Úr, hogy az ő áldásai és átkai is az utódaink harmadik, negyedik nemzedékére el fognak hatni.
0: And as we get to know each other,
1: és ahogy megismerjük egymást,
0: this is an area we want to become familiar with as well.
1: Ez egy olyan terület, amit szintén meg akarunk ismerni, meg kell ismernünk.
0: As we learn to develop deeper relationships.
1: Ahogy tanulunk mélyebb kapcsolatokat kiépíteni.
0: Amen? Because there's a generational dynamic.
1: Mert ugye a nemzedékek hatása is ott van mindig az emberben.
0: My wife came from a divorced home.
1: Ugye a feleségem szülei elváltak.
0: Who in turn her mother came from a divorced home.
1: De az ő anyukájának a szülei is elváltak.
0: And so that generational iniquity is just passing right down to the families.
1: Ez a generációs bűn egyszerűen végigment a család több nemzedékén.
0: But when we got married, we says it stops here and now.
1: De amikor összeházasodtunk, azt mondtuk, hogy ez itt és most abba fog maradni.
0: Amen. We are not going to pass generational curse of divorce to our children.
1: Nem fogjuk a válás generációs átkát továbbadni a gyerekeinknek.
0: Amen. Has it been easy?
1: Könnyű volt?
0: No.
1: Nem.
0: Have we ever thought about divorce?
1: Eszünkbe jutott a válás vajon?
0: No, but murder, yes.
1: Nem, de a gyilkosság, igen. Nem, de a gyilkosság, igen.
0: She's almost killed me many times and vice versa.
1: A feleségem majdnem többször megölt, de ez fordítva is igaz.
0: And then finally our worldview.
1: És végül pedig a világképünk.
0: Which is so critical.
1: Ami annyira döntő jelentőségű.
0: Because it is literally the glasses that we view reality through.
1: Mert gyakorlatilag ez az a szemüveg, amin keresztül nézzük a valóságot.
0: Right? And so I commend you for your willingness to come to conferences like this.
1: Tehát én bátorítalak titeket arra, hogy jöjjetek ilyen konferenciákra.
0: And to deepen your roots in the Word.
1: És bocsássátok a gyökereiteket mélyre az írásokba.
0: Because the more we get of God's Word into our lives.
1: Mert minél inkább Isten beszédét be tudjuk építeni az életünkbe.
0: The clearer our understanding becomes.
1: Annál világosabban fogjuk érteni a dolgokat.
0: Of where we came from.
1: Hogy honnan jöttünk.
0: Why we're here.
1: Hogy miért vagyunk itt.
0: And where we're going.
1: És hova megyünk.
0: Right? One speaks of origin.
1: Az egyik az eredetünkről
0: szól. Why am I here? Speaks of meaning.
1: Hogy miért vagyok itt, ez a jelentőségről
0: beszél. Where am I going? Speaks of destiny.
1: És a hova megyek, az pedig a rendeltetésemről szól.
0: And we want God's word to frame that. Amen?
1: És azt akarjuk, hogy az egészet Isten beszéde foglalja keretbe.
0: Not the dysfunctional world we live in.
1: Ne pedig az a működésképtelen világ, amiben élünk.
0: Amen. Okay, enough for this session. I'll finish in this next session after we take a break.
1: Akkor ebből a tanításból most elég, majd a következőben folytatom, illetve befejezem a gondolatsort.
0: Let's stand to our feet.
1: Akkor álljunk fel.
0: And in this next my next session, I will give you some very practical responsibilities of communication.
1: A következő tanításban elmondom majd a hatékony kommunikáció néhány nagyon gyakorlati elvét.
0: That I believe if we will begin to exercise them like we do an instrument.
1: Hiszem, hogyha elkezdjük ezeket gyakorolni, mint a hangszeren való játszást. Yeah,
0: the better we get.
1: Minél jobbak leszünk benne.
0: The better we communicate.
1: Annál jobban kommunikálunk.
0: Amen. Lord, we just thank you.
1: Uram, köszönjük.
0: For you are the God that conveys meaning.
1: Mert te vagy az Isten, aki tartalmat adsz át nekünk.
0: You are not unclear in your communication.
1: A te kommunikációd egészen világos.
0: And we thank you that we are of your kingdom and not the kingdoms of this world.
1: És mi köszönjük, hogy mi a te királyságodhoz tartozunk, nem e világ birodalmához.
0: We are no longer under the curse of Babel.
1: Már nem vagyunk Bábel átka alatt.
0: We are now children of the kingdom.
1: Hanem a királyság gyermekei vagyunk.
0: We can communicate in one language with the same words.
1: Tudunk egy nyelven kommunikálni egymással ugyanazokkal a szavakkal.
0: And we can come into the unity of the body of Christ.
1: El tudunk jutni Krisztus testének az egységére.
0: And when that happens, nothing will be impossible for us to accomplish.
1: És amikor ez megtörténik, akkor minden lehetséges lesz nekünk.
0: Just continue to open our hearts and minds to receive from you.
1: Továbbra is kinyitjuk a szívünket, az elménket, hogy kapjunk tőled.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner Kapcsolatok című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: Rádiósansz műsorán.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítás sorozatának negyedik részét hallhatjuk.
3: Hello, you ready?
4: Készen álltok?
3: Let's just pray again. Father,
4: imádkozzunk újra, Atyám. Kérünk újra, használd ezt az időt. És minket.
3: And speak through Gerhard and myself.
4: Beszélj Gerhardon és rajtam keresztül.
3: May those words lodge in our heart.
4: És ezek a szavak lakozzanak a szívünkben.
3: And may it bring faith to become active in these things.
4: És hozzanak hitet a te üzeneteid, hogy valóban működni tudjuk ezekben a dolgokban.
3: The blessing and benefit of these gifts.
4: Először hogy fedezzük fel ezeknek az ajándékoknak az áldását és a javát.
3: And Lord, train us how to use them in spiritual warfare.
4: Minket, Uram, arra, hogy tudjuk ezeket használni az erőteljes szellemi harcban.
3: I just want to say a few more things about tongues. We just
4: csak még néhány dolgot szeretnék mondani a nyelveken szólásról.
3: And I want to just talk about how they can be used in spiritual warfare.
4: Szeretném elmondani, hogyan használhatók ezek a szellemi harcban.
3: And the sort of thing that we've experienced, for example.
4: Néhány dolgot elmondani.
3: Feel like a burden from God concerning another situation, maybe even in another country.
4: Amikor úgy érezzük, hogy az Úr ránk terhel egy adott helyzetet, akár egy másik országból is.
3: We don't know anything naturally.
4: Természetes szinten nem tudunk semmit.
3: But we feel a burden.
4: De érezzük a terhet.
3: I'll give you one example of this when was in much closer relationship years ago with Reinhard Bonnke.
4: Amikor évekkel ezelőtt még nagyon mostaninál szorosabb kapcsolatban voltam Reinhard Bonnkeval.
3: And I was actually in Kansas City in America at the time.
4: Akkor Kansas Cityben voltam Amerikában.
3: And we didn't know anything naturally.
4: Természetes szinten nem tudtunk semmiről.
3: I felt this tremendous burden to pray for him and for his team.
4: De úgy éreztem, hogy nagyon rám terhelődik, hogy imádkozzak érte és a csapatáért.
3: And what I didn't know at that time was that he was being attacked by Muslim fanatics
4: in Nigeria. Nem tudtam, hogy akkor éppen Nigériában megtámadták őt muszlim fanatikusok.
3: So I got this group together and we went to war in the spirit.
4: Úgyhogy összeszedtem a csapatot és elkezdtünk harcolni szellemben.
3: Mert éreztem, he was in danger. That's what I sensed.
4: Hogy Reinhard veszélyben van, ezt éreztem.
3: And we went to war and saw a tremendous breakthrough.
4: És harcba kezdtünk és óriási áttörést láttunk.
3: And then I learned afterwards why that burden had come upon us.
4: És utólag tudtam meg, hogy miért jött ránk ez a teher akkor.
3: And how strategic it had been that God could call on us to pray
4: in that way. És mennyire stratégiai dolog volt, hogy Isten akkor fel tudott minket szólítani és hívni az imára.
3: And we didn't pray with our understanding. We prayed in the spirit, but God knew the situation.
4: Nem az értelmünkkel imádkoztunk, hanem csak szellemben, de Isten ismerte a helyzetet.
3: When there's a group of seasoned intercessors together,
4: és amikor egy csapat közbenjáró összejön,
3: then you can use tongues in that way without having to have an interpreter. That's meant for the unbelievers primarily and for the edification of the body.
4: Akkor ilyenkor lehet a nyelveken szólást magyarázó nélkül használni, mert ilyenkor nem a hitetlenek miatt használjuk ezt, hanem a
3: saját építésünkre. Exactly what it is.
4: És ilyenkor szellemben ellene tudunk menni dolgoknak, akkor is, ha nem tudjuk, mik azok.
3: But what I often feel, I often feel the emotions of what I'm praying without knowing what I'm praying about.
4: De amikor így imádkozom, akkor is nem tudom, miért imádkozom, érzem az érzéseket ezzel kapcsolatban.
3: I feel very aggressive and very warlike.
4: Nagyon harcosnak érzem magam, nagyon támadónak.
3: And some years ago, God spoke concerning our prayer center in San Antonio.
4: Néhány évvel ezelőtt szólt Isten hozzánk a San Antonio-i ima központunkkal kapcsolatban.
3: One of the callings upon our prayer center is to wage war in the spirit against the spirit of Islam.
4: Az ima központunknak az egyik elhívása, hogy harcoljon szellemben az iszlám előretörése ellen.
3: Now, I hate the spirit of cancer.
4: Én gyűlölöm a rák szellemét.
3: And I hate what it does to people.
4: És gyűlölöm azt, amit az emberekkel tesz.
3: But I don't hate the people, I love the people.
4: De az embereket nem gyűlölöm, hanem őket szeretem.
3: And I want to liberate them from the power of what that spirit's doing to them.
4: És fel akarom szabadítani őket annak az ereje alól, amit az a szellem tesz velük.
3: Now in exactly the same way,
4: ugyanígy,
3: I can hate the spirit of Islam,
4: gyűlölhetem az iszlám szellemét,
3: and I can love the Muslim.
4: és szeretem a muzlimokat, szerethetem
3: őket.
4: És nagyon egyértelműen meg kell a kettőt különböztetnem egymástól.
3: Mert szeretem
4: az embereket, és vágyom arra, hogy megszabaduljanak attól a szellemtől, ami szó szerint megöli őket.
3: And God said he would give us authority to become like
4: hogy hatalmat ad nekünk,
3: an intercontinental ballistic missile center.
4: Hogy ad nekünk egy ilyen interkontinentális rakétaközpontot kilövő állomást.
3: That in the spirit realm we could go against Islamic demonic strongholds without physically going there.
4: Ellene tudjunk menni az iszlám erődítményeinek, anélkül, hogy fizikailag oda mennénk hozzájuk.
3: And we could take them out with the power of our prayers.
4: És ki tudjuk ezeket húzni a térképről az imánk erejével.
3: Naturally knowing what we were saying and what we were doing.
4: Anélkül, hogy tudnánk természetes szinten, hogy mit mondunk vagy mit teszünk.
3: Now we are doing these things and we are getting some tremendous results.
4: Elkezdtük már ezt tenni, és óriási eredményeit látjuk ennek.
3: And I know this works.
4: Tudom, hogy ez működik.
3: And it's something that you need to learn to develop as we fight the different strategic battles that have to be fought here.
4: Meg kell ezt tanulnotok, kifejleszteni magatokban, ahogy Európa fölött a különböző szellemi csatákat vívjuk.
3: It basically says this in Romans 8 verse 26.
4: Ezt a Róma 8:26 mondja elsősorban.
3: Paul says there that we don't know how to pray as we ought.
4: Paul azt mondja, hogy nem tudjuk, hogyan imádkozzunk úgy, ahogy kell. Hogy megszabaduljanak attól a szellemtől, ami szó szerint megöli őket.
3: And God said he would give us authority to become like an intercontinental ballistic missile center.
4: Hogy ad nekünk egy ilyen interkontinentális rakétaközpontot kilövő állomást.
3: That in the spirit realm we could go against Islamic demonic strongholds without physically going there.
4: Ellene tudjunk menni az iszlám erődítményeinek, anélkül, hogy fizikailag oda mennénk hozzájuk.
3: And we could take them out with the power of our prayers.
4: És ki tudjuk ezeket húzni a térképről az imánk erejével.
3: Without naturally knowing what we were saying and what we were doing.
4: Anélkül, hogy tudnánk természetes szinten, hogy mit mondunk vagy mit teszünk.
3: Now we are doing these things and we are getting some tremendous results.
4: Elkezdtük már ezt tenni, és óriási eredményeit látjuk ennek.
3: And I know this works.
4: Tudom, hogy ez működik.
3: And it's something that you need to learn to develop as we fight the different strategic battles that have to be fought here.
4: Meg kell ezt tanulnotok, kifejleszteni magatokban, ahogy Európa fölött a különböző szellemi csatákat vívjuk.
3: It basically says this in Romans 8 verse 26.
4: Ezt a Róma 8:26 mondja elsősorban.
3: Paul says there that we don't know how to pray as we ought.
4: Paul azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy

0: of our prayers.
1: És ki tudjuk ezeket húzni a térképről az imánk elejével.
0: Naturally knowing what we were saying and what we were doing.
1: Anélkül, hogy tudnánk természetes szinten, hogy mit mondunk vagy mit teszünk.
0: Now we are doing these things and we are getting some tremendous results.
1: Elkezdtük már ezt tenni, és óriási eredményeit látjuk ennek.
0: And I know this works.
1: Tudom, hogy ez működik.
0: And it's something that you need to learn to develop as we fight the different strategic battles that have to be fought
1: here. Meg kell ezt tanulnatok, kifejleszteni magatokban, ahogy Európa fölött a különböző szellemi csatákat vívjuk.
0: It basically says this in Romans 8 verse 26.
1: Ezt a Róma 8:26 mondja elsősorban.
0: Paul says there that we don't know how to pray as we ought.
1: Mondja, hogy nem tudjuk, hogyan imádkozunk úgy, ahogy kellene tudnunk.
0: But the Spirit makes intercession through
1: us. De a Szellem közben jár rajtunk keresztül.
0: With groanings too deep to be uttered.
1: Olyan nyögésekkel, amelyek túl mélyek ahhoz, hogy ki lehetne őket fejezni.
0: And I remember sometimes God's got hold of me, for example, in a
1: mondjuk egy stratégiai politikai választási időszakban.
0: Now, I don't regard myself as a, you know, an intercessor.
1: Én nem tekintem magam közbenjárónak.
0: But I pray.
1: De imádkozom.
0: But when God's desperate, he'll get hold of anybody and turn them
1: into intercessors. De amikor Isten nagyon akar valamit és nagy szükségben van, akkor bárkit megragadhat.
0: Sometimes God's got hold of me in my private prayer study.
1: Néha Isten engem megragad a dolgozószobámban, ahol egyedül szoktam imádkozni.
0: I've been in travail, in spirit, writhing on the floor, giving birth to something in the spirit.
1: Vajuthatok szellemben, és ott vonaglok a padlón, és valamit megszülök szellemben.
0: And then afterwards I find out what it's all about.
1: És utólag tudom meg, hogy miről is volt szó.
0: And just as suddenly as the burden comes upon me, then the burden lifts and I know that it's over.
1: Olyan hitel, hogy jött a teher, el is távozik rólam ilyenkor.
0: Now these are all dimensions of tongues which I think we're not being familiar with, but God is teaching us new depths and new powers in this sort of
1: olyan dimenziói, amelyek nem nagyon ismerősek nekünk, de Isten tanítja nekünk ezeknek az új mélységeit.
0: Another thing I want to mention is singing in the spirit.
1: Egy másik dolog, amit említeni szeretnék, az a szellemben éneklés.
0: Paul says that when he prays,
1: Pál azt mondja, hogy amikor
0: he will pray with his understanding,
1: akkor az értelmével is imádkozik,
0: and he will pray with the Spirit,
1: és szellemmel is.
0: But he always prays in the Spirit.
1: De mindig imádkozik szellemmel is. És ezt a különbségtételt meg kell tenni.
0: Like Jesus, we must always pray prayers which are according to the will of God.
1: Mindig Isten akarata szerint kell imádkoznunk.
0: That's praying in the Spirit.
1: Ez a szellemben imádkozás.
0: But sometimes the Spirit chooses to use our mother tongue and natural language.
1: De néha úgy dönt a Szent Szellem, hogy az anyanyelvünket használja.
0: But sometimes you can accomplish far more by speaking without the limitations of language directly in the Spirit.
1: Sokkal többet lehet végezni, hogyha az emberi nyelv korlátai nélkül fejezzük ki magunkat.
0: We must make ourselves available to be used in either way.
1: És rendelkezésére kell állnunk Istennek, hogy bármilyen módon használhassunk.
0: And if you'll give yourself to God, he will train you as he's trained us to become more and more effective and more powerful in this way.
1: Képez téged arra, hogy egyre előteljesebben és egyre hatékonyabban tudjál ilyen módon imádkozni.
0: Amen. And you can do it corporately, providing you're all believers, you all know what you're doing, you all understand what you're doing.
1: És ezt testületileg is lehet csinálni, hogyha minden hívő, aki együtt van, érti, hogy mit csinál és miről van egyáltalán.
0: Then in that setting, the power of corporate prayer in tongues can have tremendous effect in the heavenly realm.
1: Nyelvekkel imádkozásnak óriási hatásai lehetnek a szellemi világban, a mennyei helyeken.
0: Paul also says this.
1: Pál azt is mondta viszont.
0: He says, I will sing with the Spirit and I will sing with my understanding.
1: Azt mondta, hogy éneklek a szellememmel is, éneklek az értelmemmel is.
0: And because this is, I do this very often.
1: Én is gyakran keszem ezt.
0: Because I'm in many countries where I don't know the language, I'm just speaking by interpretation.
1: Mert sokszor olyan országokban vagyok, ahol nem értem az ottani nyelvet, és tolmácson keresztül tudok
0: tartani. And I don't just stand there paralyzed when they're singing in their mother tongue.
1: És amikor az anyanyelvükön énekelnek az emberek,
0: I'm not a spectator, I participate, even though they're singing in their mother tongue.
1: Hanem részt veszek a dicsőítésben, akkor is, hogyha a többiek az anyanyelvükön énekelnek.
0: While they're singing in all kinds of different languages,
1: miközben az emberek mindenféle nyelveken énekelnek körülöttem,
0: I just take off and sing in tongues.
1: Én csak nekiállok nyelveken énekelni.
0: I'll often create harmonies and I sound fantastically musical in the spirit, not in the natural.
1: Szellemben nagyon sokszor nagyon szép összhangok jönnek.

0: létre, és zeneileg nagyon jól hangzik az egész. És ilyenkor szellemben
1: God just, he's a great musician. I think you all know that.
0: Aki köztetek jó zenész, az biztosan tudja mindezeket.
1: And I will just take off in the spirit, and I'll be singing away in tongues, being blessed. And people think, well, I didn't know he knew our language.
0: És akkor én csak elkezdek szellemben énekelni és áldást kapok.
1: Well, I don't, but it allows me to participate. And this is one solution when you are a mixed language community.
0: És ez egy nagyon jó lehetőség, amikor egy többféle nyelvű csoport van együtt.
1: If you sing in the spirit, then you're all equal there.
0: Hogyha a nyelveken énekeltek mindannyian, akkor mindenki egyenlő.
1: But it's not only you can just put new words of the spirit to a known tune.
0: De nem csak úgy lehet az, hogy egy ismert dallamról szellem szavait énekel.
1: Or you may not even heard the tune before.
0: Lehet, hogy soha nem hallottad ezt a dallamot előtte.
1: But I get God give me all kinds of delightful harmonies which flow in with the with this unknown song.
0: Gyönyörű harmóniákat tud nekem adni, amelyek összhangban vannak azzal a dallammal, amit énekelnek.
1: And then I become an active participant in the worship instead of just being left out of it.
0: És így aktívan részt vehetek a dicsőítésben, nem maradok ki belőle.
1: But what this is really talking about is when a whole community come together and we all start singing in the spirit.
0: De igazából arról van szó, hogy amikor összejön a közösség és mindannyian szellemben kezdünk énekelni.
1: But the spirit is a harmonious musician.
0: A Szent Szellem nagyon jó zenész.
1: And we must learn how to harmonize as well as use this unknown tongue.
0: Hogy hogyan legyünk összhangban amellett, hogy az ismeretlen nyelvet használjuk.
1: And I've heard the most wonderful songs and the most wonderful tunes just made up by the Spirit, and he conducts it like an orchestra.
0: És én hallottam már gyönyörű dallamokat, gyönyörű énekeket olyan módon, hogy a Szent Szellem, mint karmester, vezényli le a közösségben ki, hogyan énekel. Mindenki másképpen énekel
1: szellemben. Brand new tunes that God is giving us.
0: De így gyönyörű vadonatúj dallamokkal van összhangban az egész, amiket
1: Isten kapunk. A
0: szavak pedig különböző nyelveken szólásból állnak.
1: And we offer this great worship harmony to God, which fully blesses His Spirit, even though we don't necessarily know it naturally what we're actually saying, although we can feel it in our spirit.
0: És csodálatos dicsőítések, imádások jönnek össze, amelyek nagy áldást jelentenek Isten szellemének, attól függetlenül, hogy mi nem tudjuk, hogy igazán mit éneklünk és hogyan.
1: And what we find in our worship times,
0: a mi dicsőítéseinkkor azt találom,
1: gifted worship leaders who've learned to move in the Spirit,
0: hogy az ajándékokkal rendelkező dicsőítésvezetők megtanultak szellemben mozogni.
1: Have natural words, but have a supernatural tune, which God just gives them.
0: És vannak természet szerinti szavaik, és Isten ad nekik egy természet fölötti dallamot hozzá.
1: They're just created out of nothing while we're worshiping.
0: És az így szinte semmiből jön létre a dicsőítés közben.
1: Some of them are so wonderful.
0: És némelyik ezeknek olyan csodálatos.
1: We make a point of tape recording them all, because some of them are just worth keeping forever.
0: Mindent fölveszünk magnóra, mert a legtöbb méltó arra, hogy megőrizzük.
1: If you learn to move in these realms,
0: hogyha megtanultok ezeken a szinteken mozogni,
1: then worship and praise just takes on whole glorious new dimensions which we have never experienced.
0: Akkor a dicsőítés és imádás dicsőséges új dimenziókat vesz fel, amelyeket soha nem éltünk át.
1: And out of the spirit, you can just create a song that perfectly fits the mood of what's being prayed or preached at that time.
0: És szellemben olyan dalok jöhetnek így létre, amelyek tökéletesen illeszkednek az éppen alkalmazott ima témákhoz és ahhoz, ami éppen zajlik egyébként.
1: Sometimes the words are natural.
0: Néha a szöveg természet szerinti.
1: But the tune is supernatural.
0: De a dallam természet fölötti.
1: All the harmonies are just created by God out of nothing.
0: És az összes harmóniát Isten hozza létre a semmiből.
1: Other times the tune may be known, but the words are totally new words.
0: Ismerjük, de a szöveg teljesen új.
1: And sometimes it's absolutely new music, absolutely new words.
0: És néha a szöveg is teljesen új, és a zene is, vagy a dallam is.
1: As they flow together, it makes a symphony of worship that is absolutely breathtaking.
0: De hogy az egész együtt működik, mozdul a dicsőítésnek, imádásnak.
1: Sometimes the music has a military beat to it, and you know that this is warfare. This is war.
0: Van, amikor a ritmus a lényeg, tudjuk, hogy valami harci dolog történik.
1: And in this sort of way,
0: ilyen módon,
1: an hour or 2 hours can pass and you hardly really feel you've got started.
0: Akár egy-két óra is eltelhet, és az ember észre se veszi, hogy mennyi
1: időt. You're just so blessed and so enriched by what you've just been doing and saying in the spirit, although you've never understood a word.
0: És az embert nagyon meggazdagítja, és nagy áldást jelent az embernek az, amit szellemben éppen énekelt, vagy mondott, hogy csinált, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi az. Tehát meg kell tanulni, elkezdeni kísérletezni ezeket a dolgokat.
1: Let the Lord teach you how to do it.
0: Hadd tanítson az Úr titeket arra, hogy hogyan kell ezt.
1: And you musicians, you be on your tiptoe to move into whole new dimensions.
0: És ti, akik zenészek vagytok, vagy új zenészek vagytok, várjátok készen azt, hogy új szintekre lépjétek fel.
1: And greatly increase your worship time.
0: Nagy erő és nagy fejlődés, növekedés ez a dicsőítésekben ilyen módon.
1: God is seeking those who will worship him in spirit. That's what the Bible says.
0: Isten azokat keresi, akik szellemben imádják őt, ezt mondja a Biblia.
1: God is spirit.
0: Isten szellem.
1: That's his natural habitat, his spirit.
0: A szellemi világ az ő természetes eleme.
1: And he's seeking those who will worship him in spirit and in truth.
0: Szellemben és igazságban imádják őt.
1: And these wonderful gifts are given to us to help us to fulfill that longing of God's heart.
0: Ezeket a csodálatos ajándékokat azért kapjuk, hogy Isten szívének a vágyódását ki tudjuk elégíteni.
1: Now let me just now move on.
0: Most akkor szeretnék tovább
1: lépni. We'll say a little bit about the word of wisdom.
0: Kicsit beszéljünk a bölcsesség beszédéről.
1: And this is one of the gifts listed.
0: Ez az egyik felsorolt ajándék.
1: And this is not to be this is page 29 of your notes.
0: Ez a jegyzet 29. oldalán található.
1: And this is not to be confused with natural wisdom.
0: Nem szabad ezt összekeverni a természet szerinti bölcsességgel.
1: In fact, when you come to 1 Corinthians,
0: amikor az első korintusi levélhez lapozunk,
1: Paul's having a problem with the Corinthian church.
0: Pálnak éppen problémája van a korintusi gyülekezettel.
1: And they're remaining babes and are not growing and developing spiritually.
0: Mert ők csecsemők maradtak és nem fejlődnek szellemileg, nem növekszenek.
1: And the problem is that their natural wisdom is getting in the way of their spirits.
0: Az a probléma, hogy a szellemüknek útjában áll a természet szerinti bölcsességük.
1: And Paul came to Corinth directly from Athens.
0: Pál Korintusba közvetlenül Athén után érkezett.
1: And he realized that this whole area was polluted with intellectualism and really the spirit of Greece has got this place so controlled that they can't think or act spiritually, and that has to be broken.
0: És rájött, hogy ezt a területet a Görögország szelleme és az intellektualizmus annyira megragadta és leuralta, hogy az ottani emberek egyszerűen nem tudnak szellemi módon gondolkodni.
1: In 1 Corinthians chapter 1,
0: az 1 Korintus 10-ben,
1: and it says this in verse 30.
0: Azt mondja a 30. versben.
1: Chapter 1, verse 30, 1 Corinthians.
0: 1 Korintus 1:30.
1: But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption.
0: Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul.
1: So Jesus has become our wisdom.
0: Tehát Jézus lett a bölcsességünk.
1: And as he goes on in chapter 2,
0: és aztán, ahogy folytatja a második részben,
1: he says, when I came to you, I did not come
0: mondja,
1: with the excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimony of God.
0: Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.
1: For I was determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified.
0: Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.
1: I was with you in weakness, in fear, and in much trembling.
0: És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.
1: And my speech and preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power.
0: És az én beszédem és az én prédikálásom nem ember bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában.
1: That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God.
0: Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjon.
1: Amen. But now, so he says, look, this natural wisdom that you are so good at and which you've so prided yourself with, this is no good when it comes to spiritual things.
0: Azt mondja, hogy ez a bölcsesség, aminek olyan sok van és amire annyira büszkék vagytok, semmire nem jó, amikor szellemi dolgokról van szó.
1: Paul had a great intellect.
0: Pálnak nagyon jó feje volt.
1: And he had a great education.
0: És nagyon jól képzett volt.
1: But he soon learned that these were not suitable weaponry for the spiritual war that he was involved in.
0: De hamar rájött arra, hogy ezek a fegyverek nem alkalmasak arra a szellemi harcra, amelyben ő.
1: He had to learn another kind of wisdom.
0: Meg kellett tanulni egy másik fajta bölcsességet.
1: However, we speak wisdom among those who are mature, not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing.
0: Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világvezendő fejedelmeinek bölcsességét.
1: But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory.
0: Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre.
1: So now he's speaking about another kind of wisdom.
0: Tehát itt egy másfajta bölcsességről van szó.
1: And he says, now this wisdom will come to you as a gift from God.
0: Ezt a bölcsességet Isten ajándékaként fogjátok megkapni.
1: And it's not the same, and it's got nothing. No
0: ez
1: connection nem ugyanaz, with natural wisdom.
0: És ennek semmi köze nincsen a természet szerinti bölcsességhez.
1: And we find this phrase again and again in the scriptures.
0: És a Bibliában megtaláljuk újra és újra ezt a kifejezést.
1: Jesus used it frequently in the gospel.
0: Jézus gyakran használta az evangéliumokban.
1: And he says to his disciples, these uneducated fishermen.
0: Ezeknek a képzetlen halászoknak.
1: He said, to you, it has been granted to know the mysteries of the kingdom.
0: Azt mondta, nektek adatot, hogy a királyság titkait ismerjétek.
1: But speaking of the religious scribes and Pharisees, he says, to them it has not been granted.
0: De amikor a vallásosokról és az írás tudókról, a farizeusokról beszélt, azt mondta, hogy nekik nem adatot.
1: And so God's got a way of revealing the mysteries of God, the deep
0: Istennek
1: things of God,
0: arra,
1: but through what
0: Isten
1: he calls a mystery.
0: És mélységeit kijelentse nekünk, de ezt ő titoknak nevezi.
1: And the only one who can reveal these mysteries is the Holy Spirit.
0: És egyedül a Szent Szellem tudja ezeket a titkokat kijelenteni.
1: And he doesn't reveal them in the reason of our natural mind, he reveals them in the revelation of the Spirit.
0: De nem a természetes elemeink okoskodásaiban jelenti ezt ki, hanem a szellemünkben nyilvánítja.
1: God makes a choice. So you can get intellectually proud and arrogant Pharisees not understanding a word, they can't receive the truth.
0: Hogy az értelmetekben felfúvalkodott konok írástudók lesztek-e, akik a szívükben nem tudnak felfogni.
1: But you get these uneducated fishermen whose hearts are wide open to the Spirit, they're being taught the deep things and mysteries of the kingdom of God.
0: Vagy pedig olyanok lesztek, mint a tanulatlan halászok, akik kinyitották a szívüket, és ilyen módon Isten mélységeit tudták megismerni.
1: When I was just converted out of my scientific atheism and my intellectual arrogance.
0: Amikor az a tudományos ateizmusommal és az értelmiségi gőgömből megtértem.
1: At that time I was lecturing in a College of Advanced Technology attached to Nottingham University.
0: Akkoriban az Angliában a Nottinghami Egyetemhez tartozó főiskolán tanítottam, ami a magas szintű technológiát.
1: I had my long summer vacation as a lecturer.
0: És tanárként hosszú nyári szünidőm volt.
1: And this was just at the beginning of my long that I was converted.
0: És ez hamarosan azután
1: volt. Eileen was going to work and I was staying home. We had no children.
0: Dolgozni, akkor még nem voltak gyerekeink, otthon maradtam.
1: And we both just been powerfully converted at the same night.
0: Mindketten ugyanazon az estén tértünk meg erőteljes módon.
1: And I got a desire to read the Bible and to understand it.
0: És nagy vágy volt bennem, hogy olvassam a Bibliát és meg is értsem.
1: So I spent all day reading Eileen's Bible. I did not yet have one of my own.
0: Úgyhogy egész nap az Eileen Bibliáját olvastam, mert hogy nekem még nem volt.
1: And I began to read it right through, making notes on every chapter, very, very scientifically and very systematically.
0: Végig olvastam a Bibliát és minden fejezetről tudományos alapossággal készítettem jegyzeteket.
1: And I was rejecting things because they were not intellectually acceptable.
0: És bizonyos dolgokat elutasítottam belőle, mert az értelmemmel nem tudtam elfogadni.
1: I was still a convinced evolutionist.
0: Meggyőződéses evolucionista voltam.
1: I read stories like Joshua making the sun stand still and I thought that's ridiculous. Just imagine what would happen.
0: Olvastam.
1: I could calculate the disaster that would take place.
0: Ilyen történeteket, hogy Józsué megállította a napot, és azt mondtam, hogy hát ez nevetséges, hogy lehetetlen. Ki tudtam számítani, mit kellett volna
1: következményeihez.
0: Aztán amikor a Seth lenyelte ugye Jónást.
1: And there's a whole story of creation that was just myth, which I put on one side.
0: Teremtés történetet félretettem, mint mitoszt.
1: When it came to Leviticus, it was like reading in a butcher's shop. I couldn't understand all this blood and gore. It was revolting.
0: És amikor három Mózes olvastam, az egész olyan volt, mint egy hentes üzletről szólt.
1: When I got to Isaiah, I couldn't understand a word this guy was saying. It didn't make any sense to me.
0: És amikor Ézsiást olvastam, abból meg aztán egy szót se értettem.
1: But I finally got through the Hebrews.
0: De végül eljutottam a zsidó levélhez.
1: This was about 2 to 3 months later.
0: Körülbelül két-három hónappal később.
1: I got to Hebrews 11, chapter 11, verse 3.
0: Ott is kifejezetten a harmadik
1: verset. And it says this, by faith we believe that the worlds were made out of things which it does not appear.
0: Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
1: From the day I was converted, I could hear the voice of God very clearly. I never had a problem with that.
0: Megtérésem napjától kezdve nagyon tisztán hallottam Isten hangját, ezzel semmi problémám nem volt soha.
1: I knew God when he spoke to me and I listened to what he said.
0: Tudtam, hogy mikor szól hozzám Isten, és odafigyeltem arra, amit mondott.
1: And on this occasion he spoke to me very strongly.
0: Ezzel az alkalommal nagyon erőteljesen szólt hozzám, mondta.
1: He said, Alan, you're reading the Bible in totally the wrong way.
0: Teljesen rosszul olvasod a Bibliát.
1: He said, stop using your intellect.
0: Mondta,
1: it's too small. It can't possibly comprehend God.
0: Az értelmed használatát, mert ez túl kicsi ahhoz, hogy Istent felfogja.
1: He said, stop using your intellect and start using your spirit.
0: Azt mondta, hogy kezd el használni a szellemedet.
1: And then my spirit can speak to your spirit things that can't even be put into words.
0: A szellemem olyan dolgokat tudott a szellemednek mondani, amelyeket nem is lehet szavakkal kifejezni.
1: And he said, when you read the Bible,
0: azt mondta Isten, amikor olvasod a Bibliát,
1: I want you to be like a little child,
0: a
1: 3 years old,
0: gyermek,
1: listening to his daddy read a story to him.
0: Mint amikor egy 3 éves gyerek azt hallgatja, hogy az apukája egy történetet olvas fel neki.
1: Because that's spiritually where you are. You're just a little child.
0: Mert szellemileg ez vagy, egy kisgyerek.
1: And I become your daddy.
0: És én lettem a papád.
1: And I'm going to read the Bible to you and I'm going to give you the understanding as I read.
0: És fogom olvasni neked a Bibliát, és megértettem veled, miközben olvasod.
1: So he commanded me to have a childlike teachable attitude when I read the scripture.
0: Tehát megparancsolta nekem az Úr, hogy az írás gyermeki tanítható hozzáállással
1: olvasom. He gave me 3 principles which I was to use when I was reading the Bible.
0: Adott nekem 3 alapelvet, amelyek szerint olvasnom kellett a Bibliát.
1: Number one was to have a childlike teachable attitude.
0: A gyermeki tanítható hozzáállásra kell rá lett szükségem.
1: And like a little child,
0: és mint kisgyerek,
1: I was to believe literally every word my daddy said to me.
0: El kellett hinnem szó szerint minden szót, amit az apukám mondott nekem.
1: Whether it made any sense to me or not, I was to believe it like a little child.
0: Akár értetőnek tűnt a számomra, akár nem, el kellett hinnem, mint egy kisgyerek.
1: Number two, when I came to a promise.
0: Másodszor, amikor egy ígérethez értem.
1: When I came to a promise in the Word.
0: A Bibliában.
1: I was to claim it immediately to for myself.
0: Azonnal igényelnem kellett önmagam számára.
1: There are over 30,000 promises in the Bible.
0: A Bibliában.
1: I don't know if you know that, but there are.
0: Több mint 30,000 ígéret van. Nem tudom, hogy tudtok-e erről, de ennyi.
1: He said, now claim everyone personally
0: mondta,
1: for yourself.
0: Isten, hogy minden ígéretet személyesen önmagad számára igényelj.
1: He said, number three, you'll find there are many commandments in the Bible.
0: Ha találsz egy parancsot a Bibliában.
1: They are military commandments.
0: Ezek olyanok, mint a katonai parancsok.
1: And the point of time of obedience is now.
0: És azonnal kell engedelmeskedni mindegyiknek.
1: So whenever you come to a command, make the decision that you're going to obey it.
0: Tehát döntsd el, hogy amikor egy parancshoz jutsz, annak engedelmeskedni fogsz.
1: And I discovered there are over 17,000 commandments in the Bible.
0: Hogy több mint 17,000 parancs van a Bibliában.
1: So these were the 3 principles.
0: Tehát ez volt a 3 alapelv.
1: Believe every word like a little child.
0: Minden szót higgy el, mint egy kisgyerek.
1: Claim every promise.
0: Minden ígéretet igényelj magadnak.
1: Obey every commandment.
0: És minden parancsnak engedelmeskedj.
1: When I started to read like that,
0: amikor elkezdtem így olvasni,
1: ability changed because now his spirit was now able to speak to my spirit and I was getting revelation that made me jump and dance all over the place.
0: Mert most már a Szent Szellem tudott az én szellemembe szólni, és olyan kijelentéseket kaptam, hogy össze-vissza ugrándoztam és táncoltam.
1: And I've continued that way ever since.
0: És azóta is ilyen vagyok.
1: He told me to take all my doubts.
0: Azt mondta Isten, hogy minden kétségemet.
1: And throw them into the trash as an act of faith.
0: Dobjam be a kukába a hit cselekedetével.
1: And just become a believer in every word that was written, the way it's written.
0: És kezdjék el mindent úgy elhinni, ahogy le van írva.
1: I made that agreement with God.
0: És egyetértettem Istennel ebben.
1: Now that That was 1965.
0: Ez 1965-ben volt.
1: It's all, what, 45 years ago now.
0: Körülbelül 45 évvel ezelőtt most már.
1: And I've lived that way ever since.
0: És azóta is így élek.
1: And I said this, I used to pray stupid prayers in those days.
0: Akkoriban elég ostobán imádkoztam néha, úgyhogy azt mondtam.
1: I said, God, I'm going to step out, trusting every word of the Bible to be literally true and dependable. I'm going to stake my life on it being dependable.
0: Istenem, én rá fogok állni a Bibliára, minden szót úgy fogok venni, hogy teljesen igaz, és az életemet is ráteszem kockára.
1: Then I said, I'm going to believe every word to be true. I'm going to trust it like a little child.
0: Tehát el fogok hinni minden szót a Bibliából, és úgy fogom venni, mint egy kisgyermek, úgy fogok bízni benne.
1: I'm going to risk my life to what my wife and our children on the dependency of this word.
0: És a saját életemet, a feleségemét és a gyerekeimét ráteszem arra, hogy a te beszéded megbízható.
1: And then I said a very stupid thing at the end of my prayer.
0: Az ima végén egy nagy bolondságot mondtam.
1: I said, if this book ever lets me down,
0: hogyha ez a könyv valaha is cserben hagy,
1: if it ever fails me,
0: ha bármikor is cserben hagy,
1: then I will tear up my Bible and I will become a Buddhist.
0: Akkor eltépem a Bibliámat és buddhista leszek.
1: And that was 43 years ago.
0: 43 évvel ezelőtt történt.
1: I've never torn up a Bible.
0: Még egy Bibliát sem tettem.
1: And I certainly haven't become a Buddhist.
0: És az kétségtelen, hogy nem lettem buddhista.
1: But I've got over 40 years of experimental evidence of how amazing and wonderful this book is.
0: De több mint 40 évnyi tudományos bizonyíték van a hátam mögött arról, hogy
1: and
0: ez a
1: result,
0: könyv
1: began
0: igaz.
1: To reveal to me the mysteries of the kingdom.
0: És Isten elkezdte nekem kijelenteni a királyságának a titkait.
1: And he began to put this word of wisdom into me over many many many issues because it's in the Bible.
0: És nagyon sok dologban az ő beszédének a bölcsességét adta nekem, hiszen a Bibliában nagyon sok dologról van szó.
1: That morning,
0: azon a reggelen,
1: I changed my intellectual position completely.
0: Teljesen megváltoztattam az értelmi hozzáállásomat.
1: I changed my worldview completely.
0: Teljesen megváltoztattam a világképemet.
1: I instantly became a convinced creationist.
0: Azonnal meggyőződéses teremtés hívő lettem.
1: Not by superior arguments, but simply saying that's what the Bible says, I'm going to believe it now.
0: Egyszerűen amiatt, ahogy a Biblia ezt mondja, és akkor úgy döntöttem, hogy elhiszem, hogy a Biblia mond.
1: Now 40 years later,
0: 40 évvel később,
1: I realize how absolutely unscientific and crazy the theory
0: tudom,
1: of evolution is.
0: Hogy az evolúció elmélete mennyire tudománytalan és mennyire abszurd és képtelen, most már tudom, értem az
1: egyenmel. I can present powerful scientific arguments to support the creation teaching of the Bible.
0: És erőteljes tudományos érveket fel tudok sorakoztatni a teremtés mellett, ami a Bibliában le van írva.
1: Because God's opened my mind and filled my mind with godly wisdom, and
0: mert
1: I can see and understand
0: az elmémet, és betöltötte a fejemet isteni bölcsességgel, és most már értem ezeket a dolgokat.
1: But it was a crisis almost as important as getting saved.
0: De ez a döntés majdnem olyan fontos volt az életemben, mint a megtérésem.
1: And maybe you need to come to that crisis during this conference.
0: És talán ezen a konferencián nektek is el kell jutnotok eddig a döntésig.
1: Then God can start pouring into your heart the word of wisdom.
0: És akkor Isten el tudja kezdeni a szívetekbe árasztani.
1: If you read on in 1 Corinthians 2,
0: hogyha az 1 Korintus 2-t tovább olvassátok, azt mondja a
1: 9. vers, heard, man, the things which God has prepared for those who love
0: him. Szem nem látta, fül nem hallotta, és ember szíve meg se gondolta azokat a dolgokat, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
1: But God has revealed them to us through his spirit.
0: Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által.
1: For the spirit searches all things, yes, the deep things of God.
0: Mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
1: What man knows the things of a man except the spirit of the man who is in him.
0: Mert ki oda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely ő benne van.
1: Even so, no one knows the things of God except the spirit of God.
0: Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek szelleme.
1: Now we've received not the spirit of the world, but the spirit who is from God.
0: Mi pedig nem a világnak
1: szellemét. We know the things that have been given to us freely by God.
0: Hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk.
1: And these things we speak not in words with man's wisdom teaches, but with the Holy Spirit.
0: Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít.
1: So as a result,
0: ennek eredményeképpen,
1: this chapter has taken place in my life.
0: Ez a fejezet megvalósult az életemben.
1: I know exactly what Paul's talking about, and I've had exactly the same experience.
0: Pontosan tudom, miről beszél Pál, én pontosan ezt éltem át.
1: And God's revealed many, many of his mysteries to me, and I've got the wisdom of God for those mysteries.
0: Sok titkát kijelentette nekem, és Isten sok bölcsességét megkaptam a titkok által.
1: And all of us need to have that wisdom, because it's the only way we're going to understand the ways of God and pray according to the will of God.
0: Mindannyiunknak meg kell kapnunk ezt a bölcsességet, mert csak így értetjük meg Isten útjait, és csak így tudunk az ő akarata szerint imádkozni.
1: He compares the two wisdoms.
0: Jakab is összehasonlítja a két bölcsességet egymással.
1: Come to James chapter 3.
0: Menjünk a Jakab 3-hoz.
1: And he says this.
0: Ő azt mondja.
1: Come to verse 13.
0: 13. vers.
1: Who is wise and understanding among you?
0: Ki köztetek bölcs és okos?
1: James 3:13.
0: Tehát ez Jakab 3:13.
1: Who is wise and understanding among you?
0: Kicsoda köztetek bölcs és okos?
1: Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
0: Mutassa meg az ő jó cselekedeteiből vagy életmódjából azt, hogy az ő cselekedeteid bölcsességben
1: szerítségében.
0: Ha pedig kísérő irigység és szívódás van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
1: This wisdom does not descend from above, but it's earthly, sensual and demonic.
0: Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
1: For where envy and self-seeking exist, confusion and every kind of evil thing is there.
0: Mert ahol irigység és szivakodás van, ott háborúság és minden gonoszság, minden gonosz cselekedet van.
1: This is the false wisdom that comes from the devil.
0: It's
1: always mixed with pride and self-seeking.
0: Hamis bölcsesség, ami a sátántól van, és ez mindig öncélokkal van tele és
1: gőggel.
0: És mindenféle hazugság is társul
1: hozzá. Now contrasting this with the wisdom that comes from God.
0: De most összehasonlítjuk ezt azzal a bölcsességgel, ami Istentől jön.
1: Verse 17.
0: 17. vers.
1: But the wisdom that is from above is first pure.
0: A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta.
1: Then it's peaceable.
0: Azután békeszerető.
1: It's gentle.
0: Gyengéd vagy méltányos.
1: It's willing to yield.
0: Hajlandó alávetni magát.
1: It's full of mercy and good fruits.
0: Tele van irgalmassággal és jó gyümölcsökkel.
1: It's without partiality and it's without hypocrisy.
0: Nem részlehajló és nem kétmutatkozó.
1: And the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.
0: Az igazság gyümölcse pedig békességben vetkedik azoknak, akik békességben.
1: Now many of the relational problems we have in our churches and in our teams is because we're not moving in the right kind of wisdom.
0: Sok kapcsolati problémánk a gyülekezeteinkben és a munkás csapatainkban azért van, mert nem a megfelelő bölcsességben élünk.
1: And I've been transformed by the power of what God did to me and said to me.
0: Engem megváltoztatott annak az ereje, amit Isten mondott nekem és tett velem.
1: Now here is James, the great pastor of the first church in Jerusalem.
0: Itt van Jakab, aki az első jeruzsálemi gyülekezetnek a nagyon
1: jelentős pásztora volt.
0: És az óriási pásztori tapasztalatai alapján írja ezeket a szavakat.
1: And if you get the right kind of leadership team, it's going to have this kind of wisdom.
0: Hogyha megfelelő egy vezetői csapat, akkor abban ilyen bölcsesség működik.
1: And clever people that are not moving in this wisdom, they're a pain to have on your leadership team.
0: A okos emberek, akik nem rendelkeznek ezzel a bölcsességgel, nagyon megsínlik, hogyha ilyen vezetői csapatba kerülnek.
1: And you yourself are a pain if that's the kind of way that you're operating.
0: És hogyha te is ilyen módon élsz, akkor te okozol problémát másoknak.
1: So let's cry out for a mighty outpouring of this wisdom upon all of us. Would you
0: agree? Imádkozzunk azért, hogy hatalmasan kiereszze Isten ránk ezt a bölcsességet mindannyiunkra.
1: This tremendous wisdom that comes from God.
0: Óriási bölcsesség szállhat ránk Istentől.
1: Now, in addition to these general things which I've just briefly spoken about,
0: ezek mellett, az általános dolgok mellett, amelyekről éppen most
1: beszéltem, the gift of the Spirit is now a specific wisdom used in a specific situation.
0: A Szellemnek az ajándéka, a bölcsesség, az egy konkrét bölcsesség, egy konkrét helyzetre.
1: And God gives it to us when we face an impossible situation.
0: És Isten ezt lehetetlen helyzetekben adja nekünk.
1: And it's called a word of wisdom.
0: Ezt úgy hívják, hogy a bölcsesség beszéde.
1: And you're facing some practical solution, some practical situation.
0: Hogyha valami olyan gyakorlati helyzetben találod magad.
1: And you don't see an answer to that situation.
0: Amikor nem látod a választ a megoldásra a helyzetre.
1: And those who are given this particular gift, because they've now filled up with the wisdom of God, they'll have a word of wisdom for that situation.
0: Akik megkapták ezt az ajándékot Istennel, és egyébként is tele vannak Isten bölcsességének az ajándékával, akkor megkapják a bölcsességet az adott helyzetre
1: is. This is a particular gift that operates closely with the apostolic leadership.
0: Olyan konkrét ajándék, ami nagyon szorosan együttműködik az apostoli vezetőkkel.
1: The Apostle Paul says this in 1 Corinthians chapter 3.
0: Apostol mondja ezt az 1 Korintus 3-ban.
1: Coming back to this problematic church that's too clever in the wrong way.
0: Amelyik, amikor visszatér ahhoz a gyülekezethez, amelyik nem a megfelelő módon okos, a maga módján okos.
1: And the church in Corinth is full of every kind of problem and every kind of difficulty because of the absence of God's wisdom.
0: És a korintusi gyülekezet azért volt tele mindenféle problémával, mert nem Isten bölcsessége volt bennük.
1: But it's not a stupid church, it's an intellectually clever and intellectually arrogant church.
0: Ez nem egy buta gyülekezet, hanem értelmiségi szempontból nagyon okos és erre büszke gyülekezet.
1: It's a city which is full of commercial success and it's a full of famous libraries. It's so much of the wrong wisdom that this church has not disengaged themselves from it.
0: Amelyik tele van üzleti sikerrel és tele van nagyszerű könyvtárakkal, és annak a gyülekezetnek a tagjai soha nem választották le magukról az adott városnak a bölcsességi jellegét.
1: And even Paul is regarded as a bit of a mumbling idiot when he comes to speak. They've got no reverence or respect for the anointing and gift that's upon his life.
0: És még Pál is, amikor eljön közéjük, akkor egy ilyen motyogó idiótának nézik, és nem tisztelik ezt az ajándékot és kereteket, ami
1: eljött hozzájuk. Just another guy, and we all make our own decision whether we receive them or not receive them.
0: Hát van nagyon sok nemzetközileg elismert előadó, tehát mi majd magunk eldöntjük, hogy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el.
1: So Paul is writing to them and saying,
0: tehát Pál ír nekik, és azt mondja,
1: I'm an apostle to you guys,
0: hogy gyerekek, én nektek apostolotok vagyok,
1: and I come with apostolic wisdom,
0: és apostoli bölcsességgel.
1: And the fruit of it is that I gave birth to you in the Spirit.
0: És ennek az a gyümölcse, hogy megszüllek titeket szellemben.
1: Come to verse 9 of 1 Corinthians chapter 3. Verse 9.
0: 1 Korintus 3:9.
1: For we are God's fellow workers.
0: Mert Isten munkatársai vagyunk.
1: You are God's field. You are God's building.
0: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
1: According to the grace of God which was given to me, as a wise Master builder, I have laid the foundation.
0: Az Istennek nekem adatott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem.
1: Another builds, but let each one take care how he builds.
0: De más épít rá, kiki azonban meglássa, mi módon épít rá.
1: For no other foundation can be laid than that which is laid, which is Jesus Christ.
0: Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.
1: So this word of wisdom goes together with anyone and is absolutely vital for anyone who's building churches.
0: Tehát ez a bölcsesség ajándéka elkerülhetetlenül szükséges mindenki számára, aki gyülekezeteket épít.
1: If you like, the word of wisdom is the primary tool, the primary building tool of the apostolic ministry.
0: Hogy az apostoli szolgálat elsődleges építő szerszáma a bölcsesség beszéde.
1: And if you're not rich in this wisdom, then you're not going to be successful in your building.
0: És hogyha nem vagy gazdag ebben a bölcsességben, akkor nem tudsz sikeresen építeni.
1: Now I could go on and talk a lot about this, but I just feel we've got to say, oh God, let this wisdom be poured out upon the churches we represent.
0: De most azt érzem, hogy egyszerűen csak mondjunk annyit, hogy Uram, áraszt ki a te bölcsességedet azokra a gyülekezetekre.
1: As you're raising up apostolic ministry across the nations that we represent, let them be filled with this wisdom.
0: És hogyha Isten apostolokat támaszt a mi nemzeteinkben, ahonnan összejöttünk most, akkor áradjon ki rájuk a bölcsességnek.
1: However clever they are naturally, however well educated, let them be filled with the humility of God's true wisdom.
0: Akármilyen okosak is, teljenek meg azzal a képességgel, hogy Isten igaz bölcsességét el tudják venni.
1: And let them lay the right foundations by the power of this wisdom.
0: És ennek a bölcsességnek az erejével fektessék le megfelelően az alapokat.
1: When we come to a particularly difficult problem, give him just the right word.
0: Amikor egy különösen nehéz problémához érnek, akkor add meg nekik a megfelelő üzenetet.
1: Now, some great examples in scripture are these.
0: Bibliában vannak nagyszerű példák.
1: The first one is in the Old Testament.
0: Az első az Ószövetségben van.
1: When Solomon became king.
0: Amikor Salamon király lett.
1: It's a story I'm sure you all know well.
0: Ez egy olyan történet, amelyben biztos vagyok, hogy mindannyian jól ismertek.
1: It's in 1 Kings chapter 3.
0: Az egy királyok 3-ban található.
1: We're not going to read it all.
0: Nem fogjuk az egészet elolvasni.
1: But read the story,
0: which is particularly
1: in from verse 16 to the end of the chapter, verse
0: 28. A 28. versig.
1: And two women come.
0: Két nő jött el.
1: They were living together in some way, and one of them, their baby died in the night, and they're each claiming the live baby's theirs, and the dead baby belongs to the other woman.
0: Laktak ezek a nők, és mind a ketten gyereket szültek, és az egyik éjjel egyiknek a gyereke meghalt, és mind a kettő azt állítja, hogy az élő gyerek az övé.
1: And this dispute's brought to Solomon.
0: Ez a vita eljut egészen Salamonig.
1: And he says, take a sword and cut the baby in half and give half to each woman.
0: Hogy az élő gyereket vágjátok ketté, és mindegyik asszonynak adjátok oda az egyik felét.
1: And the true mother is horrified.
0: És az igazi anya elszörnyedettől az ötlettől.
1: She'd rather see the baby in someone else's hands alive than have half of a dead baby.
0: Inkább látná az élő gyerekét valaki másnak a karjai között, mint a saját élő gyerekét félbevágva.
1: Solomon is able to reveal who the true mother is and give the baby back to her. I think you all know the story.
0: Tehát ilyen módon Salamon rájött ki az igazi anya a gyereknek, és visszaadta az igazi anyának. Gondolom mindannyian ismeritek a történetet.
1: Let's go to Jesus in Mark chapter 12.
0: Akkor a Márk 12-ben nézzük Jézus dolgát.
1: When I was not yet converted.
0: Amikor még nem voltam megtérve.
1: And I was reading the New Testament under the tutelage of some Mormon missionaries.
0: És amikor Mormon missionáriusok vezetésével olvastam a Bibliát, vagy támogatásával, oktatásával.
1: To their horror, I got converted by just reading the Bible and the Spirit speaking to me from the Scripture.
0: És teljesen elszörnyedtek ezek a mormonok attól, hogy én csak a Biblia olvasása által tértem meg, mert a Szent Szellem szólt hozzám a Biblián keresztül.
1: The thing that hit me was the tremendous wisdom of Jesus.
0: Ami igazán sokkolt engem, az Jézus.
1: That's what impressed me. I thought, man, yeah, he's not a wimp, he's a man.
0: Óriási benyomás,
1: I used to love debates, and I would take up a cause I didn't believe in, and I would argue for this cause and get everybody to vote for it. I used to think, well, I've got a great gift here.
0: Micsoda férfi! Én nagyon szerettem a vitákat, ugye van egy volt egy ügy, akkor nagyon szívesen kezdtem vitázni róla.
1: But when I saw Jesus in action, I realized I don't know a thing compared with this man.
0: És azt hittem, nagyon jó vagyok ebben, de amikor Jézus láttam, rájöttem, hogy semmi nem vagyok ő hozzáképest ezekben a témákban. Úgyhogy mi jöjjünk akkor a Márk 12-hez.
1: And the scribes are trying to trick him.
0: Az írás tudók és farizeusok próbálják léprecsalni Jézust.
1: You can read the whole chapter, and it's just his answers are absolutely masterly.
0: De Jézusnak a válasza minden esetben mesterség.
1: Let's just take this one that begins in verse 14.
0: Akkor nézzük a 14. versben kezdődő.
1: And they ask this question at the bottom of verse 14.
0: A 14. vers végén azt a kérdést tették.
1: A lot of politically sensitive people around, and they know that either way he answers, he's going to be in trouble.
0: Nagyon sok politikailag érzékeny ember volt akkor Jézus körül, és tudták, hogy bárhogy válaszol, mindenképpen rossz választ ad a kérdésre.
1: So they say, is it lawful to pay taxes to Caesar or not?
0: Azt kérdezték, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy nem.
1: And it's a trick question.
0: Ez egy trükkös kérdés.
1: And they think either way he answers, we've got him.
0: Azt gondolták a farizeusok, hogy bármit válaszol Jézus, mindenképpen elkapjuk. De Jézus mégis kikerüli
1: az összes trükköket.
0: Azt mondja, hogy adjatok nekem egy
1: pénzkérmét. Well,
0: kinek a képe van ezen a pénzen, kérdezte
1: and
0: Jézus.
1: Said, Caesar's.
0: Azt mondták neki, császárén.
1: So he said, right, then render to Caesar what is Caesar's, render to God what is God's.
0: Adjátok meg, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Istennek.
1: And I thought, boy, that's fantastic. That was one of the things that really impressed me.
0: Ez óriási. Ez volt az a dolog, ami igazán benyomást tett rám az új szövetségből.
1: Then it goes on with many other things like
0: aztán még sok hasonló dolog következik.
1: They think of this trick question about what happens when a guy's died and he's had several wives
0: or
1: been married to several different women. When they all get to heaven, whose wife is he?
0: Valakinek volt 7 testvére és megnősült, és nem volt gyereke, és meghalt, és mindegyik testvérnek a felesége volt a felesége,
1: és ki élsz, amikor
0: igazából a mennybe kerülnek, és óriási bölcsességet mutat Jézusnak a válasz erre.
1: You come to Elisha in 2 Kings chapter 5.
0: Kettő királyok 5-ben Elizeus.
1: You go all over the Bible, there's so many of them.
0: Az egész Bibliában rengeteg ilyen történet van.
1: 2 Kings chapter 5.
0: Kettő királyok 5.
1: I want to verse 9.
0: 9. vers.
1: And this is the story of Naaman.
0: Ez Naaman története.
1: And he's come to the king of Syria has sent him to get him healed of his leprosy.
0: Aki elment Szíria királyához, és kérte hát, hogy gyógyítsák meg, illetve hát Samaria királyához.
1: And so Elisha says at the bottom of verse 8, let him come to me, he shall know that there's a prophet in Israel.
0: Aján, Elizeus, hogy hagyj jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben.
1: And then he sends him off to wash in the river seven times.
0: Hogy fürödjön
1: in the Jordan, the dirty old stinky muddy Jordan.
0: Folyóban, a jó öreg büdös és sáros Jordánban, hogy
1: he wouldn't do it at first, but finally humbles himself.
0: De először nem akarja megtenni, de végül megalázza magát, és csak megteszi
1: Námánnak. And he gets gloriously healed and totally humbled at the same time.
0: Meggyógyul, és teljesen meg is alázódik ugyanakkor.
1: Now the wisdom of that is absolutely brilliant.
0: Ragyogó ezeknek az embereknek a bölcsessége.
1: And you go on through scripture and find example after example after example.
0: És a Bibliában rengeteg példa található még ilyenekre.
1: Come finally to the Apostle Paul.
0: Végül Pál apostolt nézzük meg.
1: Acts 23.
0: Az Apcsel 23-ban.
1: Come in at verse... I'm sorry, I want Acts, that I've got the wrong one there.
0: Illetve Apcsel.
1: Yes, that's not bad, but no, that's not what I want. That's good, though. I want to go to Acts chapter...
0: Ez is jó, de
1: I want to go to another one.
0: Inkább egy másikhoz.
1: I want you to come to Acts 27.
0: Apcsel 27.
1: And Paul is now on the boat journey as a prisoner being taken back to Rome.
0: Pál, mint rab, hajóúton van és Rómába
1: visz. They get delayed by the weather and they're now in a harbor.
0: És most ott vannak egy kikötőben.
1: A place called Fair Havens in the city of Lycia.
0: Egy szép kikötő nevű helyen vannak, Lycia.
1: And this, of course, is in Crete.
0: Ez Kréta szigetén van.
1: And then he comes to them in verse 10.
0: A tizedik körben oda megy Pál az emberekkel, és azt mondja,
1: that this voyage will end with disaster and much loss, not only of cargo and ship, but also of our lives.
0: Férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni ez a hajózás. Mondta a hajózásoknak. Ő nem szakértő hajós.
1: But he's got the apostolic wisdom come to him from God.
0: De Isten adott neki apostoli bölcsességet. Bölcsességet kapott
1: Istentől. So the centurion, it says in verse 11, and the helmsman and the owner, they all have an expert debate of experts together. Says, well, let's save, let's go for it.
0: A százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajótulajdonosnak, a szakemberek összebeszéltek és úgy döntöttek, hogy mégiscsak tovább mennek.
1: And they allow natural wisdom to override apostolic wisdom, they end up in shipwreck. Hello.
0: Hogy a természet szerinti bölcsesség felülbírálja az apostoli bölcsességet és a vége hajótörés. Ha-ho.
1: And so he has to pray them out of the situation, they save their lives, but they lose the boat.
0: És aztán végül is Pál azt mondja, hogy kimenekülnek majd a helyzetben,
1: so all a hajó elvészre, az életet megmarad.
0: Tehát mindenütt megtaláljuk ezt az ajándékot a Bibliában. Különösen ez az az ajándék.
1: Specific word that God gives to the apostle because of the many decisions he has to make.
0: Ez az az ajándék, amit Isten az apostoloknak ad, mert nekik nagyon sok döntést kell hozniuk.
1: Now just in the last few minutes I'm going to speak on page 30 to the other word, the word of knowledge.
0: Oldalról beszélni, a tudomány beszédéről.
1: And the first thing we have to learn is that the word of knowledge is not to be confused with the gift of prophecy.
0: Először is azt kell megtanulnunk, hogy a tudomány beszéde nem azonos a prófétálás ajándékával.
1: It's a supernatural ability to know things which you don't know naturally.
0: Arra, hogy tudjunk valamit, amit természetes módon nem tudnánk.
1: You can know them about people.
0: And
1: you'll find Jesus using this gift again and again, but always evangelistically.
0: Látjuk, hogy Jézus sokszor használta ezt az ajándékot, de mindig evangelizáló céllal.
1: And I want to encourage you to cry out to God for this gift of the word of knowledge, to use it evangelistically to get people saved.
0: Kérjétek Istent, hogy használhassátok ezt az ajándékot evangelizációs céllal, hogy az embereket megtérésre segítsétek vele.
1: And for example, in John chapter 4, this woman, Jesus said to her, you've had five husbands, the man you're living with is not your husband.
0: Annak az asszonynak azt mondta Jézus, hogy négy férjed volt, és amikor, akivel most élsz, ez nem a férjed.
1: He read her mail, he knew everything about her.
0: Tudott
1: in John chapter 1, he says to Nathanael, I saw you when you were under the fig tree.
0: Egyben azt mondja Natánaelnek, láttalak, amikor a fügefa alatt ültél.
1: And Nathanael's amazed and immediately gives his life to Jesus.
0: Elámult és átadta az életét Jézusnak.
1: So you find Jesus again and again using the word of knowledge, particularly to bring lost sinners to salvation.
0: A tudomány beszédét arra, hogy elvezet embereket üdvösségre juttasson.
1: And I don't particularly want to use it in a meeting just to impress people. You know, I've got a word from God about you. I can tell you your phone number, tell you this and that. Well, what's the good of that?
0: Nem akarom ezt az ajándékot használni összeveteleket olyan célokra, hogy csak benyomást tegyek az emberekre, hogy tudom a nevet, tudom a telefonszámot, tudok
1: rólad mindenféle. Clear, divine purpose.
0: Hogyha nincs valami egyértelmű isteni célja az egésznek.
1: Now the word of knowledge is closely connected to the prophet and the prophetic gift. But we must always make the distinction between.
0: A profitákhoz és a profitai ajándékhoz, de mindig meg kell különböztetnünk a kettőt egymástól.
1: Because I've had this happen and seen it happen, heard it happen quite a few times.
0: Mert hallottam már többször, hogy ez megtörtént.
1: Some well-known prophet or not so, he'll give an exact, precise. Word of knowledge about someone.
0: Hogy amikor nagyon jól ismert vagy nem olyan jól ismert proféták pontos tudománybeszédét mondtak valakire.
1: And tell them all sorts of details about their life and about themselves.
0: Mindenféle részletet tudtak az illetőről és az életéről.
1: And then they'll go on to give them a prophetic word.
0: És utána elkezdtek profétálni az illetőnek.
1: And the credibility of the word is backed up by the revealed unknowns in the word of knowledge.
0: Azzal támasztották alá, amit a tudománybeszédéből tudtak az illetőről.
1: He knew all that about me.
0: Hogy az ember ezt mindent tudta
1: rólam. Therefore, the prophetic word must be right.
0: Ezért biztos, hogy jó a proféciája is.
1: And I've seen people go off into error, into terrible, sad situations because they wrongly responded to a wrong prophetic word, which appeared to be given credibility by accurate words of knowledge.
0: És tévedésbe is elmentek azért, mert hittek egy olyan proféciának, amit egy pontos tudománybeszédre támasztott alá, akkor is, hogy a profécia maga nem volt helytálló.
1: I could give you many examples. I've not time to tell the story.
0: Nagyon sok példát mondhatnék erre, de most nincsen időm rá.
1: Maybe we'll illustrate this more fully tomorrow as we get into the prophetic.
0: Illusztrálom jobban ezt, amikor majd a profétálásról beszélünk.
1: I will give you some examples of this. One that comes to mind is this.
0: Néhány példát azért mondok, ami eszembe jutott most az
1: I was flying from Sacramento, California back to Dallas, Fort Worth and home after a weekend of ministry.
0: Hogy Sacramento-ból, California államból utaztam, Dallas államon, Fort Worth-on keresztül haza.
1: And I was leaving Sacramento.
0: Éppen elhagytuk Sacramento.
1: It's a 3.25-hour flight between these two cities.
0: Egy 3.25 órás repülőút van a két város között.
1: It was Sunday night, it was late.
0: Vasárnap este volt, már késett a járat.
1: The plane was half empty.
0: És késő volt, félig üres volt a repülő.
1: I've been upgraded to first class as a complimentary because I fly so much.
0: Én annyit repülök, hogy előmozdítottak engem az első osztályra.
1: And as we settled down to enjoy the good meals that they used to serve in those days.
0: Leültünk, hogy élvezzük azt a jó vacsorát, amit olyankor abban az időben felszolgáltak.
1: I was just getting ready to enjoy my dinner.
0: Amikor éppen a vacsorára készültem, hogy azt minden megeszem.
1: God spoke to me a very specific word.
0: Isten egy nagyon konkrét üzenetet mondott nekem.
1: You see that flight attendant, the lady flight attendant?
0: Látod azt a stewardesst?
1: And he said, now, she has had a disastrous divorce about 5 years ago.
0: Azt mondta, körülbelül 5 évvel ezelőtt egy katasztrofális válláson esett
1: át. The pain almost destroyed her.
0: Ennek a fájdalma majdnem tönkretette az életét.
1: She's been living with a man for the last 3 or 4 years.
0: És az utóbbi 3-4 évben egy férjével él együtt.
1: He's just walked out on her. She's desperate.
0: Most hagyta őt ez a pasas ott.
1: She's contemplating suicide.
0: Tétségből esve ez a nő, és az öngyilkosságon gondolkodik, és mondd meg neki, hogy én vagyok a válasz. Tehát amikor ilyeneket kell mondanod valakinek, kell, hogy igazat legyen, tehát mit kell mondanod. Úgyhogy jött a hölgy, hogy odaadja
1: vacsorának.
0: Mellettem levő ülés üres
1: volt.
0: Azt mondtam neki, ó, Isten most beszélt nekem önről.
1: I said, I know you're busy serving the meal, but when you've finished, you've got a bit of time.
0: Tudom, hogy
1: I'll tell you what he said.
0: Nagyon leköti most a vacsora felszolgálása, de amikor majd végzett, akkor legyen és leülni mellé, mert elmondanám, hogy mit mondott Isten nekem.
1: She didn't know what to do.
0: Az azt, hogy nem is tudta, hogy mit kezdjen ezzel, de teljesen megdöbbentett ez. Befejezte a vacsora felszolgálását, és visszajött hozzám, és azt mondta, hogy mit mondott?
1: I said, God was telling me all about you.
0: Isten mindent elmondott nekem önről.
1: I said, he knows you, and he loves you, and he wants to meet your need.
0: Szereti önt, és ismeri önt, és be akarja tölteni
1: kérem, üljön le ide,
0: és elmondtam az egész történetet, amit Isten nekem elmondott, minden
1: felitalálat volt.
0: és dicsőségesen megtért ez a nő, bekerült Isten
1: királyságába.
0: És a szakramentói gyülekezetbe be tudtam őt építeni, vagy oda tudtam őt küldeni, ahonnan éppen eljöttem
1: gyülekezetből.
0: Inkább én így szeretném csinálni a dolgokat, ahogy
1: Jézus tette.
0: Mondom nektek, hogyha elkezdetek ráhangolódni erre, és elkezditek ezt, akkor megdöbbentek majd azon, hogy Isten mi mindent mutat
1: nektek.
0: De ez nem egy ilyen röntgen szám, hogy mindenkiről mindent
1: tudtok,
0: hanem csak amikor Isten mutat nektek valamit, csak akkor tudjátok.
1: Like in the story, one of the stories of Elisha, this woman came in great distress, and he said, I don't know what, God doesn't show me what's wrong with her.
0: Isten meg kell, hogy mutasd nekem, hogy mi a baj ezzel a nővel.
1: And the story was that her little child had just died.
0: És ugye az volt a helyzet, hogy éppen akkor halt meg a kisgyerek ennek a nőnek.
1: Supernatural knowing all the time. It's a specific.
0: Az az olyan,
1: a specific word that God gives you about a specific situation.
0: Hanem hogy Isten egy konkrét helyzetben megmond neked valami konkrétumot, amit akkor használod kell, mint ismeretet.
1: And if you're sensitive, God can use you and can use me in this way.
0: És hogyha érzékeny vagy, és vagyok, akkor Isten tud minket használni így.
1: And I could tell you other stories if I had time.
0: Mondhatnék más történeteket is, hogyha lenne időm.
1: Because God's opened up the other person in order that I might lead them to salvation.
0: De Isten azért nyitja meg a másik embert előttem, hogy üdvösségre vezessem őt.
1: And just like the woman in John 4.
0: És ahogy az asszony a János 4-ben.
1: She went running back to her town and said,
0: Gyertek és találkozzatok azzal az emberrel, aki mindent megmondott nekem, amit valaha tettem.
1: Is this not the Christ?
0: Nem ez a Krisztus?
1: And sure enough, she came and it was the Christ, and she was totally transformed by that encounter.
0: Krisztus volt az, és az asszony élete teljesen megváltozott ettől a találkozástól.
1: Amen. Now we've got to be careful not to confuse this genuine gift from God.
0: Hogy nehogy összekeverjük Istennek ezt az igazi ajándékát.
1: With the demonic counterfeit of the spirit of divination.
0: A jövendő mondás szellemével, ami ennek a démoni hamisítványa.
1: You may remember when the Apostle Paul was, I think it's in Acts chapter, oh, where is it?
0: Valószínűleg ott van az apcsál.
1: And it says in verse 16.
0: Azt mondja a 16. versben.
1: As we went to prayer, a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her master much profit by fortune telling.
0: Lentedik, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött elünkbe, kiben jövendő mondásnak szelleme volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott
1: jövendő mondásával.
0: És követően Pált és minket kiáltott, mondván ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösségnek útját hirdetik.
1: Now every word that girl said was absolutely true, but it was the wrong spirit.
0: Ennek a lánynak minden szava tökéletesen igaz volt, csak nem a megfelelő szellemből mondta.
1: And while we want to be wide open to the true spirit of God giving us true words of knowledge,
0: amíg nyitva vagyunk Isten szelleme előtt, hogy ő igazi tudománybeszédeit adjon nekünk.
1: We've got to be careful that this is not a spirit of divination that's working the wrong way to bring people into bondage, into captivity.
0: A jövendő mondás szellemét halljuk meg, amelyiknek az a célja, hogy az embereket kötelékbe és fogságba
1: sodorja. So along with this spirit, God's given another spirit, another gift.
0: Tehát ezzel az ajándékkal együtt Isten ad egy másik ajándékot is.
1: And the gift is the gift of discerning of spirits.
0: Ez pedig a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka.
1: And when God develops this in you,
0: amikor Isten ezt kifejleszti bennünk,
1: and you particularly need this if you're a leader,
0: és különösen szükséged van erre, ha vezető vagy,
1: and when the Spirit of God is moving,
0: és amikor Isten szelleme mozog, és szellemi ajándékokkal kell foglalkozni,
1: and és profitálással,
0: és nyelveken szólással, és az összes többi ajándékkal. Képesnek kell lenned megmondani, hogy éppen milyen szellem működik.
1: And you can pick it up. I can pick it up every time.
0: És én mindig rájövök.
1: I go to a church I've never been to before.
0: Ugye elmegyek egy gyülekezetbe, ahol még soha nem jártam.
1: And I can meet one of the leaders and I say to him, look, this guy's got a wrong heart. Be careful. There's something wrong with it. I just know.
0: Találkozok a vezetőkkel, azt tudom mondani, hogy nézd, ennek az emberek vigyázz, mert nem megfelelő a szívének a hozzáállása.
1: I can protect a church from painful
0: division
1: because they're giving honor and place to someone whose heart is not right.
0: mert eljutottam odáig, hogy fel tudom ismerni, ha valakinek a szíve hozzáállása nem jó.
1: So we learn to discern between the spirit of God.
0: Tehát meg kell, hogy tudjuk különböztetni Isten szellemét, a testet,
1: and a demonic spirit.
0: És a démoni szellemeket egymástól.
1: We can go into much more detail, but I
0: sokkal részletesebben kellhetnénk ebben, de nincsen most időnk erre.
1: Maybe I'll add a little bit more tomorrow morning.
0: Talán holnap reggel egy kicsit még beszélek erről.
1: Let's cry out for these gifts.
0: Kiáltsunk ezekért az ajándékokért.
1: That we might have them in abundance amongst us in Jesus' name.
0: Hogy Jézus nevében ezek bőségesen legyenek közöttünk.
1: Amen. Lord, will you pour out these gifts?
0: Uram, kérünk, hogy áraszd kiránk ezeket az ajándékokat.
1: May we fulfill the conditions to receive them.
0: Hadd töltsük be a feltételeit annak, hogy ezeket megkapjuk.
1: Keep them pure and unpolluted in us.
0: Tartsd meg ezeket bennünk szennyezés nélkül, tisztán.
1: And may we find ourselves powerfully equipped by these gifts.
0: És hadd éljük át, hogy erőteljesen felszerelsz minket ezekkel az ajándékokkal.
1: To fight a much more successful war.
0: Hogy sokkal sikeresebben tudjunk háborúzni.
1: And to overcome all the wiles and all the trickery of the devil.
0: És le tudjuk győzni az ördögnek mindenféle trükkjeit és gonoszságát, gonosz tervét.
1: Powerfully defeat him every time.
0: És erőteljesen minden esetben le tudjuk őt győzni.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: And when the spirit comes saying the right things, but it's the wrong spirit.
0: És még akkor is, hogyha egy szellem a megfelelő dolgokat mondja, de nem a megfelelő szellem.
1: May we discern it.
0: Hadd ismerjük ezt fel.
1: And may we cast it out.
0: És hadd üzzük ki.
1: Before it does any harm to your people.
0: Mielőtt a te népednek ártalmat okoz.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen, amen, amen.
0: Amen, amen, amen. God bless amen. You. Isten áldjon meg titeket.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának negyedik részét kísérhettük figyelemmel.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: wrong spirit.
1: És még akkor is, hogyha egy szellem a megfelelő dolgokat mondja, de nem a megfelelő szellem.
0: May we discern it.
1: Hadd ismerjük ezt fel.
0: And may we cast it out.
1: És hadd üzzük ki.
0: Before it does any harm to your people.
1: Mielőtt a te népednek ártalmat okoz.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen, amen, amen.
1: Amen, amen, amen. God bless you. Amen. Isten áldjon meg titeket.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának negyedik részét kísérhettük figyelemmel.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Topic.
1: Can I pray for this one?
0: Imádkozhatok ezért?
1: And I get so convicted if I see somebody who is sick.
0: És hogyha valaki beteg, akkor meggyőz az Úr a feladatomra. Nem, most mondhatom, hogy imádkozhatok érte?
1: You know, sometimes I daren't do it.
0: Tudjátok, néha megmerem tenni. És néha nem merem megtenni. Van más is ilyen?
1: Not just me.
0: Nem csak én.
1: Sometimes I daren't. I think, what would she think?
0: Néha nem merem, mert azt mondom, mit fog gondolni rólam ez az ember?
1: Step over.
0: De ki kell lépnünk.
1: And we're gonna do it.
0: És meg kell tennünk.
1: Some of the young people who are with us.
0: Vannak velünk néhány a fiatalok.
1: They are such a challenge.
0: Ők is nagy kihívást jelentenek.
1: I can tell you a quick story.
0: Mondok nektek gyorsan egy történetet.
1: There's a young man who received such an anointing of God.
0: Aki nagy keretet kapott Istentől.
1: One story, I tell you.
0: Elmondom nektek, ez egy igazi történet. Egy körülbelül 50 éves hölgy lakására ment el például.
1: And she was sitting in one of those recliner chairs in desperate pain.
0: Aki nagyon nagy fájdalomok közt hevert egy ilyen heverő ágyon, egy ilyen nyugágyszerűségen.
1: And her legs were numb and she couldn't feel them.
0: A lábai bénák voltak, nem érezte a lábait.
1: She hadn't been able to walk for years.
0: Már évek óta nem tudott megfelelően járni. Csak nagyon nagy fájdalmak keretében.
1: And she'd been in the hospital that morning.
0: És azon a reggelen a kórházban járt.
1: And they'd given her some injections to try and deal with the pain.
0: És adtak neki ilyen injekciót, hogy csökkentsék a fájdalmait.
1: So this woman does not believe.
0: Tehát ez a hölgy nem volt hívő.
1: And her husband is an atheist, unbeliever.
0: És a férje is ateista volt.
1: And so this young man goes to the house and says,
0: tehát
1: "Can we pray for you?"
0: Tehát ez a fiatalember és azt mondta, imádkozhatunk önért.
1: This the woman in agony says, "Yes, please."
0: És ez a gyötrődő arccal azt mondja, igen, legyetek szívesek.
1: And so they begin to pray for her.
0: Elkezdtek imádkozni érte.
1: And she says, "Oh, what's happening? My legs are tingling. I can feel my legs."
0: Mi történik? Pizseregnek a lábaim, érzem a lábaimat.
1: And about 10 minutes later, she
0: körülbelül
1: said, "Oh, the pain has gone out of my back."
0: Már nem fáj a hátam.
1: And in a few minutes after that, she's standing on her feet and walking around.
0: Már a lábán állt és sétálgatott.
1: Her husband goes to another room. He doesn't want to see all this.
0: A férje átment egy másik szobába, mert nem akart mindezt végignézni.
1: He will not believe.
0: Nem akart hinni.
1: But this woman is so rejoicing to be free from pain.
0: Annyira újongott, hogy szabad a fájdalomtól.
1: And she's walking around trying out her new legs.
0: Úgy ott járkált, próbálgatta az új lábait.
1: And then the young man,
0: és aztán a fiatal ember,
1: she's not converted.
0: Aki tudja, hogy ez a nő még nem tért meg,
1: so he says, I want
0: mondja,
1: to pray for your heart.
0: Szeretnék a szíved, az ön szívéért is imádkozni.
1: Oh good, I've got a heart problem too.
0: Rendben van, hiszen a szívemmel is van probléma.
1: And so he prays for her heart.
0: Tehát akkor imádkozott az asszony szívéért.
1: And the heart is healed also.
0: És meggyógyult a szíve is.
1: Now from further evidence.
0: Ezt most már további orvosi bizonyítékokból tudjuk.
1: And then he leads her to Christ.
0: Aztán Krisztushoz vezette ezt az asszonyt a fiatalember. 2 héttel később.
1: He goes to the same house to see how she's doing.
0: Meglátogatta újra, hogy megnézze, hogy van.
1: And she's in the garden doing the gardening. Hallelujah.
0: Éppen a kertben kertészkedett.
1: Young people, come
0: fiatalok
1: on, come
0: ezek.
1: On.
0: Gyerünk, fiatalok.
1: Don't you disqualify anybody.
0: Ne mellőzzet, ne húzzatok ki a versenyből senkit. A fiatalokat engedik el a szolgálatban.
1: The anointing rests upon them.
0: Hiszen rajtuk nyugszik a kenet.
1: Let them go, let them work.
0: Menjenek.
1: Let them do signs and wonders.
0: Csinálják a jeleket és a csodákat, tegyék meg, dolgozzanak, szolgáljanak.
1: God wants to show us new things in these days.
0: Isten új dolgokat akar mutatni nekünk ezekben a napokban.
1: Look, I just want to add this to you.
0: Csak azt szeretném hozzátenni a dolgokhoz.
1: You know that the gifts, these gifts are contended by the devil. Alan said this
0: tudjátok,
1: this morning.
0: Tudjátok, Alan is elmondta ma délelőtt, hogy ezek ellen az ajándékok ellen harcol a sátán.
1: The devil hates it when we start manifesting the power of God.
0: Utálja, amikor elkezd rajtunk keresztül megnyilvánulni Isten ereje.
1: And it seems as if he specializes in every kind of counterfeit.
0: Mindenféle hamisítások létrehozására szakosodott volna.
1: I'm amazed how many

0: Meg vagyok
1: sort
0: döbbenve.
1: Of, extra spiritual kinds of organizations keep
0: szellemi
1: coming out.
0: Jellegű szervezet nő ki a földből, amelyek mindegyik egy gyógyulást kínál az embereknek.
1: Now why is that?
0: Miért van ez?
1: You see, I believe that when a person is sick.
0: Tudjátok, szerintem amikor valaki beteg.
1: They are in the most desperate of need.
0: Akkor ez a legnagyobb szükség, amiben van.
1: You know, there's many incurable diseases.
0: Tudjátok, nagyon sok a gyógyíthatatlan betegség.
1: And it's a terrible thing. Just imagine.
0: És ez szörnyű dolog, képzeljétek el.
1: Just imagine what it must egészséges be
0: vagyok,
1: to be told you're going to live with that pain for the rest of your life.
0: Képzeljétek el, milyen lehet, amikor azt mondják valakinek, hogy ezzel a fájdalommal az élete végéig együtt kell élnie.
1: That must be simply terrible.
0: Biztosan szörnyű lehet, egyszerűen szörnyű.
1: If you are not a believer,
0: hogyha nem vagy hívő, ráadásul,
1: you're gonna look for anything that will give you relief.
0: Akkor bármilyen forráshoz oda fordulsz, amitől megkönnyebbülhetsz. Értitek, mit mondok, ugye?
1: And so the devil is so busy.
0: Tehát annyira el van foglalva az ördög.
1: He's out there to give answers to desperate people.
0: Mert azzal foglalkozik, hogy a kétségbe esetteknek válaszokat kínál.
1: So that's why I believe that at this time, in these last days,
0: ezért
1: God
0: hiszem,
1: is raising up powerful new healing gifts.
0: Időkben, Isten erőteljes és úgy-úgyító ajándékokat támaszt.
1: Come on, we don't want the gifts of healing and of miracles and of faith to be just occasional gifts in, this, in the work of God.
0: Hogy Isten munkájában csak alkalmanként mutatkozzon be, meg a hit ajándéka, a gyógyítás és a sodatevés.
1: Come on, the activity of the enemy is everywhere.
0: Hiszen az ellenség mindenhol tevékenykedik.
1: And the people, the unconverted.
0: És a meg nem tért emberek.
1: They deserve to see the truth in.
0: Megérdek. Mlik, hogy lássák az igazítést.
1: We need to invade their world with
0: the truth. Hatolnunk az emberek világába az igazsággal.
1: Hallelujah. You know these people who are desperately ill and needy.
0: Tudjátok, azok az emberek, akik kétségbe esetten betegek és nagy szükségekben vannak.
1: They are our harvest of souls.
0: Ők közülük jön ki a lelkek aratása számunkra.
1: Come on, you don't take them and say you need to be saved. Don't go there.
0: Ne úgy menj oda ezekhez, hogy neked meg kell térned.
1: Their body is needing healing.
0: Hiszen a testüknek gyógyulásra van szüksége.
1: I tell you, if you heal their body,
0: mondom
1: they'll
0: nektek,
1: be saved.
0: Hogyha meggyógyul a testük általad, akkor meg fognak térni.
1: Are you hearing me?
0: Halljátok, amit
1: This
0: mondok?
1: This is the answer.
0: Ez a válasz.
1: Jesus gave his disciples that answer.
0: Jézus ezt a választ adta a tanítványainak.
1: He sent them out to heal the sick, cast out devils,
0: raise
1: the dead. Kiküldte
0: őket, hogy gyógyítsák a betegeket, üzzék ki a démonokat, támasszák fel a halottakat.
1: And then the people will run to you. What is it you've got?
0: És akkor az emberek akarni fogják azt, ami neked van.
1: Then they want salvation.
0: És akkor meg akarnak majd térni.
1: Hallelujah. We're in the last days.
0: Az utolsó napokban vagyunk.
1: And in these last days the devil is furious.
0: És ezekben az utolsó napokban nagyon dühös a sátán.
1: He's fighting tooth and nail to keep that which he's got.
0: Köröm szakadtáig küzd azért, hogy megtartsa, amilyen van.
1: But in these days God is empowering his people.
0: Ezekben a napokban Isten megerősíti a népét.
1: And he's giving us these reaping tools.
0: És odaadja nekünk az aratási szerszámokat.
1: Come on, these are the tools to reap the harvest.
0: Ezek az eszközök, amikkel learathatjuk az aratnivalót.
1: We need to see the harvest and have a passion for the harvest.
0: Látnunk kell az aratnivalót, és a szívünk kell, hogy égjen az aratnivalóért.
1: This will make you want to have the gifts of the Holy Spirit.
0: És az arra késztet minket, hogy akarjuk a Szent Szellem ajándékait az életünkben.
1: Hallelujah. You know, I want to just say to you again, do go after Alan's book.
0: Hogy keressétek Ellen könyvét valóban.
1: Because that will teach you how to have this foundational gift of faith.
0: Mert ebből megtanulhatjátok, hogy hogyan juthattok hozzá ez az alapvető ajándékhoz, a hit ajándékához.
1: And you know, you go on Amazon.com, you find it there. You find it anywhere you can find it.
0: Ahol az Amazon szállít, ott mindenütt szállítják ezt a
1: könyvet.
0: De hogyha a mi honlapunkra mentek,
1: outpouringmissions.org
0: outpouringmissions.org,
1: and you can get it from there.
0: akkor onnan is megrendelhetitek a könyvet.
1: You can get that book and you can learn.
0: Megszerezhetitek és tanulhattok belőle.
1: Hallelujah. I just want to come to the gifts of healing, and I just want to just point out one thing. Ajándékairól
0: beszélni. Egy dolgot szeretnék megvilágítani.
1: And I'm coming into Isaiah 53.
0: Ézsaiás 53.
1: Isaiah 53.
0: Ézsaiás 53.
1: You know, it's always been in the heart of God.
0: A gyógyítás mindig benne volt Isten szívében.
1: To heal us.
0: Mindig meg akar gyógyítani minket.
1: I want you to know that. Just really
0: szeretném,
1: know
0: hogy
1: that.
0: Tudjátok, és tényleg tudjátok a szívetekben, hogy így
1: van. He said to his own children, the children of Israel, when they came out, he said, I'm not going to put any of these diseases in Egypt.
0: Izrael gyermekeinek, amikor kijöttek Egyiptomból, hogy Egyiptom egyetlen betegségét sem fogom rátok bocsátani.
1: Now I don't want you to believe that God was vindictively putting sickness on people.
0: Én nem akarom, hogy azt higgyétek, hogy Isten bosszúból vagy igazságszolgáltatásból tesz betegségeket emberekre.
1: I don't believe that.
0: Én nem hiszem, hogy így van.
1: I believe that we can live a lifestyle which will make us vulnerable to sickness.
0: Olyan életmódot, ami miatt sebezhetők leszünk a betegségek számára.
1: But I believe if we walk and live according to God's laws,
0: hogyha Isten törvényei szerint élünk és járunk,
1: we have the possibility of living in His health.
0: Akkor lehetséges az ő egészségében élni.
1: Now that's not saying everybody who's sick is in sin.
0: Ezzel nem azt mondom, hogy minden beteg bűnben van, tehát ha értsétek jól, amit mondok.
1: It's just that we live in a world which has got sin in it.
0: Csak azt akarom mondani, hogy olyan világban élünk, ahol körülvesz minket a bűn.
1: And we've got sickness in this world.
0: És betegség is van ebben a világban.
1: But I believe that we can come to a place where God can put His divine health in us.
0: Isten igazságát helyezeti, egészségét helyezeti belénk.
1: This is just a quick story. When
0: egy
1: we were
0: történet.
1: In India,
0: amikor Indiában voltunk,
1: we have three children.
0: Három gyerekünk volt, ugye?
1: And we had a new baby, David.
0: Volt Dávid, akkor kisbaba volt.
1: And those of you who've lived in India, you would know that small children get sick with tummy troubles and diarrhea again and again and again.
0: Olyan kisbabákra sokszor rájön a hasmenés, meg fáj a hasuk, meg ilyen problémáik vannak a babáknak sokszor.
1: Because their hands get dirty and their hands are in their mouth and their, you know.
0: És a kezük piszkos lesz, aztán beveszik a szájukba, meg hát ilyen problémáik
1: vannak. Now remember, we were traveling.
0: Ne felejtsétek, hogy mert utazgattunk
1: is.
0: És Dávid újra beteg volt.
1: And I remember thinking, oh God, not again.
0: És akkor azt mondtam, ó, Istenem, már nem áll megint.
1: I remember the very room. I said, Lord God, this must be the end of this. I'm claiming right
0: here and
1: now, divine health, not healing. Divine health, Lord.
0: Hogy most már ez itt kell, hogy a vége ott legyen a történetnek. Én igényelem magunk számára az isteni egészséget. Nem a gyógyulás csak ebből a betegségből, hanem az isteni egészséget a gyerek számára.
1: And when I remember from that point on, our David was so much more healthy.
0: Hogy akkortól kezdve a Dávidunk sokkal egészségesebb volt.
1: Come on, you do that for yourself.
0: Te is tegyétek meg önmagatoknak, a gyerekeiteknek ugyanezt. Jussatok el hitben eddig a pontig.
1: Because God has provided healing for us in the atonement. It is a foundational thing within the death and resurrection of our Lord Jesus Christ.
0: Az már gondoskodott számunkra az egészségről, a gyógyulásról, az ő engesztelésében, Jézus Krisztus művében a bűnbocsánat mellett alapvető tétel volt a gyógyulás is.
1: Let's just quickly look at Isaiah 53.
0: Gyorsan nézzük meg az Ézsaiás 53-at.
1: Verse 4.
0: A negyedik verset.
1: It says, surely he has
0: mondja,
1: borne our griefs.
0: Pedig betegségeinket ő viselte.
1: And carried our sorrows.
0: És fájdalmainkat hordozta.
1: The word grief can be translated sicknesses.
0: Tehát itt a betegségeink a jó fordítás, nem a bánat, ami az angolban van.
1: You can put that in your Bible. He has borne
0: tehát
1: our sicknesses.
0: Betegségeinket ő viselte.
1: Carried our sorrows, that can be translated just equally well as pains.
0: És fájdalmainkat hordozta. Vannak fordítások, ahol szomorúságaink van. Fájdalmak helyett.
1: That's what my the references in my Bible say.
0: Az angol Bibliában is benne vannak ezek a nehézségek.
1: Yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted, but
0: és
1: he was wounded for our transgressions.
0: És kínosztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinket, megrontatott a mi vétkeinkért.
1: He was pierced through, we could say, for our transgressions.
0: Mondhatnánk, hogy a mi vétkeinkért szögezték őt át.
1: Our iniquities
0: ami bűneinket szögezték át, és a mi vétkeinkért okoztak sebeket neki, és a békességünk büntetése rajta van.
1: And by his stripes we are healed.
0: És az ő sebeivel gyógyultunk meg.
1: Now what does it say? Read that again.
0: Mit mond itt? Olvassuk újra.
1: We are present tense now healed.
0: Az ő sebeivel gyógyultunk meg, tehát most gyógyultak vagyunk jelen időben.
1: Come on, we're the believers, are we not?
0: Mi hívők vagyunk, nem?
1: Come on, believers.
0: Gyerünk, hívők.
1: We are healed.
0: Meggyógyultunk.
1: Because Jesus died.
0: Mert Jézus meghalt.
1: He is risen again.
0: És újra feltámadt.
1: And this word is verified in the very blood of our Lord Jesus Christ.
0: És a mi Úr Jézus Krisztusunk vére az, ami ezt a gyógyulást hitelesíti
1: számunkra. This is written in covenant for us.
0: Ez szövetségben le van írva a számunkra.
1: By his stripes I'm healed.
0: Hogy a ő sebeiben gyógyultunk meg.
1: Come on, there's nothing that can defy the covenant blood of our Lord Jesus Christ. I'm healed.
0: Gyerünk, Jézus Krisztus szövetségi vérét semmi sem nem vetheti meg.
1: Whatever it is,
0: hanem meggyógyultunk bármilyen problémája van, mi meggyógyultunk. Gyógyultak vagyunk, és halljátok meg, hogy gyógyultak vagyunk.
1: Come on, that deaf ear in this room, open.
0: Minden fül nyíljon meg ebben a teremben, ennek meghalásán.
1: Somebody with a left ear, you've got a problem in your left ear.
0: Valakinek van egy problémája a bal fülével.
1: Come on, you in the blue shirt.
0: Kékingben.
1: In Jesus' name, open up ear.
0: Jézus nevében nyílj meg fül.
1: But in the name of Jesus, you
0: Jézus nevében meggyógyultál.
1: By his stripes you're healed.
0: Az ő sebeiben meggyógyultál.
1: It's popped.
0: Kinyílt, megnyílt. Igen.
1: It's healed.
0: Meggyógyult a fül. Igen.
1: Come on, stand up.
0: Állj fel.
1: Give him praise.
0: Ő dicsérd az Urat.
1: Yes. Yes. Hallelujah. Is yours open too?
0: Az ilyen is. A te füled is megnyílt.
1: Is it opened?
0: Igen.
1: You were talking about yesterday. Come on, is it opened?
0: Megnyílt a füled.
1: By his stripes you're healed.
0: Jézus sebeiben meggyógyultál.
1: In Jesus' name. In
0: Jézus nevében. Gyere ide. Jézus nevében.
1: In Jesus' name.
0: Jézus nevében. Nyílj meg.
1: Open.
0: Nyílj meg.
1: Open. Is it open?
0: Megnyílt.
1: Can you hear?
0: Hallasz?
1: Yeah. You can
0: hallasz?
1: Hear.
0: Igen.
2: Csúlyom, de akkor így.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Yes, yes. Come on! By his stripes we are healed. Come on, come on, come on. What's the connect? We got to start believing, haven't we? Come on, just
0: pont, amikor elkezdhetünk hinni.
1: We're believers, aren't we?
0: Are hívők we believers? Vagyunk, nem? Hívők vagyunk.
1: By his stripes I'm healed.
0: Az ő sebeiben meggyógyultam.
1: Hallelujah! Deaf ears open.
0: Hallelujah! Süket fülek megnyílnak.
1: I had that word of knowledge last night and forgot.
0: Tegnap este kaptam ezt a tudománybeszédét és elfelejtettem.
1: And just looking at you, somehow it came back to life.
0: És most, hogy rád néztem, visszajött nekem ez a tudománybeszéd, eszembe jutott.
1: Can you see how the word of knowledge does this as well?
0: Látjátok, hogy hogyan jó erre is a tudománybeszéd?
1: Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Father.
0: Köszönjük, Atyám.
1: I just want to say just one other quick thing about
0: a hit ajándékáról.
1: I want to add to Alan's list of things which the
0: szeretnék
1: gift of faith does.
0: Hozzátenni Alan listájához arról, hogy miket végez el a hit ajándéka.
1: For those of us who stand in the place of prayer continuously.
0: Azok számára, akik állandóan imádkoznak, mint én is.
1: Getting answers to prayer.
0: Ima válaszok elnyerése.
1: The gift of faith receives answers to prayer.
0: A hit ajándéka tudja elvenni a válaszokat az imákra.
1: Come on, that covers just about everything.
0: Ebbe tulajdonképpen minden beletartozik.
1: And I want you who are intercessors.
0: Szeretném, hogy a ti közben járok.
1: To recognize that above all you need that gift of faith.
0: Felismernétek, hogy mindenek fölött a hit ajándékára van szükségetek.
1: Because you're grabbing in that spirit realm and you're pulling it down.
0: Mert a szellemi világban akkor megragadjátok a dolgokat és lehúzzátok a földre.
1: That is the gift of faith.
0: Ez a hit ajándéka.
1: So add that to your list.
0: Úgyhogy írjátok hozzá a listátokhoz.
1: By the gift of faith we receive answers.
0: Hogy hit ajándéka által kapunk fit válaszokat az imáinkra.
1: Alan touched upon this. No Alan one moves into the gift of faith without a trial and without
0: ezt.
1: Time being trained into the ways of faith.
0: Léphet be a hit ajándékába anélkül, hogy megfelelő idő el nem telne, energiát nem fektetne bele és ki nem próbáltatna, mert csak így lehet növekedni a hit ajándékában.
1: I have always likened this to pushing a truck up a hill.
0: Arrahoz hasonlítottam, mint amikor egy teherautót próbálunk egy hegyen, hegyoldalon felfelé tolni.
1: When we're in a trial of faith.
0: Amikor hit próbában vagyunk.
1: It seems as if it's endless.
0: Úgy tűnik, hogy végtelen a harc.
1: You're behind the big truck.
0: Ott vagy a nagy teherautó mögött.
1: You can see nothing.
0: Nem látsz semmit.
1: Except the truck.
0: Csak a teherautót.
1: And that's all you see, the
0: csak
1: problem.
0: Azt látod, a problémát.
1: And you're shoving it up the hill.
0: És lögdösöd, hogy tolod fölfel a hegyre.
1: You don't even know where the summit of the hill is.
0: Azt se tudod, hol a hegy teteje.
1: And you can give up at any point.
0: És bármelyik ponton feladhatod a harcot.
1: And the truck will run all the way down to the bottom.
0: És akkor a hegy lábáig visszagurul a teherautó.
1: And you could have been just at that point.
0: És nem tudtál eljutni az átbillenés pontjáig.
1: Come on, stick in there.
0: De tarts ki.
1: Stay there.
0: Maradj meg a harcban.
1: Shove. Get other people to push with you.
0: Másokat is gyűjts magad mellé, akik veled tolják.
1: But I want to tell you there's always a crisis.
0: De hadd mondjam el nektek, mindig van egy döntő pont.
1: Remember the contest on the Mount Carmel with the prophets of Baal.
0: Amikor ugye Baal profétáival küzdött, harcolt ott Kármel hegyén Illés, megjött a fordulópont.
1: Mount Carmel. In that contest there's a winner.
0: Abban a harcban is volt egy győztes.
1: And you can decide that's you.
0: És eldönthetitek, hogy ti fogtok győzni.
1: Come on.
0: Gyerünk.
1: Come on. You can decide.
0: Eldönthetitek.
1: I'm not giving up here.
0: Nem adom fel ezen a ponton.
1: I am not giving up.
0: Nem adom fel.
1: I'm staying my ground.
0: Hanem itt maradok. Megállom a helyemet.
1: I see my city revived by the power of the Lord Jesus Christ.
0: És látni fogom, hogy az Úr Jézus Krisztus ereje újjáéleszti a városomat.
1: I'm not giving up.
0: Nem adom fel.
1: Come on. Shove.
0: Nyomjad.
1: The time of tipping over the hill is coming.
0: Mert eljön a pillanat, amikor átbillen a hegytetőn a teherautó.
1: That's faith.
0: Ez a hit.
1: And God trains us in that place of faith, in the place of prayer.
0: És Isten az imáinkban ilyen módon képez minket a hitre.
1: You know, Jesus, when he sent his disciples out,
0: tudjátok, amikor Jézus kiküldte a tanítványait,
1: he sent them out to heal the sick,
0: kiküldte őket, hogy gyógyítsák a betegeket,
1: cast out demons,
0: démonokat üzzenek,
1: and raise the dead.
0: És feltámaszták a halottakat.
1: Now you don't hear too much about raising dead.
0: Hát a halottak feltámadásáról nem hallunk sokat.
1: Anybody raise the dead?
0: Valaki támasztott itt már fel halottat?
1: We even read the Bible and just pass over that bit.
0: Még a Bibliában is, amikor olvassuk a Bibliát, úgy átsiklunk
1: ezt. But the majority, we have decided, okay, that doesn't happen.
0: A legtöbben már el is döntöttük, hogy hát ilyenek nem történnek.
1: It happens in Africa, perhaps.
0: Pedig talán Afrikában történik.
1: But certainly not in the United States.
0: De az Egyesült Államokban biztos nem.
1: And certainly not in Belgium.
0: Belgiában meg aztán pláne Belgiumban.
1: It's never going to happen in Croatia.
0: Horvátországban meg nem is lesz ilyen.
1: Oh, you know, it's easy for us just to decide these things don't happen.
0: Tudjátok, könnyű eldöntenünk, hogy ilyen dolgok nem történnek már.
1: But I believe that we are at such a time.
0: De én hiszem, hogy egy olyan korban élünk.
1: Come on, we're in the last days.
0: Az utolsó napokban vagyunk.
1: everything in this book is going to be completed.
0: A Bibliában leírt minden dolog meg fog valósulni.
1: The Lord is going to do everything he said he's going to do.
0: Az Úr meg fog tenni mindent, amit azt mondta, hogy meg fogja tenni.
1: And this end time church is an overcoming church, and it's going to defy the power of death.
0: A győztes gyülekezet, győztes egyház, és a halált is le fogja győzni.
1: And we're going to see the dead being raised again.
0: És meg fogjuk látni azokat a napokat, amikor feltámadnak a halottak.
1: Because God is going to pour out a new spirit upon his people.
0: Mert they Isten will
1: believe that the resurrection and the life lives within them.
0: Szellemet fog kiárasztani a népére, amelyik hinni fogja, ami miatt hinni fogják, hogy itt a halottak feltámadásának az ideje.
1: Come on, this is the life that was raised from the dead within us.
0: Hiszen bennünk is a halálból feltámadtunk fel az életre, mi magunk is.
1: This is the answer to death.
0: Ez a válasz a halálra, az
1: Now,
0: élet.
1: Let's read the scripture here.
0: Olvassuk itt ezt a
1: 1 Corinthians in chapter 15.
0: Írást, 1 Korintus 15.
1: And I believe that this is where we are.
0: Hiszem, hogy itt vagy, itt tartunk most.
1: Now Christ is risen from the dead, verse 20.
0: A 20. vers szerint Krisztus feltámadt a halálból.
1: And become the first fruits of those who have fallen asleep.
0: És az első zsengélt azoknak, akik elaludtak.
1: And for since by man came death, by man also came the resurrection of the dead.
0: Ugyan miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
1: Verse 21.
0: 21. vers volt ez.
1: By man, by the man, Christ Jesus,
0: az ember által, Krisztus Jézus által
1: the resurrection of the dead.
0: Jött a halottak feltámadása is.
1: And now we have not included just people dying.
0: Itt nem csak a haldokló emberekről van szó, vagy a fizikailag meghaltakról.
1: Resurrection of the dead of people. We think of resurrection of the dead when we go to glory.
0: Tehát általában ilyenkor csak arra gondolunk, hogy azok akkor támadunk fel, amikor megyünk a dicsőségbe. De nem most a jelenben a meghalt emberek föltámadására gondolunk ebben a versben. De én szeretném ezt a verset értelmezni arra is, hogy jelenlegi halottak is feltámadhatnak.
1: What did Jesus mean when he said, go and raise the dead?
0: Jézus mire gondolt, amikor azt mondta a tanítványának, hogy menjetek és támasztjátok fel a halottakat? Csak szellemi értelemben mondta ezt?
1: Or did he actually mean us to raise dead?
0: Vagy konkrétan azt gondolta, hogy halott embereket támasztunk fel?
1: A church must arise that fulfills the full commission of our Lord Jesus Christ.
0: Egy olyan egyháznak kell támadnia, amelyet az Úr Jézus Krisztus megbízását maradéktalanul teljesíti.
1: Heal the sick.
0: Meggyógyítsa a betegeket. Kiűzi a démonokat.
1: Raise the dead.
0: És feltámasztja a halottakat. Mert ez a megbízás.
1: God is going to do this in these days.
0: Isten meg fogja ezt tenni ezekben a napokban.
1: Come on, I just want to carry on reading that scripture.
0: Szeretném tovább olvasni ezt a részt.
1: Verse 24.
0: 24.
1: And then the end comes. This
0: aztán
1: is 1 Corinthians 15, verse 24.
0: 1 Korintus 15, 24. Aztán
1: then
0: a vég.
1: The end comes. When he delivers the kingdom to God the Father.
0: Mikor átadja az országot az Istennek és Atyának.
1: When he puts an end to all rule and all authority and all power.
0: Eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
1: Listen to that.
0: Ezt figyeljétek.
1: He's going to put an end to all those other rules and authorities and powers.
0: Minden más uralomnak, hatalomnak és erőnek véget vet az Úr.
1: Oh, glory to God.
0: Dicsőség Istennek.
1: He's going to put an end to the rule of death.
0: Ő véget vet a halál uralmának.
1: Because Jesus must reign till he has put all his enemies under his feet.
0: Mert Jézusnak addig kell uralkodnia, amíg minden ellensége a lába alá nem vettetik.
1: And that last enemy that will be destroyed is death.
0: Az mind utolsó ellenséget töröltetik el a halál.
1: I want to say to you, we're in those last days.
0: Azt akarom mondani nektek, hogy ezekben az utolsó napokban élünk
1: mi. Come on, a generation is arising in these last days.
0: Ezekben az utolsó napokban.
1: Who is going to be the overcoming demonstration of the authority of God in the earth?
0: Egy olyan nemzedék támad, amely be fogja mutatni, hogy az egész világ Isten uralkodik.
1: Hallelujah! Glory to God.
0: Dicsőség
1: We're
0: Istennek.
1: Gonna see these things with our eyes.
0: A szemünkkel fogjuk látni ezeket a dolgokat.
1: Hallelujah. We're gonna see the dead raised.
0: Látni fogjuk a halottak feltámadását.
1: Now, if we're gonna see miracles,
0: ha csodákat akarunk látni,
1: and raising the dead is a miracle.
0: És a halottak feltámadása is ugye csoda.
1: The Bible tells us it's the working of miracles.
0: A Biblia szerint ez a csodatevések, csodatevő erők.
1: Come on, like Alan said, you got somebody's got to go and do it.
0: Tehát akkor kell valaki, aki megy és megteszi ezeket.
1: And the person who does it is the worker.
0: És aki megteszi, az a munkás, az aki teszi a
1: And
0: csodát.
1: I want to say this to you.
0: Azt akarom mondani nektek.
1: One miracle doesn't make a miracle worker.
0: Egy csodától még nem vagy csodatevő.
1: Come on. I don't consider myself a miracle worker.
0: Én nem tekintem magam csodatevőnek.
1: But I've seen some miracles.
0: De láttam már néhány csodát.
1: And I'm ready to see a lot more.
0: És készen állok arra, hogy még sokkal többet lássak.
1: Hallelujah! Come on, we're going to become miracle workers.
0: Csodatevők leszünk.
1: Jesus, remember that time when Jesus walked on the water?
0: Emlékeztek akkor arra, amikor Jézus a vízen járt?
1: A miracle.
0: Ez csoda volt.
1: Peter walked on the water.
0: Péter is járt a vízen.
1: A miracle.
0: Az is csoda volt.
1: Yes, we're going to see miracles.
0: Igen, csodákat fogunk látni.
1: The working of miracles displays God's power and His magnificence.
0: A csodatevés Isten erejét és kiemelkedő voltát bizonyítja.
1: I want to tell you, this is true. This is what we did one time in India.
0: Ez igaz. Ezt tettük egyszer Indiában.
1: We were driving to the south to see our children in boarding school.
0: Délre utaztunk, hogy a gyerekeinket meglátogassuk a bentlakásos iskolában.
1: The wheel bearing on our car just fell apart in pieces on the road.
0: És az úton a hátsó gumiabroncsunk az egyik az autóról darabokra
1: esett. We just had there was just a collection of bits on the road.
0: Úgyhogy csak a darabok ott hevertek az úton.
1: And there we are in the middle of nowhere.
0: Ott voltunk a semmi közepén.
1: And we got a couple of hours drive or something, I can't remember how long, but
0: nem tudjuk, tudom már mennyit kell volna még autóznunk, de
1: to the town where somebody could fix this thing.
0: Jutnunk a városig, ahol valaki meg tudta javítani az autót, és már nem tudom mennyi, de elég sok autóút volt még hátra.
1: Alan picked up whatever bits there were.
0: És én összeszedtem a darabkákat.
1: Screwed it up.
0: Összeraktam őket.
1: And we drove without a wheel bearing.
0: És gyakorlatilag úgy mentünk tovább.
1: And we prayed all the way.
0: És egész úton imádkoztunk.
1: And we got into the garage.
0: Aztán eljutottunk az autó szerelőhöz.
1: And the wheels seized up as we got to the garage.
0: És ott meglátták, megragadtak minket, ahogy beértünk a szereldébe.
1: It seized. Locked. Yes. Come on, all you mechanics out there.
0: Ott volt minden szerelő.
1: That's a miracle.
0: Ez is csoda.
1: An absolute miracle.
0: Ez tényleg az.
1: You can't drive cars without wheel bearings.
0: De hát ugye gumiabroncs nélkül nem lehet autót vezetni.
1: Hallelujah. God is practical.
0: Isten gyakorlatias.
1: Come on, if you need to walk on water, you'll walk on water.
0: Hogyha vízen kell járnod, akkor vízen fogsz járni.
1: If you need to drive your car without a wheel bearing, you'll drive your car without a wheel bearing.
0: És hogyha a gumi nélkül kell vezetned az autódat, akkor úgy fogod.
1: As your faith be it unto you.
0: Legyen neked a te hited szerint.
1: Hallelujah. Now, this is another true story.
0: Ez is egy igaz történet.
1: There's a man called Shambak. Anybody heard about Shambak? Yes.
0: Shambak nevű ember.
1: Now, he was having some meetings.
0: Ő is összejöveteleket tartott.
1: And all the people needing healing were there.
0: Mindenki ott volt, akinek szüksége volt gyógyulásra.
1: And there was a boy who had only a hand in his shoulder, no arm.
0: És volt ott egy olyan fiú, akinek a vállából nőtt ki a keze, feje, nem volt karja az illető fiúnak.
1: And so, Shambak comes to him.
0: Úgyhogy Shambak odament hozzá.
1: And he says, what you want?
0: Megkérdezte a fiút, mit akarsz?
1: I just want my arm.
0: Azt mondta, hát a karomat
1: szeretném. And so Shambak grabs this hand.
0: Testvér megragadta a kézfejet.
1: And tugs it.
0: És elkezdte húzni.
1: And the arm grows about halfway.
0: És félig kinőtt a karja ennek a fiúnak.
1: Halfway.
0: Egy fél kar kinőtt.
1: About 2 years later,
0: körülbelül 2 évvel később,
1: they say Shambach's again in this town.
0: Ugyancsak Shambach megint ott volt a városban.
1: This boy turns up.
0: És megjelent a fiú is.
1: And there he is with half an arm.
0: Ott van egy fél karral. Ilyen körülbelül könnyékig érő karral. Shambach megkérdezi, mi a problémád? Azt mondja, meghúznád még egyszer.
1: Had a faith. Hallelujah.
0: Ennek a fiúnak aztán volt hite.
1: Yes, give it another pull.
0: Újra húzd
1: meg. We're going to see miracles.
0: Fogunk látni csodákat.
1: Come on, we need to have that heart of that boy.
0: Láthatunk csodákat. Ez kell, hogy égjen a szívünkben, hogy így lesz.
1: Step out and believe.
0: Álljatok fel és higgyetek.
1: Try and try and try again.
0: Próbáljátok, próbáljátok és próbáljátok újra.
1: Hallelujah. Now, if I got time, just a bit more.
0: Van még idő?
1: I just want to just say a few things about healing.
0: Csak néhány dolgot szeretnék a gyógyulásra mondani.
1: The God created us.
0: Isten teremtett
1: minket. So that this body naturally heals itself.
0: Úgy teremtett, hogy a testünk természetes módon meggyógyítja magát bizonyos szintig.
1: Come on, we know that we are supposed to heal, aren't we?
0: De mi is tudjuk ezt, hiszen mindig arra számítunk, hogy meggyógyulunk.
1: That's a gift of God.
0: Ez Isten ajándéka.
1: And God has also put within the earth.
0: Isten a földbe is helyezett el.
1: 1001 things which are for our healing.
0: Ezer dolgot, ami a gyógyulásunkat szolgálja.
1: And most of the medicines that we take.
0: A legtöbb gyógyszer, amit beszedünk.
1: Are made out of the things which God has given to us.
0: Az Isten által nekünk adott dolgokból készül.
1: And we need to thank the Lord.
0: Meg kell köszönnünk ezeket
1: az Úrnak. We need to thank the Lord. Thank Him, because He has provided.
0: Hiszen ő adta ezeket.
1: For our health and our healing.
0: A gyógyulásunkra, az egészségünk céljából.
1: Even among the disciples there was Luke.
0: Az egyik tanítvány is Lukács.
1: Who was a doctor?
0: Aki orvos volt.
1: So we're not saying that only these healing gifts are the only way.
0: Mi nem mondjuk, hogy csak a gyógyítás ajándékai, a gyógyulás módjai.
1: There are the Lukes.
0: Vannak Lukácsok.
1: And there are all the other provisions that God has put within the earth.
0: És Isten a földben mindenféle gondoskodást elhelyezett nekünk.
1: But just remember what I said first of all.
0: De ne felejtsétek, hogy mit mondtam elsősorban.
1: The devil is desperate to just hijack this area of healing.
0: Hogy az ördögnek az a mániája, hogy a gyógyulás területét teljesen megragadja tőlünk, elragadja.
1: So we have to be wise.
0: Tehát bölcsnek kell lennünk.
1: And just see who is the power behind this.
0: És meg kell néznünk, hogy mi mögött milyen erő működik.
1: Hallelujah. Now I want to speak some of the ways in which God heals.
0: Szeretnék Isten néhány módjáról beszélni, ahogy ő gyógyít.
1: Because people, different people heal in different ways.
0: Mert különböző emberek különböző módokon gyógyítanak.
1: Now there are certain names which you immediately think of when you think of healing.
0: Amikor a gyógyulásról beszélünk, néhány név automatikusan az eszünkbe jut.
1: Like this T.L. Osborne.
0: T.L. Osborne például.
1: And there's a man called Kenneth Hagin.
0: Kenneth Hagin is volt,
1: now,
0: ugye?
1: Now they heal by the spoken word.
0: Ők a kimondott szavukkal gyógyítottak.
1: In the Word of God, it says Jesus, He sent forth His Word and He healed them.
0: A Biblia is azt mondja Istenről, hogy kiküldte az ő szavát és meggyógyította őket.
1: And this is a way in which some people function in the healing gift.
0: Néhányakban így működik a gyógyító ajándék.
1: Others work with that gift of knowledge. A. Allen, that was the way he always worked.
0: A. Allen például, aki a tudomány beszédével működött.
1: But they, the word of knowledge and through faith.
0: Tudomány beszédével és hittel.
1: Catherine Kuhlman.
0: Catherine Kuhlman. Ugye?
1: They work the gift of healing through the atmosphere.
0: Ők a légkörön keresztül működnek a gyógyítás ajándékában.
1: An atmosphere of healing and of the presence of the Lord would come in those meetings.
0: Az Úr jelenlétének és a gyógyításnak egy közege van jelen az összejöveteleiken.
1: And then what she used to do?
0: Catherine Kuhlman is azt csinálta.
1: She said, oh, that person over there is being healed.
0: Azt mondja, ott az az ember, ott most épp meggyógyul. Az az ember, ott most épp meggyógyul.
1: She never necessarily prayed for these people, but the healing power of God came down.
0: Szükségszerűen nem gyógyult, imádkozott ezekre az emberekre, hanem Isten gyógyító ereje egyszerűen leszállt rájuk abban a közegben.
1: And then there's laying hands on the sick and they shall recover.
0: Ugye a kézrátétellel imádkozunk a betegekért, és meggyógyulnak, olyan
1: and
0: is van.
1: There's anointing with oil.
0: Aztán van az olajjal megkenés.
1: And you remember that we're told that they call the elders of the church.
0: Azt nem emlékeztek arra, azt is mondja a Biblia, hívassuk a gyülekezet véneit.
1: And let them, if people have sinned, let them confess their sins, and then let the elders pray for them and anoint them.
0: Akkor a beteg megvallja a bűneit, akkor mikor már bűntelen, akkor a vének rájuk teszik a kezüket, imádkoznak értük, és akkor meggyógyulnak.
1: So, there are dozens of ways in which God has provided for healing.
0: Tehát Isten tucatnyi módról gondoskodott a gyógyulás érdekében.
1: So I want to say to you, don't get locked up into one way.
0: Tehát azt szeretném mondani nektek, hogy ne szorítkozzatok egy módszerre.
1: But I will say this.
0: De azt mondom,
1: that most of us being finite people.
0: Hogy a
1: finite, individualistic.
0: Hogy mind legtöbben ilyen egyedi módon teszünk a dolgokat.
1: Because we are not as big as.
0: Mert nem vagyunk olyan nagyok, mint.
1: Because this is who we are.
0: Mások, tehát milyenek vagyunk?
1: We will work probably best in one sphere of healing.
0: Valószínűleg a gyógyulás egy adott területén működünk a legjobban.
1: We get practiced in one way.
0: Egy adott módon begyakoroltuk a dolgot.
1: But then we must have an open heart to accept other people's ways.
0: De nyitott kell, hogy legyen a szívünk, hogy elfogadjuk mások gyógyítási módszereit is.
1: Remember what it says, there are gifts of healing.
0: Emlékezzünk arra, mit mond a Biblia, vannak a gyógyítás sok ajándékai.
1: And remember the woman who came and touched Jesus.
0: Emlékezzetek arra, hogy jött egy asszony, aki megérintette Jézus ruháját.
1: You remember that Jesus said, you cast out demons and people get healed. So sometimes the two go together.
0: Emlékezzetek arra, hogy Jézus azt is mondta, hogy üzzétek ki a démonokat, és akkor meggyógyulnak a betegek. Tehát ilyen is van.
1: And you remember Jesus also said to that paralyzed man who was let down through the roof, your sins are forgiven you.
0: Jézus azt mondta annak a bénának, akit a tetőn keresztül elvesztettek le, hogy a te bűneid megbocsátattak.
1: And then he was healed.
0: És akkor meggyógyult utána.
1: Come on, you see, there's so many ways.
0: Sok módon teszi ezt az Úr.
1: And I remember that there was an amazing story of Reinhard Bonnke.
0: Emlékszem, hogy Reinhard Bonnkének volt egy megdöbbentő története.
1: He was in Sydney.
0: Aki Sydneyben volt.
1: And before he went to the meeting, he was just visualizing the meeting.
0: Összejövetelre ment volna, így látta maga előtt, hogy milyen lesz az összejövetel.
1: This is what I do, I visualize my meeting.
0: Én is ezt szeretem, hogy így elképzelem az összejövetelt.
1: What are you doing, Lord?
0: Uram, mit cselekszel majd?
1: And so he saw a woman in a wheelchair on the left-hand side.
0: Tehát látott az összejövetelen bal oldalon egy tolószékes nőt.
1: And this woman was sitting there, and he knew that she had this was the one. It was she had a red sweater, and that was the one he was to pray for.
0: És piros kardigán volt az asszony, és tudta Bonnke, hogy azért az asszony kell majd imádkozni a gyógyulásért.
1: And he saw her getting up out of her wheelchair.
0: De látta,
1: so
0: hogy
1: get out of the wheelchair.
0: És látta, hogy föláll a tolószékből a nő.
1: And so he said, okay, when he's standing on the platform, he's
0: mondta,
1: looking, ah, there's the woman.
0: Rendesen, rendben, fönt volt a szószéken, vagy a színpadon, körülnézett, meglátta az asszony.
1: He had Ray McCauley with him, and the two of them walked over to the woman.
0: Vele volt Ray McCauley is, és ketten oda mentek ehhez az asszonyhoz.
1: Reinhard Bonnke was full of faith. This woman's getting up out of this chair.
0: Reinhard Bonnke tele volt hittel, hogy az a nő fel fog állni a tolószékből.
1: He goes up to her.
0: Oda mentek hozzá, imádkozott érte.
1: He could have been praying for a tree out there.
0: Akár egy fáért is imádkozhatott volna kertben ezzel az erővel.
1: No response at all.
0: Egyáltalán semmi reagálás nem történt az asszony részéről.
1: Just cold.
0: Hideg volt a hölgy.
1: And so,
0: Bonnke megdöbbent. Újra imádkozott.
1: He prays again.
0: Újra imádkozott.
1: And then he takes her hands.
0: Aztán megfogta az asszony kezét,
1: out of the chair.
0: És kihúzta a székből az asszonyt.
1: And then she walks.
0: És aztán elkezdett járni az asszony.
1: And she walks up and down.
0: És leföl járkelt.
1: Whose faith?
0: Kinek a hite működött?
1: Reinhard Bonnke's faith.
0: Reinhard Bonnke hite működött.
1: Not one shred of faith in the woman.
0: A nőben egy köpcenti hit se volt.
1: The following day, the news, the television news went to her house.
0: Másnap a tévés híreknek a stábja elment az asszony lakására. És kopogtak az ajtaján.
1: And this nicely dressed lady opens the door.
0: És ez a szépen felöltözött asszony kinyitotta.
1: Totally healed.
0: Teljesen gyógyult.
1: Hallelujah. Glory to God.
0: Dicsőség Istennek.
1: It can be anybody's faith.
0: Tehát bárkinek a hite működhet ebben.
1: Hallelujah. Now I want you to rise up in faith.
0: Szeretném, hogy a hitben felkelnétek.
1: I want you to come to a place where you're going to say all things are possible.
0: Amikor már azt mondjátok, hogy minden lehetséges.
1: Because I believe.
0: Mert hiszek.
1: I'm going to be a believer.
0: Hívő leszek.
1: I'm taking hold of your word.
0: Megragadom a te szavadat, Uram.
1: I'm going to see healings.
0: Gyógyulásokat fogok
1: látni. I'm going to start doing it.
0: Elkezdem cselekedni.
1: I'm going to have that compulsion within me.
0: Bennem van ez a kényszer.
1: I'm going to lay my hands on the sick and they're going to recover.
0: Betegekre fogom tenni, és meg fognak gyógyulni.
1: I can remember a time when I went into a meeting in Bombay.
0: Emlékszem egy alkalomra, amikor elmentünk egy összevetelre Bombayban.
1: And a mother got me as I was walking in the door.
0: És ahogy bementem az ajtón, egy anya megragadott engem. A lányával. Voltat?
1: And this mother said, "Oh, pray for my daughter, pray for
0: azt
1: my daughter."
0: Azt mondta ez az, hogy imádkozz a lányomért, imádkozz a lányomért.
1: She's got examinations and she can't do them because she's got sinus trouble and such pain.
0: Vizsgára kérne neki menni, de arcul egy gyulladása van és egy fájdalmai vannak, és nem tud elmenni vizsgára.
1: I remember standing in the doorway of the meeting.
0: Emlékszem, hogy ott álltam, mentem volna az összevetelre, állok az ajtóban.
1: And really and truly, I have to confess to you, I had no faith.
0: És meg kell vallom nektek az őszintét, hogy egyáltalán semmi hitem nem
1: in
0: volt
1: fact,
0: erre.
1: The woman was a bit of a nuisance. I was needed to get in the meeting.
0: Ez az asszony egy kicsit bosszabbat, és itt éppen próbáltam volna bejutni az összevetelre.
1: That's really where I was.
0: Tényleg, ilyen állapotban voltam.
1: But I prayed.
0: De imádkoztam egyet.
1: Next week I come to the meeting.
0: Következő héten megint elmegyek az összevetelre.
1: There's the mother and the daughter standing at the door.
0: Ott állt az ajtóban megint az asszony a lányával.
1: Oh, thank you for praying.
0: Oh, köszönöm, hogy imádkoztál, mondtam.
1: She was healed immediately.
0: Azonnal meggyógyult a lányom.
1: I was so amazed.
0: Annyira megdöbbentem rajta.
1: Absolutely amazed.
0: Teljesen meg voltam lepve.
1: Whose faith?
0: Kinek a hite működött?
1: That girl's, that mother's faith.
0: Az anya és a lány hite.
1: Come on, people.
0: Gyerünk, emberek.
1: We're going to be people of faith.
0: Mi a hitemberei leszünk.
1: We're going to do the works of Jesus.
0: Jézus cselekedeteit fogjuk tenni.
1: We're going to see mighty signs and wonders.
0: Hatalmas jeleket és csodákat fogunk látni.
1: We're going to see the dead raised.
0: Látni fogjuk, hogy a halottak feltámadnak.
1: We're going to see an army of people arising.
0: Látni fogjuk, hogy egy egész hadsereg felkel.
1: Come on, our churches are going to be changed by a change and a shift in our attitude.
0: A gyülekezetet meg fogja változtatni a mi hozzáállásunknak a változása.
1: You know, we've got to get away from a priest and laity idea.
0: Tudjátok, el kell szakadnunk, ahol van a papság, meg vannak a laikusok nézettől.
1: The priests and the laity. I mean, it's not just the leaders who do this.
0: Nem csak a vezetők teszik ezeket a dolgokat.
1: Jesus has got a body.
0: Jézusnak van egy teste.
1: The whole body.
0: Az egész test.
1: And his spirit is the same in a little child as it is in you.
0: És az ő szelleme ugyanolyan a gyerekben, mint bennetek.
1: Come on, start trusting the Holy Spirit.
0: Kezdjetek el bízni a Szent Szellemben.
1: And God doesn't look for maturity before he will give the power of his gifts into people.
0: Isten nem keresi az érettséget az emberekben, mielőtt nekik adja az erőajándékokat.
1: Let's trust him. Come on, stand up.
0: Csak bízunk benne, álljatok fel.
1: Father, we call upon your mighty name.
0: Atyám, a te hatalmas nevedet hívjuk segítségül.
1: We want to be that generation.
0: Az a nemzedék akarunk lenni.
1: That has the overcoming power.
0: Amelynek győztes ereje van.
1: That demonstrates your mightiness in these days.
0: Amely bemutatja a hatalmasságodat ezekben a napokban.
1: Father, we want to go forth doing miracles.
0: Atyám, előre akarunk menni és csodákat akarunk
1: tenni. Healing the sick.
0: Meg akarjuk gyógyítani
1: casting
0: a betegeket.
1: Out demons.
0: Ki akarjuk űzni a démonokat.
1: Raising the dead.
0: Fel akarjuk támasztani a halottakat.
1: Father, raise up this generation.
0: Atyám, add ezt ennek a nemzedéknek.
1: Deliver us from our unbelief, Lord.
0: Szabadíts meg minket a hitetlenségünktől.
1: Propel us into your spirit.
0: És löki bele minket ebbe a szellembe.
1: Let that power of the activity of your spirit be within us.
0: Mert a szellemed cselekedeteinek az ereje legyen bennünk.
1: Drive us to be workers of miracles.
0: Hajts minket abba az irányba, hogy csodatevők legyünk.
1: Drive us into giving those gifts of healing.
0: Mozgass minket abba az irányba, hogy nekünk ad a gyógyítás ajándékait.
1: Give us words of knowledge.
0: Adj nekünk tudománybeszédeit.
1: Lord, anoint us and empower us.
0: Uram, kenj fel minket, adj nekünk erőt.
1: Father, I ask you.
0: Atyám, kérlek.
1: That you would do things again in this generation.
0: Két dolgot megint tegyél meg ebben a nemzedékben.
1: As you've demonstrated in past times.
0: Ahogy a múltban már bemutattad.
1: When absolute incredible creative miracles have taken place.
0: Amikor megdöbbentő teremtő csodák történtek.
1: Do it again, Lord.
0: Tedd meg újra, Uram.
1: Do it again.
0: Tedd meg újra.
1: And Lord, teach us how to live in your presence.
0: És Uram, taníts meg minket a te jelenlétedben élni.
1: Not seeking gifts.
0: Nem azért, mert az ajándékokat keressük, hanem mert az arcodat keressük.
1: So that we create an atmosphere.
0: Hogy egy olyan légkört hozzunk létre.
1: Where you can do your miracle works.
0: Ahol megteheted a csodáidat.
1: And we say, Lord, all the glory is yours.
0: És azt mondjuk, Uram, hogy minden dicsőség a tiéd ezért.
1: And we give you thanks forever.
0: És hálát adunk neked ezért.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: The Lord bless you.
0: Az Úr áldjon meg titeket.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
5: A tanítványképzésről beszélünk, az a kérdés, hogy Jézus hogyan képezett tanítványokat.
6: And so let's just look at that today, and I just want to be very, very practical as we go through and look at the model that Jesus gave us.
5: Most nézzük meg nagyon gyakorlatis módon azt a modellt, azt a mintát, amit Jézus előttünk mutat, elénk mutat.
6: When Jesus began his ministry, it was time for him to begin to select his disciples.
5: Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, és eljött az idő arra, hogy tanítványokat válasszon.
6: What was the first thing he did?
5: Mi volt az első dolog, amit tett?
6: The Bible says he prayed.
5: A Biblia szerint imádkozott.
6: In Luke in chapter 6.
5: A Lukács 6-ban.
6: It says that in those days Jesus went into the mountainside to pray and he spent all night praying to God.
5: Azt mondja, hogy Jézus azokban a napokban felment a hegyre és az egész éjszakát imával töltötte.
6: And when morning came, he called his disciples to him and he chose 12 of them who would also be his apostles.
5: És amikor eljött a reggel, akkor hozzá hívta a tanítványait és kiválasztott némelyeket apostolokul.
6: So again, no surprise here, before Jesus did anything, he prayed and he sought the Father's wisdom, the Father's heart.
5: Tehát nem szabad meglepődnünk azon, hogy mielőtt Jézus tett valamit, tehát tanítványokat választott, imádkozott, az Atya bölcsességét kereste ezzel kapcsolatban.
6: It's interesting in the book of John, as we look at 1 John, the book of God, the Gospel of John.
5: Érdekes, hogyha megnézzük János evangéliumát.
6: Jesus is baptized in chapter 1.
5: Az első fejezetben Jézus bemerítkezik.
6: John sees him and says, "Behold the Lamb of God."
5: János látja őt és azt mondja, íme az Isten báránya.
6: And immediately two of the disciples of John see this and hear this and they come to Jesus.
5: És János két tanítványa azonnal, amikor ezt látja és hallja, azonnal Jézushoz csatlakozik.
6: And we see the very first words in red in the first chapter of John as Jesus speaks.
5: És János evangéliumában az első szavak, amiket Jézus kimond, néhány Bibliában pirossal.
6: And he looks at his two disciples and says, "What is it you want? What is it you seek?"
5: Odafordul ezekhez a tanítványokhoz, és azt mondja, mit kerestek, mit akartok?
6: And they have an interesting answer to a very direct question.
5: És nagyon érdekesen válaszolnak ezek ketten erre a nagyon közvetlen kérdésre, egyenes kérdésre.
6: The Lord says, "What is it you're seeking? What do you want?"
5: Tehát az Úr megkérdezi, mit kerestek, mit akartok?
6: Where are you staying, Lord?
5: Uram, hol laksz?
6: You see, they didn't even know the answer to his question.
5: Tehát tulajdonképpen ez nem talán az igazi válasz erre a kérdésre.
6: That will be like most of the people that we will encounter in life. They really don't know where they're going.
5: De nagyon sok ember így van az életben, akivel találkozunk, hogy igazából nem tudja, hogy mit akar.
6: They don't know what they're seeking.
5: Nem tudja, mit keres.
6: They have no clue.
5: Fogalmuk sincs.
6: And of course, Jesus starts right there at that point of need to say, "Let us begin our journey together."
5: Tehát Jézus ott kezdi rögtön ezzel a kettővel, a szükségük pontján azt mondja, kezdjünk együtt utazni.
6: The next words out of the mouth of the master is, "Come and see."
5: A következő szavak a mester szájából ezek, gyertek és lássátok meg.
6: He didn't say, "Come and listen," he said, "Come and see."
5: Nem azt mondja, hogy gyertek és hallgassatok engem, hanem gyertek és lássátok.
6: And that is Jesus' call to discipleship, his invitation, "Come, follow me, come and see."
5: És így hívja el Jézus a tanítványokat, gyertek, kövessetek engem, gyertek és lássátok.
6: And the Bible says,
5: a Biblia azt mondja,
6: the word went back to John the Baptist a little later and says that the blind received their sight and the lame walk.
5: Később, amikor keresztelő János felteszi a kérdéseit, azt mondják neki, hogy azt mondja Jézus, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak.
6: The lepers are cleansed and the deaf hear.
5: A leprások megtisztulnak.
6: And the dead are raised again to life.
5: És feltámadnak a halottak.
6: And the poor have the gospel preached, the good news preached to them.
5: És hirdetik a szegényeknek az evangéliumot.
6: In Acts 4, it says that we cannot but speak of the things which we saw and heard.
5: Azt mondja az apcsellés, hogy nem tehetünk mást, mint hogy beszélünk azokról a dolgokról, amiket láttunk és hallottunk.
6: In John chapter 3,
5: János 3
6: says, "I tell you the truth, we speak of what we know and we testify to what we have seen."
5: Azt mondja, hogy bizonnyal mondom nektek, mi arról teszünk bizonyságot, amit tudunk és amit láttunk.
6: Amen? So, very, very important point as we begin this. What was it that Jesus said, "Come and see"?
5: Ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon fontos most, amikor elkezdjük, válaszoljunk erre, hogy mire hívta őket, hogy mit lássanak meg.
6: You see, they want on to testify, and through the rest of the New Testament, we are testifying of what we personally saw.
5: Az egész új szövetségben később azt olvassuk, hogy bizonyságot arról tettek az emberek, amit láttak.
6: What did they see?
5: Mit láttak ezek ketten?
6: Well, did they see miracles? Yes, they did.
5: Persze láttak csodákat, igen.
6: But that is a byproduct. That is the fruit. That is not the point.
5: De ez nem a lényeg volt, ez egy melléktermék volt, ez gyümölcs.
6: This is what they saw.
5: Amit láttak, az az volt.
6: They saw the relationship between a father and his son.
5: Hogy látták a kapcsolatot az atya és a fia között.
6: Jesus said, "Come and see my relationship with the Father."
5: Azt mondta Jézus, gyertek és lássátok meg az én kapcsolatomat az atyával.
6: In fact, later on, he tells his disciples, he rebukes them even in the latter stages of discipleship. Why do you not say, how can you say that you have not seen the Father? You are looking at the Father.
5: Később,
6: you are seeing the Father in me.
5: Később azt mondta a tanítványoknak, a tanítványá válásuk egy későbbi pontján, hogy hogyan mondhatjátok nekem, hogy még nem láttátok az atyát, hiszen bennem láthattátok.
6: It's an important question.
5: Ez egy nagyon fontos kérdés.
6: And 3.5 years later, Philip still didn't get it.
5: És 3.5 évvel később Philip még mindig nem érti.
6: He says, "Lord, I've been with you 3.5 years. I still don't see what you're talking about."
5: Atyám, itt vagyok, vagy Jézus, itt vagyok veled, Uram, 3.5 éve, de még mindig nem értem, miről beszélsz.
6: And Jesus rebukes him.
5: És Jézus megdorgálta.
6: You see, it is coming into relationship with the Father that Jesus desires us to see.
5: Tudjátok, Jézus azt akarja, hogy azt lássuk meg, ahogyan kapcsolatba lehet kerülni az atyával.
6: And that is what the heart of discipleship is.
5: És ez a lényeg a tanítványságnak.
6: He desires to reproduce himself as the first fruits.
5: Jézus önmagát, mint első zsengét akarja újra termelni.
6: That the same relationship he had with the Father that you and I would one day have with the Father.
5: Hogy egy napon te és én ugyanolyan kapcsolatban legyünk az atyával, amilyenben ő van.
6: Now the miracles and the miraculous and all that will flow out of that relationship, but it's not what the relationship is about.
5: Ebből a kapcsolatból fakadnak a csodák is és a jelek is, de a kapcsolatnak nem ezek a lényege.
6: Amen? It's not about the miracles.
5: A dolog nem a csodákról szól.
6: It's not about planning churches.
5: Nem a gyülekezet alapításról.
6: It's not about having great meetings.
5: Nem a nagyszerű összevetelekről.
6: These things are the fruit. They're not the things we're to focus on.
5: De ezek a dolgok a gyümölcsök, de nem erre, ezekre kell koncentrálni.
6: Now when we have the right relationship with the Father as sons, then we will see these things flow properly in their proper order.
5: Hogyha az atyával a megfelelő kapcsolatban vagyunk, mint fiai, akkor meg fogjuk látni a megfelelő módon, hogy ezek a gyümölcsök megteremnek.
6: Does that make sense?
5: Érthető?
6: This is the prime directive.
5: Ez az elsődleges cél és utasítás. A tanítványságnak ez az elsődleges utasítása.
6: Jesus wants to reproduce in us the same relationship with the Father that he had with the Father.
5: Jézus ugyanolyan kapcsolatba akar minket hozni az atyával, amilyenben ő volt.
6: Amen?
5: Amen.
6: So number one, Jesus prayed.
5: Tehát először is Jézus imádkozott.
6: He sought the Father for who he was to come into relationship
5: with. Kereste az atyát, kérdezte tőle, hogy kivel jöjjön kapcsolatba.
6: Number two, he spent lots of time.
5: Második, nagyon sok időt töltött ezekkel az emberekkel.
6: As we study this model, we see the next component is lots of time was spent with his disciples.
5: Hogyha az ő modelljét, mintáját nézzük, azt látjuk, hogy nagyon sok időt töltött a tanítványaival.
6: In Mark 3:14,
5: a Mark 3:14-ben
6: says when Jesus appointed his 12,
5: azt olvassuk, hogy amikor Jézus az ő két tizenkettő tanítványát kijelölte,
6: he appointed them that he might be with them.
5: Arra választotta ki őket, hogy vele legyenek.
6: You see? And that they would then go forth and preach.
5: És utána pedig arra, hogy menjenek ki és prédikáljanak.
6: You see the priority there?
5: Látjátok, mi a fontossági sorrend?
6: He appointed his disciples so that he can be with them and spend time with them.
5: Tehát ő arra választotta ki a tanítványokat, hogy vele legyenek és időt töltsenek együtt.
6: There is no other shortcut to this process.
5: Nem lehet levágni a kanyarokat ebben.
6: In today's 21st century microwave society,
5: a mai 21. századnak a mikrohullámú társadalmában,
6: we like to produce these kind of instant results.
5: Szeretünk azonnali eredményeket létrehozni.
6: And I'm here to tell you that that is not how Jesus did it.
5: És én itt vagyok, hogy elmondjam nektek, hogy Jézus nem így csinálta.
6: Even after 3.5 years of spending incredible amounts of time with them,
5: még miután 3.5 éven át elképesztően sok időt töltött velük,
6: Philip still says, "Show us the Father."
5: Philip még mindig azt mondja, mutasd meg nekünk az atyát.
6: And it is arrest all of his disciples except for John, run and hide.
5: És aztán a végén pedig Jánoson kívül az összes többi tanítvány elrohan és elbújik.
6: And even after the resurrection, they hid behind closed doors.
5: És még a feltámadás után is zárt ajtók mögé rejtőztek.
6: You see, it takes time to make disciples.
5: Tudjátok, idő kell ahhoz, hogy tanítványokat képezzünk.
6: You and I are not going to become microwave Christians and become sons of God and walk like Jesus walked overnight.
5: Ti és én nem leszünk ilyen mikrohullámú tanítványok. Nem egyik napról a másikra válunk olyanná, amilyen Jézus tenni akar minket.
6: It's going to have to take a commitment of our time and effort.
5: Hanem az erőfeszítéseinket és az időnket el kell köteleznünk erre.
6: Spending time with others, other believers.
5: Időt kell töltenünk más hívőkkel.
6: Amen. That's why historically the marketplace has been an incredible place for discipleship.
5: Ezért a történelem azt mutatja, hogy a munkahelyek nagyon jó helyek a tanítványképzésre.
6: Historically, as I would raise my children,
5: az, ahogyan nevelem a gyerekeimet,
6: I would look at where I was going to place them in discipleship or in apprenticeship.
5: Azt keresem, hogy hova mehetnének el inasnak például.
6: And if my oldest son was going to become, say he desired to be a silversmith,
5: mondjuk az egyik fiamnak az volt a vágya, hogy ezüsttel dolgozzon.
6: I go find me a godly silversmith.
5: És akkor találni akartam neki egy istenfélő ilyen fém ezüst művest.
6: Can my oldest son come and serve you?
5: És akkor megkérdeztem, hogy eljöhet-e a fiam, hogy téged szolgáljon.
6: And he would teach my son the art of silversmith.
5: És akkor ő megtanította a fiamnak az ezüst művesség művészetét.
6: And my son would learn how to serve.
5: És akkor a fiam megtanult szolgálni.
6: And they were disciples.
5: Tudjátok, idő kell ahhoz, hogy tanítványokat képezzünk.
6: You and I are not going to become microwave Christians and become sons of God and walk like Jesus walked overnight.
5: Ti és én nem leszünk ilyen mikrohullámú tanítványok. Nem egyik napról a másikra válunk olyanná, amilyen Jézus tenni akar minket.
6: It's going to have to take a commitment of our time and effort.
5: Hanem az erőfeszítéseinket és az időnket el kell köteleznünk erre.
6: Spending time with others, other believers.
5: Időt kell töltenünk más hívőkkel.
6: Amen. That's why historically the marketplace has been an incredible place for discipleship.
5: Ezért a történelem azt mutatja, hogy a munkahelyek nagyon jó helyek a tanítványképzésre.
6: Historically, as I would raise my children,
5: az, ahogyan nevelem a gyerekeimet,
6: I would look at where I was going to place them in discipleship or in apprenticeship.
5: Azt keresem, hogy hova mehetnének el inasnak például.
6: And if my oldest son was going to become, say he desired to be a silversmith,
5: mondjuk az egyik fiamnak az volt a vágya, hogy ezüsttel dolgozzon.
6: I go find me a godly silversmith.
5: És akkor találni akartam neki egy istenfélő ilyen fém ezüst művest.
6: Can my oldest son come and serve you?
5: És akkor megkérdeztem, hogy eljöhet-e a fiam, hogy téged szolgáljon.
6: And he would teach my son the art of silversmith.
5: És akkor ő megtanította a fiamnak az ezüst művesség művészetét.
6: And my son would learn how to serve.
5: És akkor a fiam meg

0: historically as I would raise my children.
1: Az, ahogyan nevelem a gyerekeimet.
0: I would look at where I was going to place them in discipleship or in apprenticeship.
1: Azt keresem, hogy hova mehetnének el inasnak például.
0: And if my oldest son was going to become, say he desired to be a silversmith,
1: mondjuk az egyik, metal, egyik fiamnak az volt a vágya, hogy ezüsttel dolgozzon.
0: I'd go find me a godly silversmith.
1: És akkor találni akartam neki egy istenfélő ilyen fém ezüst művest.
0: Can my oldest son come and serve you?
1: És akkor megkérdeztem, hogy eljöhet-e a fiam, hogy téged szolgáljon.
0: And he would teach my son the art of silversmith.
1: És akkor ő megtanította a fiamnak az ezüst művesség művészetét.
0: And my son would learn how to serve.
1: És akkor a fiam megtanul szolgálni.
0: And they would spend lots of time together, not an hour a week.
1: És nagyon sok időt kellett, hogy együtt töltsenek, nem heti egy órát.
0: 12 hours a day.
1: Hanem napi 12 órát.
0: 6 days a week.
1: A heti 5 napon keresztül.
0: Amen?
1: Vagy 6 napon keresztül, így van?
0: And discipleship took place.
1: És akkor tanítványképzés jött létre.
0: Now, can we practically spend that kind of quantity of time in our lives today?
1: Gyakorlati módon ebben a mai mi életünkben el tudunk ennyi időt tölteni ilyesmivel?
0: I will argue that it's not practical for most people.
1: Én azt mondanám, hogy a legtöbb ember számára gyakorlatiasan ez nem lehetséges.
0: But we certainly need to do more than what we're doing.
1: De kétségtelen, hogy több időt kell erre szánnunk, mint amit szánunk.
0: As I look back over the years of discipling, as I look back over years of my experience,
1: ahogy visszatekintek a saját életem éveire a tanítványképzésben,
0: most of the converts I led to Christ was in the marketplace.
1: A legtöbb ember, akit Krisztushoz vezettem, a munkahelyemen találkoztam velük.
0: And then I could spend 40 to 50 hours a week mentoring them and discipling them.
1: És utána a heti körülbelül 40 órát tudtam azzal tölteni, hogy mentorolom őket.
0: I look back over 30 years later, most of them are still walking with God and bearing fruit today.
1: 30 év után még a legtöbbjük mindig Istennel jár és gyümölcsöt terem neki.
0: Because now we're in real life situations that we can shape and we can talk and we can teach.
1: Mert valódi élethelyzetekben vagyunk benne, ahol formálhatjuk őket, taníthatjuk őket, beszélgethetünk.
0: It is very difficult in a setting like this, though praise God for a setting like this.
1: Egy ilyen tanítási helyzetben, mint ezben a teremben van, nagyon nehéz ezt megvalósítani, noha a dicsőség Istennek az ilyen lehetőségekért.
0: But I found this, I was working with these young disciples day in and day out, hour after hour, God gave innumerable opportunities to witness and to disciple.
1: De amikor ezekkel a fiatal tanítványokkal naponta rengeteg órát együtt töltöttem és dolgoztunk együtt, Isten számtalan lehetőséget adott nekem a velük való foglalkozásra.
0: He gives us as natural parents quite a bit of time to raise up the next generation of our children, right? Our physical children.
1: A fizikai szülőknek nagyon sok lehetőségük van arra, idejük van arra, hogy a fizikai gyerekeiket felneveljék.
0: I spent 2 decades with my first 2 children.
1: Az első két gyerekemmel 2 évtizedet töltöttem el.
0: I adopted 2 more and I've spent a decade with my daughter and about 8 years with my son.
1: Aztán örökbefogadtam még 2-t, így ezzel az újabb lányommal már 1 évtizedet eltöltöttem, a fiammal körülbelül 8 évet.
0: And just the issues Stella and I, my wife and I have been struggling with in the last week with our daughter, it's like 10 years isn't enough.
1: És amíg a múlt héten elkezdtünk küzdködni néhány témában a feleségemmel együtt a lányunk életében, és hát arra kellett rájönnünk, hogy ez a 10 év nem volt elég, noha elég nehéz volt.
0: Still a lot of attitudes, still a lot of things are going to have to be worked out of her.
1: Az életében még nagyon sok olyan hozzáállás van, sok dolog van az életében, amit még mindig ki kell valahogy belőle dolgozni.
0: But I'm okay with that because I'm committed to spending time.
1: De azért teszem ezt, mert elköteleztem magam, hogy időt szánok rá.
0: Yeah, it has been mentioned earlier on ministry trips. So if I travel somewhere, I like to travel. I don't like to travel alone. Those are wonderful opportunities to bring people along.
1: Beszéltünk arról is az elmúlt időszakban, hogy együtt utazunk sokszor szolgálatban. Szeretek nem együtt utazni, hanem másokkal, és akkor együtt tölthetünk időt.
0: Spending time together.
1: Tehát időt tölteni együtt.
0: Whenever possible, I've always invited other believers along with me on vacations, on family vacations.
1: Valahányszor lehetett, hogy a családi nyaralásra mentünk, mindig meghívtam más hívőket is.
0: Amazing what could be done in spending all day together for 4 or 5 days or a week.
1: Megdöbbentő, hogy mi mindent lehet megvalósítani, hogyha 4-5 napot vagy egy hetet együtt töltesz valakivel.
0: You see, it's I'm not trying to disciple, it just happens, it flows.
1: Tudjátok, ilyenkor nem próbálom őket tanítványá tenni, ez egyszerűen megtörténik.
0: In the midst of having fun.
1: És közben nagyon jól érezzük magunkat.
0: In the midst of laughing.
1: És nevetünk sokat.
0: In the midst of sharing stories.
1: És történeteket mondunk el.
0: It just flows, it happens.
1: Egyszerűen megtörténik magától.
0: But it doesn't happen if we're not together.
1: De ha nem vagyunk együtt, nem történik meg.
0: Amen?
1: Így van.
0: You got to be together, and Jesus understood that.
1: Együtt kell lennünk, és Jézus értette ezt.
0: I found early on, as I studied the scriptures, I realized that Jesus

0: not only had his 12, but then he would frequently pull out three of the 12.
1: Nagyon hamar rájöttem, hogy olvastam a Bibliát, hogy Jézus nem mindig ezzel a 12-vel töltötte együtt az idejét, hanem közülük is sokszor kiválasztotta azt a hármat.
0: And he took them to places to see things and experience things that the others did not.
1: És elvitte őket olyan helyekre, hogy átéljenek olyan dolgokat és lássanak olyan dolgokat, amiket a többiek nem.
0: So I realized that if I'm going to effectively disciple, I'm going to have to do it in small groups.
1: És azért rájöttem, hogy ha jól akarok tanítványokat képezni, akkor ezt kis csoportokkal kell tennem.
0: As I planted the first two churches, as I the Lord led me to plant the first few churches.
1: Amikor az Úr bevezetett az első két gyülekezet alapításba.
0: I would start to pray and identify the leaders that were going to be the leaders and the pillars in the future.
1: Elkezdtem imádkozni, hogy meglássam azokat az embereket, akik a jövőben a vezetői lesznek ennek a gyülekezetnek.
0: And sometimes I would get them all together for times, and frequently I would break it down where no more than one to three that I get together with.
1: Volt, amikor az egész csapattal együtt voltam sokszor, de voltak olyan esetek, amikor csak egyel, vagy egyel, kettővel, vagy hárommal voltam együtt.
0: And I remember distinctly thinking to myself, I'm gonna meet three times this week, and I'm gonna share in the same things three different times with three groups of small groups.
1: Emlékszem, hogy végig gondoltam, ugye, hogy ezen a héten háromszor fogok találkozni ilyen háromfős csoportokkal, és mind a három csoportnak ugyanazt el kell mondanom.
0: In my natural mind said, wouldn't it be much smarter to have one meeting and I have them all together at the same time?
1: És akkor az agyam azt mondta, hogy sokkal okosabban kell ezt csinálni, mindenki jöjjön össze, és egyszer elmondom mindenkinek.
0: I'll never forget thinking this.
1: Soha nem felejtem el, hogy erre gondoltam.
0: Unless the Lord says no, no more than two or three at a time.
1: De az Úr azt mondta, hogy nem, ne legyen egyszerre több, együtt, kettő, háromnál. Ez így különlegesebb.
0: And I realized, I began to realize as I saw the fruit of this,
1: és kezdtem rájönni, hogy láttam ennek a gyümölcsét,
0: that I could impart, or the Holy Spirit could impart more in a setting of three,
1: hogy egy háromfős csoportban a Szent Szellem rajtam keresztül sokkal több mindent tudott átadni,
0: than in a setting of 10 or 12.
1: Mint mondjuk 10-12 emberrel.
0: Yeah, it was more efficient for my time.
1: Tehát az én időm szempontjából hatékonyabb lett volna úgy.
0: But it wasn't more effective to producing disciples.
1: De a tanítványképzés szempontjából így volt hatékonyabb.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: Okay, I saw that right as how Jesus modeled this, how he showed us how to do this.
1: Tehát mert megnéztem, hogy Jézus hogyan mutatja nekünk a példát, hogy kell csinálni.
0: And inevitably in most settings those two or three became the key leaders in the years to come.
1: És a legtöbb közegben, ahol voltam, az elkövetkező években ez a 2-3 lett a kulcsfontosságú vezető.
0: So Jesus spent lots of time with his disciples.
1: Jézus nagyon sok időt töltött a tanítványaival.
0: And again, I want to emphasize to make this simple and practical for you.
1: És újra szeretném hangsúlyozni, hogy ezt egyszerűvé és gyakorlatilassá akarjuk tenni a számotokra.
0: We don't need to get a spiritual hernia doing this.
1: Nem kell, hogy szellemi sérvet kapjunk közben.
0: This doesn't have to be heavy lifting.
1: Nem kell, hogy nehéz súlyokat kelljen emelgetnünk közben.
0: Where you're straining yourself.
1: Amikor megerőltetjük magunkat.
0: The Lord loves to have fun.
1: Az Úr nagyon jó, nagyon szeret jól szórakozni.
0: I believe with my heart when Jesus discipled he had lots of fun.
1: Én hiszem, hogy amikor Jézus együtt volt a tanítványaival, nagyon sokat szórakoztak, mókáztak.
0: Amen. You believe he laughed?
1: Jól érezték magukat.
0: You believe he enjoyed himself?
1: Tehát higgyetek a nevetésben abban, hogy jól érezzétek magatokat.
0: It was times for serious discussion.
1: Persze voltak olyan idők, amikor komoly beszélgetés volt.
0: But it wasn't only serious discussion.
1: De nem csak komoly beszélgetés volt.
0: So number two,
1: második pont tehát,
0: time. Number three,
1: időt kell töltened. Harmadik pont.
0: Number three, he taught.
1: Tanított Jézus.
0: Right? He taught and he didn't have the internet.
1: He didn't have the internet. Igen, tanított, és akkor még nem volt internet.
0: And just a few extra thoughts on the internet, as I mentioned the internet.
1: Ugye az előző tanításomban többször említettem az internetet.
0: In America we have a standing joke about Google that maybe doesn't translate into other countries.
1: Amerikában van erről vicc, ami talán más országokban nem jön úgy be.
0: And that is, you have to be careful. There is as much bad garbage out there on the internet as there are good things.
1: Nagyon vigyázni kell, mert az interneten nagyon sok szemét is van, legalább annyi, mint jó dolog.
0: And it requires discernment.
1: Tehát szükségünk van a felismerési képességre.
0: I don't mean Google things up and get 1,500,000,000 hits and then you start digging through the stuff.
1: Én nem arra gondolok, hogy a Google felhoz, mit tudom én, 15,000 szájtot valamilyen témában is mindegyiket nézzétek végig.
0: Find a few excellent ministry resources.
1: Hanem találjatok néhány kitűnő szolgálati forrást.
0: Like Blue Letter Bible.
1: Például a kékbetűs Biblia, Blue Letter Bible.
0: AnswersBible.com.
1: Vagy answerbibles.com.
0: You have to write all these down. Your pastor can help you with these things.
1: Tehát nektek is biztos vannak ilyen dolgaitok.
0: But don't look for people's individual website postings. Look for ministries that are reputable.
1: Tehát ne különböző egyes emberek szájtjaira menjetek rá, aki mindenki elmondja maga véleményét, hanem megbízható, jó hírű szolgálatoknak a honlapjaira.
0: Amen? And remember, not all teaching is apostolic teaching, so be very discerning.
1: És ne felejtjétek el, hogy nem minden tanítás apostoli tanítás, úgyhogy a felismerési képesség nagyon fontos.
0: You can learn with wisdom, and if you need, you seek pastoral help and counsel and help you with these things for recommendations.
1: Kereshetitek a bölcsességet Istentől, kérhettek pásztoroktól segítséget, hogy mit ajánlanak, lehet tanácsot kérni.
0: I have probably about a half a dozen major world ministries that I find very helpful and reputable.
1: Körülbelül fél tucat világméretű szolgálat van, amelyiknek az ilyen információt itt nagyon segítőnek találom, hasznosnak.
0: And these churches do a wonderful job of putting out tremendously excellent material, videos and printed pamphlets, free.
1: Ezek a szolgálatok nagyon jó munkát végeznek azzal, hogy rengeteg letölthető, ingyen letölthető tanítást, vázlatot, videót, mindenfélét kínálnak.
0: So please don't just go to anyone, find the most reputable ones.
1: Tehát ne mindenkihez forduljatok, hanem a legjobbakat találjátok
0: meg. Does that make sense?
1: Érthető?
0: Now Jesus didn't have the internet.
1: Jézusnak nem volt internetje.
0: So how did he teach?
1: Akkor ő hogy tanított?
0: He taught learning through discovery.
1: Ő azt tanította, hogy tanuljatok felfedezés által.
0: He asked lots of questions.
1: Nagyon sok kérdést tett fel.
0: As we study his methods, he was the master teacher.
1: Ahogy a tanításait tanulmányozunk, azt látjuk, hogy ő volt a legjobb tanár.
0: And rarely did he simply give a simple answer to his disciples.
1: És nagyon ritkán adott a tanítványainak egyszerű válaszokat.
0: Just listen to what I say. I'm going to tell you what you need to know now. You got it.
1: Na most figyelj ide, rám megmondom neked, hogy kell ezt csinálni. Nem ezt mondta.
0: He made his disciples think.
1: Hanem meggondolkodtatta őket.
0: He challenged them.
1: Kihívást intézett hozzájuk.
0: Yeah, and sometimes he even he interpreted the parables he gave a little later on, but he made them think about it first.
1: Igen, előfordult, hogy utólag megmagyarázta nekik a példázatait, amiket elmondott, de először gondolkodjanak rajta.
0: He used every opportunity.
1: Minden alkalmat felhasznált.
0: The weather.
1: Az időjárás.
0: A fig tree.
1: A fügefát.
0: A mustard seed.
1: A mustármagot.
0: Everywhere he looked, he found a way to teach the kingdom.
1: Bárhova nézett, mindenütt megtalálta a módját, hogy a királyságról tanítson.
0: And helped his disciples to discover the truth.
1: És segített a tanítványainak az igazság felfedezésében.
0: Man, that's what the best teachers do.
1: Ezt teszik a legjobb tanárok.
0: They don't just give you the answer real fast.
1: Nem csak nagyon gyorsan elmondják a választ.
0: They help you find the answer
1: yourself. Hanem segítenek megtalálni a választ magad részéről.
0: Amen? I'm raising two more kids now.
1: Most ugye további két gyereket nevelek.
0: And to be honest, I love teaching them.
1: És őszintének kell lennem, nagyon szeretem tanítani őket.
0: But I try, sometimes I give direct answers, but I try more and more to get them to think, the older they get, to get them to think things through.
1: Néha persze megmondom nekik egyenesben a válaszokat, de egyre inkább, pláne ahogy növekednek egyre inkább, szeretem rávenni őket, hogy ők gondolják végig a dolgokat, és találják meg a választ.
0: Would you agree that a truth that you yourself discover will be more impactful than something that is told to you?
1: Egyetértetek azzal, hogy egy olyan igazság, amit ti magatok fedeztetek fel, sokkal jobban hat az életetekre, mint hogyha valaki csak elmondja nektek.
0: What would Jesus do? That's what he would do.
1: Mit tenne Jézus? Ezt.
0: He taught his disciples through discovery.
1: Felfedezés által tanította a tanítványait.
0: And in the Great Commission he tells us, teach them to observe all I have commanded you.
1: És a nagy megbízatásban azt mondja, tanítsátok meg nekik, hogy vegyék figyelembe mindazt, amit én parancsoltam.
0: As we disciple others, we want to do that, but we want to do it in a creative way.
1: Ahogy tanítványá képezzük az embereket, ugyanezt akarjuk tenni, de kreatív módon.
0: Duncan made a superb point in the last session.
1: Duncan csodálatosan emelte ki az előző tanításban.
0: One generation may understand, by the time you get to the second or the third generation, they're doing things and they don't understand why they're doing them.
1: Amikor megtanítasz valamit egy nemzedéknek, és meg is értik, mire a második vagy harmadik nemzedék jön, ők még csinálják, de nem tudják miért.
0: Because what they learned was not the way Jesus taught.
1: Mert ők nem úgy tanulták ezeket a dolgokat, ahogy Jézus tanított.
0: Yeah, they might have got facts.
1: Lehet, hogy tényeket kaptak.
0: They might have received information.
1: Lehet, hogy információt
0: they
1: kaptak.
0: They may be able to go through the motions.
1: Lehet, hogy végigcsinálták a mozdulatokat.
0: But because they didn't discover it themselves, they don't know why.
1: De mivel nem maguk fedezték fel ezeket a dolgokat, nem tudták, miért kell így.
0: And that doesn't produce disciples.
1: És ez nem tanítványképzés.
0: Amen? Igazán. So just as we're training up our children, just as we're teaching our children,
1: tehát, ahogy tanítottuk a gyerekeinket, neveltük őket.
0: We want to be a source of discovery in the lives of everyone that we influence.
1: Szeretnénk mindenkinek az életében, akire hatást gyakorlunk, a felfedezés forrása lenni.
0: Just recently I sent a pastor some links to some videos that I wanted him to see on the internet, some short teachings.
1: Nemrég elküldtem egy pásztornak néhány linket, ahol az interneten ilyen rövid videós tanításokat megnézhetett, amiket úgy akartam ajánlani neki.
0: I said I want you to watch these, and I would like you to think very prayerfully, watch them, and I want you to give me some feedback back on what you think after you watch these.
1: És azt írtam neki, hogy légy szíves, imádkozva nézd végig ezeket a tanításokat, gondold végig őket, és utána írd meg nekem, hogy mit szűrtél le belőlük.
0: The pastor did this, he calls me back, and he says, okay, I watched that, okay, this is what I got out of it.
1: Aztán a pásztor felhívott telefonon, elmondta, hogy megnézte, igen, ezt és ezt szűrte le.
0: And then he asked me, he says, now what do you think I should have gotten out of that?
1: És aztán megkérdezte, hogy szerinted mit kellett volna leszűrnöm ezekből?
0: Good question.
1: Jó kérdés.
0: And then I took the opportunity to share with him exactly what I was thinking and why I sent that to him.
1: És utána a lehetőséget adott ez nekem arra, hogy elmondjam neki, hogy miért küldtem el neki a linkeket.
0: I have another brother just the other day, and he was confused about something.
1: Nem, valamelyik nap találkoztam egy testvérrel, aki össze volt zavarozva egy bizonyos kérdésben.
0: And I didn't just give him the answer.
1: És én nem egyszerűen megmondtam neki a választ.
0: I emailed him back.
1: Hanem visszaíveleztem neki.
0: And I challenged him with a question.
1: És egy kérdést tettem fel neki.
0: I challenged his thinking, what he was saying, basically, and I was refuting it, challenging it, I should say.
1: Tehát alapvetően, amit ő leírt nekem, azt megkérdőjeleztem, kihívást intéztem azzal kapcsolatban, tehát rávettem, hogy gondolja végig újra.
0: And he answered me back, and he didn't have the right answer.
1: Aztán visszaírt, de akkor igazából nem volt még meg a válasz.
0: So I sent back some more provoking, challenging biblical challenges in the scriptures.
1: Úgyhogy még több ilyen bibliai kihívást elküldtem neki.
0: And he sent me back another answer. It was wrong.
1: És aztán visszaírt egy újabb választ, ami szintén nem volt jó.
0: Hear me. He was saying the right thing, but he didn't know why.
1: Tehát figyeljetek, az volt a helyzet, hogy a helyes dolgokat mondta, csak azt nem tudta, hogy miért.
0: I wanted him to do more than just say the right thing. I wanted him to know why he's saying the right thing.
1: De én többet akartam, mint hogy a jó választ megadja. Én azt akartam, hogy tudja, hogy miért az a válasz.
0: And this went on for about 2 days.
1: Ez körülbelül két napig így zajlott.
0: Maybe 6 or 7 emails.
1: Körülbelül 6-7 e-mail váltás volt.
0: And then finally I sent him the answer and I laid out a very nice biblical, you know, explanation of exactly why you believe what you believe. He didn't know. He couldn't put it into words.
1: És utána végül is hát szépen bibliailag kifejtettem neki, hogy igazából miért kell azt hinni, amit hinni kell, mert ő nem tudta nekem megfelelően megfogalmazni.
0: And he answered me back, says, yes, that's exactly what I mean.
1: Igen, és akkor ő is visszajött, igen, én is pont erre gondoltam.
0: Now do you see, he's in a different place than he would have been the day before if I would have taken a different approach.
1: Tehát ő a végén a folyamatnak egy másik pozícióban, más szinten volt, mint ahol lett volna, hogyha nem ezt a folyamatot csináljuk végig.
0: I challenged his thinking.
1: Tehát valahogy buzdítottam a gondolkodásban.
0: I forced him to give me the answers with scripture.
1: Arra kényszerítettem, hogy a Bibliából adjon válaszokat.
0: And he wasn't skilled enough in the word to do, but that's okay, that's how we grow.
1: Ő nem volt elég képzett arra, hogy a Bibliából ezt meg tudja tenni, de nem is baj, hát így növekszünk.
0: If someone asks him the question today, I promise you he can now give you the biblical answer on why he believes what he believes.
1: Hogyha most feltennénk neki ma ezt a kérdést, én biztosítalak titeket, hogy a Biblia alapján nagyon jól meg tudná indokolni, hogy miért így hisszük ezt.
0: But my point is that he discovered it largely on his own.
1: De az a lényeg, hogy úgy a legnagyobb részben önmaga fedezte fel a választ.
0: So this is how Jesus taught.
1: Jézus így tanított.
0: He used every opportunity to apply truth.
1: Minden alkalmat felhasznált az igazság alkalmazására.
0: Amen. One of the things that I'd love to do is I love to use case studies when I disciple.
1: Az egyik dolog, amit tanítvány képzés közben nagyon szeretek tenni, az, hogy esettanulmányokat használok fel.
0: Now this is well understood in other disciplines, like law, for example.
1: Ezt más szakmában,
0: law.
1: Például ugye a jogászatban, ezt jól ismerik, ezt az eljárást.
0: You go to almost any university in the world today for 4 years to study law.
1: Hogyha ma a világ bármelyik egyetemére elmész 4 évre jogot tanulni,
0: and what will you do for the next 4 years?
1: Akkor mit csinálsz a következő 4 évben?
0: You will study case histories of real stories.
1: Esettanulmányokat tanulmányozol, tehát valódi történeteket, amik megestek.
0: And you will see how the story, how the verdict finally arrives and how the court rules.
1: És akkor látod, hogyan bontakozott ki az a történet, és végső soron hogyan alakult ki, és miért a bíróságnak a döntése.
0: That's called case law.
1: Ezt hívják esetjognak.
0: And that's how we train attorneys.
1: És igen, így tanítjuk a jogászokat, az ügyvédeket.
0: I believe that has some application as well to the way we disciple the next generation.
1: Tehát, hogy valahogyan alkalmazni is tudják a következő nemzedéknek a kiképzésében ezt.
0: Let's take every situation and opportunity and make it a learning experience.
1: Minden alkalmat és esetet ragadjunk meg arra, hogy tanítsunk azokon keresztül.
0: The young leaders that I've risen up over time, I've done this extensively for 30 years.
1: Azok a fiatal vezetők, akiket én is kiképeztem, és ezt csináltam elmúlt körülbelül 30 évben.
0: I usually pull the stories right out of my own experience in the day before or the week before.
1: Általában a képzésük során a saját életem tapasztalatait mondtam el, amelyeket előző nap vagy előző héten éltem át.
0: Sometimes I might read it in a book.
1: Néha persze olvassam a Bibliából is.
0: Or see something somewhere else.
1: Vagy láttam valamit máshol.
0: But most times it's right out of my own experience.
1: De a legtöbb esetben a saját élményeimet mondtam el nekik.
0: And then when I get Fred next to Fred with me, let's go for some coffee.
1: És amikor néhány barátomat elhívom kávézni.
0: Here's the story, Fred. Here's the situation, Fred.
1: Akkor elmondok egy történetet, ami
0: I lay out the entire case. I lay out the entire case.
1: Tehát az egész esetet kifejtem.
0: I keep out the names to protect the guilty.
1: Persze a neveket kihagyom belőle, hogy megváltoztatom.
0: I said, now what would you do?
1: És akkor megkérdezem, na, te mit tennél ebben a helyzetben?
0: And I listen.
1: És akkor meghallgatom.
0: And I try to make it there's no right or wrong answers.
1: Megpróbálom úgy kihozni, hogy ne legyen jó válasz meg rossz válasz.
0: I just want to see how you think.
1: Csak látni akarom, hogyan gondolkodsz.
0: Because I can shape that.
1: Mert akkor azt a gondolkodást tudom formálni.
0: I listen to the response.
1: Meghallgatom a választ.
0: Then I'll say, well, very good. Now have you considered this?
1: És aztán azt mondom, nagyon jó. Na most, hogyha még ezt a tényezőt figyelembe veszed.
0: And have you considered that this teaching of what Jesus says in this situation?
1: És ezt figyelembe vetted, hogy Jézus erről a helyzetről mit tanított?
0: And what about this and what about that? You see what I'm saying? I'm helping them to discover truth.
1: És mi a helyzet ezzel? Mi a helyzet azzal? Tehát ugyanazt csinálom, segítek nekik felfedezni az igazságot.
0: I'm helping them to apply truth.
1: És segítek nekik alkalmazni az igazságot.
0: It takes prayer.
1: Ehhez ima kell.
0: It takes time.
1: Idő is.
0: And it takes proper teaching.
1: És megfelelő tanítás is kell hozzá.
0: Can we do that with our children?
1: Megtehetjük ezt a gyerekeinkkel?
0: Absolutely.
1: Feltétlenül.
0: I look back over the years of many of the PK or preacher's children kids around in ministry today.
1: Hogyha körülnézek a sok év alatt látott prédikátor gyerekekre, prédikátorok gyerekeire.
0: Do we have any PKs in this room here?
1: Vannak ebben a teremben olyanok, akik szolgálók gyerekei?
0: Raise your hand.
1: Emeljék fel a kezüket. Okay.
0: It's a very challenging place to be.
1: Nagyon nehéz élethelyzet ez, hogyha valaki egy prédikátornak, egy szolgálónak a gyereke, fia.
0: They need special grace.
1: Neki különleges kegyelemre van
0: szükségük. Special understanding.
1: Különösen meg kell érteniük a dolgokat.
0: I promise you, most kids don't understand them. What they have to go through.
1: Valószínűleg a legtöbb gyerek nem érti, hogy ezeknek mit kell átélniük.
0: But it doesn't have to be all bad.
1: De nem kell, hogy ez az egész dolog nagyon rossz legyen.
0: I tell you, church ministry is abundant with opportunities to teach real life situations.
1: Elmondom nektek, hogy a gyülekezeti életben nyüzsögnek azok az élethelyzetek, amelyekben tanítani lehet az embereket.
0: In pastoral ministry, you go around and you do a great deal of counseling and ministry to people.
1: Amikor pásztori szolgálatot végez valaki, és nagyon sokakat lelki gondoz.
0: And when my kids would come along with me when they were young and they would go and they would play with the other kids.
1: És mondjuk magunkkal visszük a gyerekeinket ilyen látogatásokra, ők ott a többi gyerekkel játszhatnak.
0: It's amazing how much they see and observe and what's going on around.
1: Megdöbbentő, hogy a gyerekek mi mindent látnak, mi mindent figyelnek meg ilyenkor.
0: And I would try to take opportunities afterwards to say, now, son, daughter, what did you just learn from this situation?
1: És utána megpróbálok időt szakítani arra, hogy leüljek vele és megkérdezzem, hogy na, fiam, lányom, mit tanultál ebben a helyzetben?
0: We're seeing real life people.
1: Az igazi életben levő embereket látunk
0: in
1: ilyenkor,
0: real life situations,
1: akiknek valódi élethelyzeteik vannak,
0: experiencing real life consequences,
1: és az élet valódi következményeit élik át,
0: to their choices.
1: A saját döntéseik eredményeit.
0: Do you suppose they could learn something from that?
1: Gondoljátok, hogy a gyerekeink ebből tanulhatnak valamit?
0: Remember once I pulled my son aside for a discussion, for a mentorship moment, I'll call it.
1: Egyszer félre mondtam a fiamat egy úgynevezett mentorolási pillanatra.
0: I says, and you know Mr. So-and-so.
1: És mondtam neki, ismered XY urat.
0: One of my closest friends.
1: Az egyik legközelebbi barátom.
0: Children love each other. Go on vacations together.
1: Gyerekek szeretik egymást, együtt nyaralunk.
0: How do you suppose that he could be having so much financial trouble?
1: Mit gondolsz, miért lehet ennek az illetőnek olyan sok pénzügyi problémája?
0: He makes very good money.
1: Hiszen nagyon jól keres.
0: But why is he constantly on the brink of bankruptcy?
1: Miért van állandóan a csőd szélén?
0: What do you think, son?
1: Mit gondolsz, fiam?
0: It's amazing how smart these young kids are.
1: Megdöbbentő, milyen okosok ezek a gyerekek.
0: They see issues pretty clearly.
1: Nagyon világosan látják a helyzeteket.
0: What would you do differently?
1: Mit tennél másképp?
0: What do you think? What lessons can you learn out of this?
1: Milyen leckéket tanulhatsz meg az életéből szerinted?
0: What are you going to make sure you don't do when you grow up?
1: Hogyan fogsz gondoskodni arról, hogy te ne járj így, amikor felnősz?
0: That's called discipleship.
1: Ezt hívják tanítványképzésnek.
0: Amen? Amen. And Jesus spent a lot of his time doing exactly that.
1: És Jézus nagyon sok időt töltött pontosan ezzel.
0: And we need to do the same if we want to see the same results.
1: És nekünk ugyanezt kell tennünk, hogyha ugyanezeket az eredményeket akarjuk látni.
0: Okay, number three was teaching. Next, modeling.
1: Tehát a harmadik volt ugye a tanítás, a negyedik pont a modell felállítás, példamutatás.
0: Jesus was the ultimate model, the ultimate shepherd.
1: Jézus volt a legfőbb minta, a legfőbb pásztor.
0: And as I said, that his primary goal was to show and to reveal how the Son relates with the Father.
1: És ahogy már elmondtuk, az volt a legfőbb célja, hogy megmutassa, hogy a fiú hogyan viszonyul az atyához.
0: Because he was to speak right after his resurrection some of the most profound words ever spoken by the Son of God.
1: Mert a feltámadása után mondta el az egyik legjelentősebb mondatot, amit Isten fia valaha elmondott.
0: Tells Mary, he says, now go back to my disciples. He tells Mary now, go back to my disciples after the resurrection.
1: Igen, tehát a feltámadása után nem azt mondja, hogy visszamegyek a tanítványaimhoz.
0: And tell them that I go to my father and your father.
1: Azt mondja, elmegyek az atyámhoz és a ti atyátokhoz.
0: Because of the finished work of the cross.
1: Mert a kereszt elvégzett művével.
0: Go tell them that they're just as much the sons of the father as I am.
1: Azt mondta Isten utána ezeknek az embereknek, hogy ti ugyanúgy a fiaim vagytok, ahogy a Jézus.
0: Amen? Now, it took them a long time to still work through that.
1: Még mindig nagyon sok idő kellett nekik ahhoz, hogy ezt igazán feldolgozzák és megéljék.
0: I would venture to say it took them the rest of their lives.
1: Én vállalkoznék arra, hogy azt mondom, hogy az életük hátralevő részében ezt próbálták megvalósítani.
0: Remember, these gospels and these epistles were written decades later.
1: Ne felejtsétek el, hogy az evangéliumokat és a leveleket évtizedekkel később írták Amen. Ezek az emberek.
0: The Holy Spirit had to continue this discipleship process for decades before we read some of these incredible words.
1: A Szent Szellemnek még évtizedeken kellett őket képezniük tanítványá, mielőtt ezeket az elképesztő szavakat leírhatták.
0: Amen?
1: Amen.
0: And so Jesus modeled to them. He modeled humility.
1: Tehát Jézus példa volt előttük az alázatban.
0: He washes his disciples' feet.
1: Megmosta a tanítványai lábait.
0: I mean, they couldn't comprehend this.
1: Nagyon sokan nem is tudták felfogni, mi ez.
0: And he says, now go likewise. This is how I want you serving one another in the spirit of humility.
1: És utána azt mondta, hogy azt akarom, hogy ti is menjetek, és hasonlóképpen szolgáljátok egymást.
0: Jesus says, as I follow the Father, now you will follow the Father.
1: Azt mondta Jézus, ahogy én követtem az atyát, most ti is úgy kövessétek.
0: Follow me, and you're seeing the Father.
1: Kövessetek engem, és akkor meglátjátok az atyát.
0: Paul came to that place of maturity where eventually he can tell the Corinthians, imitate me as I imitate Christ.
1: Pál is eljutott az érettségnek egy olyan pontjára, amikor azt mondhatta a korintusiaknak, hogy utálozzatok engem, ahogy én utálozom Krisztust.
0: Paul was able to tell the Corinthians, he says, I'm sending you Timothy, you receive him as you receive me.
1: És azt tudtam mondani nekik, hogy elküldöm hozzátok Timóteust, a fiamat, fogadjátok őt úgy, mintha én mennék oda.
0: He will remind you of the way of life in Christ Jesus.
1: És ő emlékeztetni fog titeket a Krisztusi életmódra.
0: Which agrees with all that I have taught everywhere in every church.
1: És ez egy, és ez összhangban van mindazzal, amit én minden gyülekezetben tanítok.
0: Amen? The Father wants to be able to send you and I into every situation.
1: Az Atya azt akarja, hogy olyanok legyünk, hogy kiküldhesse minket minden helyzetbe.
0: And the Spirit says, receive him. He says, as you receive me, so now you can receive my son in my name.
1: És akkor azt mondhassa a Szellem által, hogy hozzátok küldöm a fiamat, fogadjátok őt úgy, mintha én lennék ott, az én nevemben megy.
0: And we want to raise up the next generation of sons and spiritual, physical and then spiritual sons and daughters to do the same.
1: És ugyanilyenné akarjuk felnevelni a következő nemzedékét, a szellemi és fizikai gyermekeinknek is.
0: Part of that is Jesus was very mindful that he was protecting his sheep from the wolves that were in the world.
1: Jézusnak az is nagyon fontos volt ebben a történetben, hogy az ő juhait védje azoktól a farkasoktól, akik a világban vannak.
0: And that's what shepherds will do. They will be always mindful of the perils of their spiritual flock.
1: ezt teszik mindig a jó pásztorok, hogy a szellemi nyájuknak próbálják védeni a sérülésektől.
0: That's why I gave this warning about the internet.
1: Ezért mondtam ezt a figyelmeztetést az internetről is.
0: There's dangers out there that I don't want young Christians to be unaware of.
1: Vannak abban olyan veszélyek, amikről nem akarom, hogy ne legyenek tudatában a fiatal keresztények.
0: But as I raised my physical children,
1: de ahogy a fizikai gyerekeimet neveltem,
0: who do you suppose I want to be the primary influence in their life?
1: Mit gondoltok, kit szeretném, hogy a legnagyobb befolyás gyakorolja az életükre?
0: The pastor?
1: A pásztor?
0: The teacher?
1: A tanító?
0: The professor?
1: A professzor?
0: The neighbor?
1: A szomszéd?
0: The other friends?
1: A barátaik?
0: Their peers?
1: Kortársaik?
0: Oh God, no. Right? Absolutely no.
1: Egyáltalán nem.
0: I want to be the primary influence.
1: Én akarok lenni a fő befolyás az életükben.
0: Now am I afraid of them learning from other good sources?
1: Félek attól, hogy más jó forrásokból tanulnak?
0: Praise God, no.
1: Dicsőség Istennek, nem.
0: You know, if Franz wants to take my little ones on vacation for a couple days, I'll pack them up faster than he can say it twice, ask twice.
1: Hogyha a kisebb gyerekeimet el akarja Franz vinni a hétvégére, nem kell, hogy kétszer kérdezze, már küldöm is őket.
0: We just spent 3 or 4 days together up hiking in the mountains together. It was wonderful.
1: Most nemrég töltöttünk 3-4 napot együtt a hegyekben.
0: So my point is to have our children exposed to the greater body of Christ is a wonderful thing.
1: Tehát én azt gondolom, hogy ha a gyerekünk Krisztus testével különböző szoros kapcsolatokat épít ki, az egy csodálatos dolog.
0: And truly it takes an entire spiritual village to raise a child.
1: És el kell mondanom, hogy igazából egy szellemi falu kell egy gyerek felneveléséhez.
0: Amen? Amen. I want them to be exposed to differing gifts than my own.
1: Én azt akarom, hogy ki legyenek téve az enyémtől különböző ajándékoknak.
0: But as a spiritual father, I will never relinquish my primary responsibility.
1: De én, mint szellemi atya, soha nem vetem el az elsődleges felelősségemet.
0: And Jesus modeled this to his disciples.
1: És Jézus ezt mutatta be a tanítványainak.
0: He led by example.
1: Példával vezetett.
0: In 2 Thessalonians 3:9.
1: Azt mondta 2 Thessalonika 3:9.
0: He says we have the right to ask you to help us, but we work to take care of ourselves so that we would be an example unto you.
1: Mi akarhattuk volna, hogy ne kelljen dolgoznunk közöttek, hanem gondoskodjatok rólunk, de mi példát akartunk nektek mutatni, tehát nem kértük ezt.
0: But my point is that Paul is always looking to set the right example.
1: Azt akarom ezzel mondani, hogy Pál mindig arra figyelt, hogy jó példát mutassam.
0: In 1 Timothy 4:12 says, be an example to the believers in your words.
1: 1 Timóteus 4:12 azt mondja, hogy légy példa a hívőknek a szavaiddal, cselekedeteiddel.
0: With your love.
1: Szeretettel,
0: with your faith,
1: a hiteddel,
0: and with your pure life,
1: és a tiszta életeddel.
0: To Titus, Paul says, in every way be an example of doing good deeds.
1: Titusnak azt mondta, hogy minden szempontból légy példa a jó cselekedetekben.
0: And in 1 Peter 2:21, this is what you are called to do.
1: Az 1 Péter 2:21-ben azt mondja, hogy erre kaptatok elhívást.
0: Because Christ suffered for you and gave us an example to follow that we should do the same.
1: Hiszen Krisztus szenvedett értünk, és példát adott nekünk, amit követnünk kell, hogy mi is ugyanezt tegyük.
0: Amen? So, modeling, very, very important.
1: Tehát nagyon-nagyon fontos a példamutatás.
0: Next, supervise what I will call supervised release.
1: Következő pedig, felügyelnünk kell, és szabadon engednünk az embereket.
0: Does that look right to you? Supervised release?
1: Látjátok?
0: Okay. We see that Jesus took his disciples through this process.
1: Tehát Jézus végigvitte a tanítványait ezen a folyamaton.
0: And then in Luke chapter 9 he began this process, this next phase of sending his disciples out, but under supervision.
1: És a Lukács 9-ben elérkezett a következő lépésig, amikor felügyelet alatt kiküldte a tanítványait.
0: And he didn't send them out alone, he sent them out by twos.
1: Nem egyenként, hanem kettőnként küldte ki őket.
0: He says, behold, I send you out amongst the wolves.
1: Azt mondja, íme kiküldelek titeket a farkasok közé.
0: And he gave them instructions.
1: És utasításokat adott nekik.
0: And he gave them authority to speak in his name.
1: És hatalmat arra, hogy az ő nevében szóljanak.
0: And then when they came back,
1: és amikor visszajöttek,
0: it's discipleship time.
1: Akkor jött a tanítványozás újabb szakasza.
0: What did you learn?
1: Mit tanultatok?
0: What did you experience?
1: Mit éltetek át?
0: And I think we know the story. They got very excited about demons responding to the authority of his name.
1: Azt gondolom, hogy ismerjük a történetet, nagyon lelkesek voltak azért, hogy a Jézus nevében levő hatalomra reagáltak a démonok.
0: Sons, you're getting excited about the wrong thing.
1: Fiaim, nem a megfelelő dologért lelkesedtek.
0: Amen? And he corrects their attitudes.
1: És kiigazítja hozzáállásukat.
0: They were on a little bit of a power trip. They were on a little bit of a power trip. Power excited them.
1: Igen, tehát az izgatta fel őket, hogy hatalmuk volt.
0: Amen. And Jesus said, "That's not to be what you get excited about. You get excited about when one of those prisoners of war are set free."
1: Jézus azt mondta, hogy azért kell inkább lelkesednetek, nem azért, hogy hatalmat éltetek át, hanem hogy megszabadítottátok a hadifoglyokat.
0: Amen. Now again, we see these models elsewhere in the kingdom.
1: A királyságban máshol is látjuk ezeket a mintákat.
0: Right? How are some of our doctors trained? How are our medical doctors and surgeons
1: trained? Igen, hogyan képezik az orvosokat, a sebészeket?
0: First of all, they receive a lot of teaching.
1: Mindenekelőtt kapnak rengeteg tanítást.
0: And they're in the classroom in under intensive teaching for quite some time.
1: Ott ülnek az osztályban és nagyon intenzív tanítást kapnak elég hosszú időn keresztül.
0: And that's proper.
1: És ez így helyes.
0: But they're not ready to step behind a scalpel after the classroom.
1: De miután az osztályban befejezték a tanítást, nem készek arra, hogy szikével a kezükben odaálljanak.
0: I ask you, would you let a first year student come out of the classroom never holding a scalpel and cut you open?
1: Én már azt kérdezném, hogy te mit szólnál, megengednéd-e, hogy egy szikével felvágjon téged egy olyan diák, aki eddig csak az osztályban ült?
0: No, because you are too smart for that.
1: Nem, mert ehhez azért ennél több eszed van azért.
0: But that is what we do many times in ministry.
1: De mégis a szolgálatban nagyon sokszor ezt csináljuk.
0: We send out people that are not experienced and mature enough to try to do ministry and counseling and various other aspects of ministry.
1: Olyan embereket, akik még csak az osztályban tanultak, kiküldünk a valódi szolgálatra, lelki gondozásra és minden ilyesmire.
0: That's why you make sure that it is under supervision that you begin that this process of training them in this next phase.
1: Ezért van az, hogy ebben a következő szakaszban feltétlenül csak felügyelet alatt szabad kiengednünk az embereket szolgálatra.
0: Right? Because Jesus did this. He says, okay, listen, I'm going to teach.
1: Mert Jézus azt mondta, figyeljetek, először tanítok.
0: And then I'm going to model.
1: Aztán bemutatom nektek,
0: you watch
1: hogy
0: me do it. You just shut up and listen and watch me do it.
1: Figyeljétek, hogy hogy csinálom, még ne vegyetek részt benne, csak figyeljetek engem.
0: Then we're going to start the process of letting you do it, but I'll be watching and supervising.
1: És utána engedem, hogy ti kezdjétek csinálni, de én felügyellek titeket.
0: And when you prove competence, you will move into a greater dimension of release.
1: És amikor már alkalmasnak bizonyultok ezáltal is, akkor már nagyobb szabadságot fogtok kapni a munkálkodásra.
0: So those first 100 times that a surgeon performs an operation.
1: Tehát mielőtt egy sebész önállóan operálhatna, van néhány száz eset előtte.
0: The first half he's just standing there watching the experienced surgeon perform surgery.
1: Először csak nézi, hogy a tapasztalt sebész hogyan műt.
0: And then the surgeon says, okay, great, I'm done now, you stitch him up.
1: És aztán amikor később már azt mondja, jó, én végeztem a műtéttel, mondja a sebész, most összevarhatod a beteget.
0: When the surgeon deems it's right and appropriate, says, okay, you know what, now you perform this aspect of the surgery.
1: Aztán szintén a sebész felügyelete alatt már később eljön az, hogy na most a műtétnek ezt a részét csináld meg.
0: And if there's a mistake or a problem, no problem, it's okay, I'm here immediately to step in.
1: Mert hogyha valami probléma akadna közben, nem baj, én itt vagyok és majd közbelépek.
0: Right, we can all picture this in our minds, right?
1: Tehát az elménkben el tudjuk ezeket képzelni,
0: igen? You see the, on television, the seasoned doctor or surgeon walking through the hospital, he's got a parade of 15 interns behind him.
1: Tudjátok, a tévében is látjuk, hogy amikor egy professzor, egy főorvos besétál a kórházba és megy ugye a vizitjére, akkor ott van mögött egy egész slepp a tanoncokból.
0: He comes into the patient's room and he looks at it and he reads the vitals and the tests. He reads the test of a patient perhaps at the bed.
1: Mit tessék? Ja igen, és akkor a korlapot, igen, tehát hogy elolvashatják a korlapot, elolvassa a sebész, a főnök.
0: Joe, what do you think?
1: Joe, akkor olvas te.
0: And then they start talking amongst each other, all these disciples.
1: És akkor mit tennél? És akkor ott megbeszélik ott a tanítványokkal, hogy ki mit gondol erről az egész helyzetről.
0: In the experienced doctor surgeon says, good, I want you thinking, that's why you're here.
1: És akkor a tapasztalt sebész azt mondja, rendben van, ezért vagytok itt, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat.
0: But you're wrong, you're wrong, you're wrong, you're wrong, and you, but you got the right answer this time.
1: De te tévedtél, te is tévedtél, na, te mondtad a jó választ az alkalommal.
0: Supervised release.
1: Tehát felügyelt kiküldés.
0: Amen. I mentioned to you, I think yesterday, when I was asked to come over to pray for that demon-possessed man in the family situation.
1: Emlékeztek, említettem tegnap, amikor meghívtak, hogy ahhoz a démonizált emberhez menjek el imádkozni, akinek volt a családja.
0: I made sure that I had at least two other. The one was a missionary that was already involved in this, and the other one was that best friend who spoke to my wife. Okay, I said, good, I'll come, but you're gonna go. Two.
1: Amikor elmondtam erre az imádkozásra, akkor ugye nem egyedül mentem, hanem velem volt egy misszionárius, aki már gyakorlott volt ebben a szolgálatban, és elhívtam a feleségemnek azt a barátnőjét is, aki szólt neki erről a helyzetről.
0: Why?
1: Miért vajon?
0: Did I need them there for the prayer that I was going to do?
1: Szükségem volt rájuk az imádkozáshoz, amire készültem?
0: That was purely because I'm called to disciple the next generation.
1: Nem, pusztán azért, mert elhívást kaptam a következő nemzedék tanítványát ételére.
0: They needed to see me do what I did.
1: Látniuk kellett, hogy hogy csinálom azt, amit csinálok.
0: And afterwards, on the ride home, I took the opportunity to thoroughly explain exactly why I said and what I did.
1: És utána a hazaúton időt szántam arra, hogy részletesen elmagyarázzam nekik, hogy mit, miért és hogyan csináltam és mondtam.
0: And I ended by asking questions. Now you tell me what you think.
1: És végül kérdéseket tettem fel nektek, hogy nekik, hogy mit gondoltok ti erről, ti hogyan láttátok ezt vagy azt.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: One more, I think we'll close the session here.
1: Még egy dolog és aztán befejezem utána.
0: And that is from supervised release, we give them the full release under the anointing and governance of the Holy Spirit.
1: És miután volt ez a felügyelt kiküldés, utána pedig teljesen kibocsátjuk őket a szolgálatba, de a Szent Szellem kenetei és felügyelete vezetése alatt.
0: Amen. Jesus, as he took his disciples to this 3.5-year ministry,
1: Jézus ugye végigvitte a tanítványait az ő 3.5 éves szolgálata alatt,
0: and he's ready now to go to the cross and ascend to the Father.
1: És aztán Jézus kész volt arra, hogy a keresztre menjen, és utána fölmenjen az Atyához.
0: Sits his disciples down for the last thorough teaching before his ascension.
1: És a mennybe menetele előtt leültette a tanítványait az utolsó nagyon alapos tanításra.
0: And as Alan Vincent always mentions, the most important things that Jesus has to say, you know he's going to say them now. This is his last opportunity.
1: És ahogy Ellen Vincent is mondja, tudva levő volt, hogy most Jézusnak az utolsó lehetősége van beszélni a tanítványaihoz, tehát amit most mond, az nagyon fontos.
0: In John chapter 14, 15, 16, 17.
1: A János 14-től 17-ig van ez.
0: Jesus teaches on the Holy Spirit.
1: Jézus a Szent Szellemről tanított.
0: And the role of the Holy Spirit.
1: The role of the Holy Spirit. És a Szent Szellem szerepéről, feladatáról.
0: Let me paraphrase.
1: Ezt fogalmazom.
0: I am about now, sons, I am now about ready to release you into full ministry.
1: Fiaim, most mindjárt kiküldelek titeket maradéktalanul a szolgálatra.
0: I have prayed for you and I will continue praying.
1: Imádkoztam értetek és tovább imádkozom.
0: I have taught you.
1: Tanítottalak titeket.
0: He will continue to teach you.
1: És a Szent Szellem majd tovább tanít.
0: The Holy Spirit, he will continue to teach you.
1: Ő tovább tanít titeket.
0: I have modeled for you.
1: Én bemutattam a példát.
0: And now it's time for you to start stepping out and modeling.
1: És most itt az ideje, hogy ti kezdjetek el példát mutatni másoknak.
0: You've seen me do ministry?
1: Láttátok, ahogy szolgálok?
0: You've demonstrated competence?
1: Bemutattátok, hogy alkalmasak vagytok?
0: A degree of competence. Now it's time for you to be released more fully.
1: Egy bizonyos szintig, és most kibocsátalak titeket egy teljesebb szabadságra ebben.
0: But not without the Holy Spirit.
1: De nem a Szent Szellem nélkül.
0: And so on the Great Commission, Jesus says, now go forth, make disciples of the nations.
1: És akkor a nagy megbízatásban mondja Jézus, most menjetek ki, és minden nemzetben képezzetek tanítványokat.
0: And behold, I will be with you until the end of the age.
1: És íme én veletek leszek a korszak végéig.
0: More expedient, Jesus says, it's better that I go because I will come back. My spirit, the Holy Spirit will come back.
1: Azt is mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert a Szent Szellem akkor eljön.
0: And I will not leave you alone.
1: És én sem hagylak titeket egyedül.
0: Amen. I will continue to take your hand and lead you forward.
1: Továbbra is kézen fogva vezetlek titeket előre.
0: And we know what he speaks then to the 500. He says, now go back to Jerusalem at his ascension. Go back to Jerusalem and wait for the promise of the Holy Spirit.
1: És tudjuk, hogy azt mondta az 500-nak, hogy most menjetek vissza Jeruzsálembe, és várjátok meg a Szent Szellem ígéretét.
0: And he comes upon you, he will empower you, he will enable you to be my witnesses.
1: Mert amikor ő rátok száll, akkor ő erőt ad nektek, kenetet ahhoz, hogy a tanúim legyetek.
0: Because what I'm going to build, I will build supernaturally with my own hands, the church.
1: Mert amit én építek, azt a saját kezemmel természetfölötti módon építem az egyházat.
0: So let me just close by giving you some characteristics of what these men finally looked like after several years of discipleship and after the Holy Spirit came upon them.
1: Tehát most elmondom nektek csak néhány mondatban, hogy milyen vonásaik lettek ezeknek az embereknek, miután több évig Jézus képezte őket tanítványá, és utána megkapták a Szent Szellemet.
0: We don't have time for all the scriptures, so just let me just read you the list. I think it's
1: minden bibliai helyre nincs most időnk, úgyhogy csak a listát elolvasom nektek.
0: Because you see, now they're not just workers now, they're sons.
1: Mert tudjátok, ezek már nem csak munkások, hanem fiak.
0: Amen. In the discipleship process, the end result, the product that we're trying to produce is not workers, it's sons.
1: És a tanítványozási folyamat végén a cél nem az, hogy munkások legyenek, hanem hogy fiak legyenek.
0: Most churches are just interested in raising up disciples, we call it raising up disciples, because they need more workers to help.
1: A legtöbb gyülekezet, amikor tanítványokat képez, legalábbis így mondja, igazából több munkaerőt akar képezni.
0: We need more people working in the parking lot.
1: Azt akarjuk, hogy többen dolgozzanak a parkolóban.
0: We need more ushers.
1: Hogy több rendező legyen.
0: We need more worship people in the band.
1: Több dicsőítő kell a csapatban.
0: We have a big need in the children's ministry.
1: Több ember kell a gyerekszolgálatban.
0: You see, that motivation is simply trying to raise up workers.
1: Ez a motiváció, ez az indítatás igazából csak munkásokat akar képezni.
0: Jesus is trying to raise up sons.
1: De Jézus fiakat próbált nevelni.
0: They may look a little the same, but they are the world apart in difference in their hearts.
1: Lehet, hogy kívülről nagyon hasonlít egymásra a két csoport, de a szívük egészen más mind a kettőnek.
0: So number one.
1: Tehát első pont.
0: We see then the result of this discipleship process.
1: Amit látunk a tanítványozási folyamat végeredményeként.
0: A passionate love of Christ and his work.
1: Krisztus szenvedélyes szeretete és az ő munkájának a szenvedélyes szeretete.
0: Number two, the ability to feed themselves spiritually.
1: Kettes pont, képesek önállóan táplálkozni szellemileg.
0: To hear God's voice and to make wise decisions.
1: Képesek meghallani Isten hangját és bölcs döntéseket hozni.
0: My sheep hear my voice.
1: Az én juhaim hallják a hangomat.
0: They were solid in character, relationships and financial stewardship.
1: Szilárdak voltak jellemükben, kapcsolataikban és pénzügyi sáfárságukban.
0: They were full of the Holy Spirit and faith.
1: Tele voltak Szent Szellemmel és hittel.
0: Lives, their lives were reflected the basic values of the kingdom in prayer, evangelism, discipleship, community.
1: Az életük a királyságnak az értékrendjét tükrözte vissza az imában, a tanítványságban, a közösségben, az evangelizációban.
0: And they learned to work well under spiritual authority and in a team setting with others.
1: És megtanultak jól dolgozni más szellemi tekintély alatt és csapatban.
0: Amen. Prior to this, all they did was argue about who was going to be the greatest in the kingdom.
1: Ezt megelőzően csak arról tudtak vitatkozni, hogy ki a nagyobb a királyságban.
0: By the time Jesus was finished with them and the Holy Spirit empowered them.
1: Mire Jézus befejezte velük a munkát és a Szent Szellem erőt adott nekik.
0: They had a different perspective about the kingdom and the body of Christ.
1: Már egész máshogy közelítették meg Isten királyságát és Krisztus testét.
0: And they realized it is truly the greatest in the kingdom of God will be the servants.
1: És rájöttek, hogy Isten királyságában a legnagyobbak valójában a szolgák.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay, I ran out of time because I know lunch is coming.
1: Tudom, hogy jön az ebéd, úgyhogy kifutottam az időből.
0: We'll finish up in my next session, which will be tomorrow morning.
1: Majd a holnap délelőtti tanításomban fogom befejezni a témát.
0: Let's stand to our feet.
1: Álljunk fel.
0: So WWJD, how would Jesus do it?
1: WWJD, hogyan tenné ezt Jézus?
0: He prayed.
1: Imádkozott.
0: He taught.
1: Tanított.
0: He spent lots of time with them.
1: Sok időt töltött velük.
0: He modeled by example.
1: Példát mutatott.
0: He released them under supervision.
1: Kiküldte őket felügyelettel.
0: And then eventually he turned them over to the Holy Spirit to continue the work.
1: Végül pedig rábízta őket a Szent Szellemre, hogy ő dolgozzon rajtuk tovább.
0: If we want to see the same results, we must follow the same pattern.
1: Hogyha ugyanezeket az eredményeket akarjuk, ugyanilyen módon kell dolgoznunk.
0: Now, precious Holy Spirit, make this revelation to each one of us individually.
1: Most drága Szent Szellem, tedd ezt személyes kijelentéssé mindannyiunk számára.
0: Make us what you desire us to be.
1: Tegyél minket azzal, amivé te akarsz tenni.
0: Which is your sons.
1: Tehát a te fiaiddal.
0: Not just workers.
1: Nem csak munkásokká.
0: Not just churchgoers.
1: Ne csak gyülekezetbe járókká.
0: Not just Christians in name.
1: Ne csak névleges keresztényekké.
0: But your sons, just as Jesus is your son.
1: Hanem a te fiaiddal, ahogy Jézus is a fiad.
0: And give us a heart, Lord.
1: És adj nekünk, Uram, olyan szívet.
0: Your heart.
1: A te szívedet.
0: For your work.
1: A te munkád iránt.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat 5. része, melyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Azért örülök, hogy ezekről volt van szó, mert tudjátok, aki volt katona, nem tudom, ki volt ez katona, hát hárman, négyen, de van, aki meg most lesz katona, most vonulsz be augusztusba, jó, nagyon helyes. Akkor először, tehát nem az van, hogy most kiosztják a feladatokat, hogy ez ezt csinálja, az azt csinálja, hanem először mindenkit úgy összeráznak. Mindenkinek ugyanazt a fekvőtámaszt kell csinálni, mindenkinek ugyanazt a futást, mindenkinek ugyanazt a menetelést, mindenkinek ugyanazt kell csinálni, jobbra át, balra át, stb. Mert megtanítanak bennünket nem csak külön-külön engedni, engedelmeskedni, hanem együtt. Együtt engedni, együtt engedelmeskedni, együtt vezérelhető egységekként akarnak látni a vezetőik, a parancsnokok. Majd parancsnok úr lesz a testvér is. És sokszor így van, hogy Isten, amikor Ezekielnek ott szólt, emlékeztek a száros csontok völgye, a vége mi lett? A legvége. Nagy sereg. Nem azt mondta, hogy katonáknak a sokasága, embereknek a sokasága, hanem sereg. A sereg meg a sokaság között van különbség. A sereg az együtt mozdul. A sereg az vezérelhető, vezényelhető. A sereg az együtt csinál valamit, egy célért, egy akarattal, és ugyanazt csinálja. És úgy hiszem, hogy mi Istennek a népe, Istennek a serege vagyunk, úgy hozta ki Isten az ő népét, hogy hát rabszolga sorból, Egyiptomból, aztán elteltek évtizedek, sok mindenen átmentek, és hogy vitte be az ígéret földjére, mint egy sereget. Az Úrnak a seregeként ment be. De azért sok mindenen átmentek, és át kellett menniük, mire odáig eljutottak. Mi is itt vagyunk, Isten kihívott bennünket legkülönbözőbb környezetekből, nem csak úrvárosából, mint Ábrahámot, hanem innen, onnan, amonnan, különböző helyzetekből, de mégis ugyanabba az egy népbe, egy nemzetbe és királyi papságba, Melkizedek rendje szerinti papságba, és akkor hát ezért vannak ezek, amik most elhangzottak, ez a 10 dolog is, hogy az, hogy új ember vagyok, mit csináljak, az, hogy nem azt jelenti, hogy most jöttem ide a gyülekezetbe, hanem újjászülettél, új krisztusi ember vagy. Van egy ilyen újság is, egyébként új ember. Ez arról szól, az új szellemi emberről, arra utal. Tehát az azt jelenti, hogy te szellemi ember vagy, mert újjászülettél. Ha újjászülettem, mi csináljak? Mi az én dolgom? Emlékeztek, hogy János 6.28-ban mentek oda Jézushoz, és megkérdezték, hogy mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Ez egy óriási kérdés. És akkor elhangoztak ezek a dolgok, és ha mindegyikünk ezeket csinálja, lehet, hogy 40 évet értem meg, lehet, hogy 4 napjat értem meg, lehet, hogy már nagypapa vagyok, lehet, hogy még csak iskolás vagyok, akkor is, ha ugyanazokat csináljuk, ugyanabba a seregbe tud beállítani Isten, és ugyanazért a célért egy testületként fogunk tudni mozdulni, és Dávid sátora fölépül, mert fölolvasom nektek az apostolok cselekedete 15. fejezet 16-17-es 18-as versét, ami a gyülekezetünk alaplátásának a második pillére, 3 biblia vers van, ami így az alaplátás, de ez a középső, és emiatt lett a gyülekezetünknek a neve is Dávid sátora. Mert azt mondja az Úr, hogy ezek után megtérek, így fordítja Károl is, ez azt jelenti, hogy újra odafordulok, ez az Anna újra strefó megfordul. Újra odafordulok, és újra fölépítem Dávid leomlott sátorát, és annak omladékait, romjait helyreállítom, ismét fölállítom, tehát újra fölépítem, helyreállítom azt, hogy megkeresse az emberek többi része az Urat, a pogányok mindnyájan, akik a nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket meg is cselekszi, mert tudja az Isten öröktől fogva minden cselekedetét. És ez nem csak a Dávid sátora gyülekezetére vonatkozik, ez nem csak egy helyi gyülekezetre mondta Isten, hanem ezt Jakabon keresztül Ámos próféta évszázadokkal azelőtt elhangzott proféciáját a Szent Szellem által egy igen erős, hát szakadás veszélyes konfliktus helyzetbe hozta elő a jeruzsálemi gyülekezetbe, és tényleg megoldást hozott. Dávid sátorát akarja helyreállítani Isten. A múlt heti hírlevél első tanítás részébe emlékeztek. Lakatos Péternek hangzott el erről egy rövid tanítás a nyári dicsőítő iskolából, hogy Isten fölépíti, helyreállítja Dávid leomlott sátorát. Tehát nézd csak meg, azt mondja, hogy Dávid sátora újra az Isten tekintetének a fókuszába kerül. Isten odafigyel. Vannak dolgok, amikor úgy valamire odafigyelsz, és az azt jelenti, hogy amire odafigyelsz, az azzal kapcsolatos dolgok úgy nem mennek ki, nem kerülik el a figyelmemet, nem felejtem el, mert odafigyelek rá. Én is előfordul velem, hogy elmond Kati is bizonyos dolgokat, hogy most ezt kéne a boltba venni, azt kellene, de hogyha sok minden másra figyelek, és nem arra figyelek, akkor, akkor muszáj fölhívnom, hogy mit is mondtál, és hallottam, nem voltam süket, tessék? Igen, ez a legjobb, az a leírja. Ezért íratta le egyébként Isten is a szentjeivel a Bibliát, hogy elénk adja, de azt mondja, hogy újra odafordulok. Miért fordul oda erre a témára Isten? Tehát, hogy tudjam, hogy figyel. Vannak biztonsági kamerák egy-egy helyen, és látod, amikor a kamera odafordul, akkor az azt jelenti, hogy valaki tud figyelni. Aki ott van a monitor előtt, az figyel. Kamera pásztáz, megáll. Ó. És azt mondja, újra odafordulok. Dávid leomlott sátorát fölépítem, helyreállítom. Én is csak 15 percet fogok beszélni, de azt mondja, hogy az Úr tekintetének a fókuszába kerül Dávid sátorának a fölépítése, helyreállítása. Ez az egyik. A másik azt mondja, hogy Dávid sátora újra fölépül közöttünk, Dávid sátora újra fölépül, ha úgy tetszik, belőlünk és általunk. Nézz melletted levőre, és jól nézd meg. Mert Isten használja őt is, hogy Dávid sátora fölépüljön. És mondd meg neki, szükség van rád, hogy Dávid sátora fölépüljön. Nem magán dolog, nem privát ügy Dávid sátorának a fölépítése, hanem egy közös dolog. És nem csak egy Dávid sátora nevezető helyi gyülekezetről beszélek, hanem például Fehérváron, Székesfehérvár, ahol van 15-20 gyülekezet, közösség. Dávid sátora, hogy fölépüljön, helyreálljon, mindegyikünkre szükség van. A te szívedre, a te hozzáállásodra, a benned levő ajándékokra, a benned levő kijelentésekre, látásokra, mert közöttünk, közülünk és általunk építi föl, veled is építi föl Dávid leomlott sátorát ebbe a városba. Én hiszem, hogy lesz olyan alkalom, amikor a közösségek összejövünk és együtt fogjuk dicsérni az Urat. Amen. És együtt fogjuk Isten tisztelni. Figyeld meg, a következő azt mondja, hogy amit tönkrement, leomlott, romokat helyreállítja az Úr. Nehemiás, amikor először elment Susán várából, elment a kíséretével, a katonákat adott a király mellé, meg főembereket, segítőket, akkor három napig, ha emlékeztek, ott volt Jeruzsálemben, senkinek nem mondta el, hogy miért jött. Éjszakánként letette a lovát is, és gyalog végigjárta a falakat, meg éjszakánként. És megnézte a köveket, a kapukat, az omladékokat, fölmérte az egészet, hogy mi mindent kell itt megcsinálni. Mi a helyzet, milyen romok vannak, milyen omladékok vannak. És azt mondja az Úr, hogy ami tönkrement, ami leomlott, én azt most helyre állítom. Istennek van egy célja, és azért vagy itt. Nem csak azért, mert Dávid sátor a gyülekezet Isten tiszteletére jöttél, hanem azért vagy itt, mert Isten számít rád, hogy Dávid leomlott sátorát fölépítse ebbe a városba. Dávid leomlott sátorát helyreállítsa ebbe az országba. Amen. És erre számít rád ebbe. A következő azt mondja, hogy figyelj, ismét fölállítom. Ez azt jelenti, hogy újra fölépítem, helyreállítom. Nem tudom, hogy voltál-e már sátortáborban, annak idején, hát régebben volt. Az utóbbi években azért ezt hanyagoltam. De régebben még elmentem sátortáborozni, és hát bizony volt olyan, hogy rendesen nem cövekeltük ki a sátrat, nem feszítettük ki. Éjszaka jött az eső, meg a szél egy kicsit még jobban kilapította, az eső aztán végképp benyomta, és akkor annyi. És azt mondja, hogy van úgy, hogy föl kell újra állítani, akkor este vagy éjjel mit csináltunk az esőbe, feszítettük a sátrakat, csurom, vizes, sár, minden, stb. Stb. De meg kellett fizetni az árát, ha ezt nem csináltuk meg nappal szárazban, napos időben, akkor meg kellett éjszaka az esőbe. Ismét fölállítja, ismét kifeszíti, ismét kijebb viszi a cövekeket, és megfeszíti azokat a kapcsolatokat. Tudjátok azt, hogy miért vannak kapcsolatok? Mert a kapcsok és a kötelek, az elkötelezettségek, ha csak olyan laza, ha nincsen neki tétje, ha nem tudlak megsérteni, akkor az nem tartó. Nincs tartó ereje. Attól van egy kapcsolatnak tartó ereje, hogy az bizony lehet feszíteni. És vannak a kapcsolatban feszültségek. Ha nincs megfeszítve az a sátor, az azt jelenti, hogy nem ér semmit. Azaz beesik, simán beesik és beázik. Akkor nem ázik be a sátorponyva, ha ki van feszítve. A kapcsolatokban vannak feszültségek? Egy házasságban van feszültség? Nekem nem mond az, hogy egy házastárs, egy férj, egy feleség között a jegyességétől kezdve az elhalálozásukig mindig minden harmonikus. És soha nincs vita. Biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Ez ugyanúgy a testvér és testvér között is lehet. De van viszonyítási alapunk, amihez odafordulok, és azt mondja, hogy ismét felállítja közöttünk, belülünk és általunk Dávid leomlott sátorát. Mindezt azt mondja, hogy azért teszi, hogy, ez a 17-es vers, hogy azért, hogy... A célja, hogy megkeresse az emberek többi része is az utat, a pogányok mindnyájon, akik az én nevemről neveztetnek. Nem azért épül föl Dávid leomlott sátorra, zenélgessünk, szintizzünk, gitározzunk, énekeljünk, harmónia, szép, stb. Stb. Nem ezért, hanem azért, hogy az emberek meg tudják találni az Urat. Hogy az emberek megkeressék, és azt mondják, hogy tehát itt nem csak, hogy zaj van, mert az elmúlt napokban a fezennek az ajától néha még éjjel egykor is úgy becsuktunk minden ablakot, akkor is beszólt rendesen. De nem az jött föl a gondolataimban, na ezt megkeresem és megnézem, hogy mi az. Lehet, hogy volt ilyen, hogy megkeresem. De Dávid leomlott sátorát azért építi föl Isten, hogy meg tudják keresni az emberek. Tudják, hogy hol vannak azok az emberek, akik nem magukért, nem önmagukért, nem a produkciókért, nem a külsőségekért, a szokásokért, vagy szervezetekért, vagy a helyi közösségért csinálják az egészet, hanem van egy királyuk, van egy uruk, és az uralkodik. Tudtátok, hogy nem vagyunk a magunkéi? Meg vagyunk vásárolva. Jézus Krisztus a vére által megvásárolt. Ez nekünk sokat nem mond, de beszélj egy fekete emberrel USA-ba, vagy egy afrikai fekete emberrel. Tudtátok, hogy még ebben vannak, élnek közöttünk olyanok, akik még rabszolgákként éltek. A 20. század második felében még volt rabszolgaság hivatalosan. Tudtad erről? Tudtad ezt? És erről nekünk fogalmunk sincs. Az nem úgy van, hogy bármit csinálhatott az a rabszolga. A tulajdonosa bármit csinálhatott vele a jog szerint, emberi jog szerint. Isteni jog szerint nem. Azt mondta, hogy azért csinálja mindezt az Úr, azért építi föl, hogy az embereknek a többi része is megkeresse és megtalálja az Urat. És figyeld, azért jelentette ezt ki Ámós prófétán keresztül, azért jelentette ki ezt Jakab apostolon keresztül. Miért? Mert azt mondja, hogy semmit se cselekszik az Úr, az én Uram, mielőtt ki ne jelenteni az ő prófétái által. Miért jelentette ki? Mert minden bizonnyal meg fogja csinálni. Azért jelentette ki a prófétákon keresztül, mert Isten ezt eltökélte, elhatározta, kijelentette, és elmondta jó előre, több mint 2000 évvel ezelőtt pedig meg is erősítette, hogy amikor elkezdi létrehozni, megvalósítani, akkor ne csodálkozzunk, hogy hú, ez valami új dolog. Nem, ezt Isten már régóta eldöntötte, régóta eltervezte, régóta kigondolta, és meg is fogja csinálni. És azért jelentette ki mindezt előre Isten, hogy tudjuk mi is előre, hogy ez nem véletlen dolog. Ez nem csak azért, mert ilyen faink gyerekek vagyunk, és Isten milyen fantasztikusan tud használni bennünket. Nem. Ő bárkit akar és tud használni. Bárkit. És eldöntötte, hogy ezt meg fogja csinálni. Fölépíti Dávid leomlott sátorát, én pedig azt mondom, Uram, odaadom a kezedbe az életemet. Istenem, ezt előre eltervezted, kigondoltad, amit már régen kigondoltál, elterveztél, eldöntöttél, abba én beleállok. Nehémiás ezt értette meg, és elkezdte ő maga is, az emberek is odaszállni magukat. És tudod, amikor egy újjáépítésről van szó, Isten azt akarja, hogy a mosdóvízzel ne önts ki a gyereket. Az alapokat soha ne hagyd el. Soha. Vannak alapkijelentések. Az Efezus 1.9.10 csak átfutás, egybeszerkeszti Isten a dolgokat. És ez nem egy egymás nyakába való borulás elvtelen módon, hanem szív szerinti megbocsátással, elengedéssel, áldásmondással. Tette ki mindezt előre Isten, hogy tudjuk mi is előre, hogy ez nem véletlen dolog. Ez nem csak azért, mert ilyen faink gyerekek vagyunk, és Isten milyen fantasztikusan tud használni bennünket. Nem. Ő bárkit akar és tud használni. Bárkit. És eldöntötte, hogy ezt meg fogja csinálni. Fölépíti Dávid leomlott sátorát, én pedig azt mondom, Uram, odaadom a kezedbe az életemet. Istenem, ezt előre eltervezted, kigondoltad, amit már régen kigondoltál, elterveztél, eldöntöttél, abba én beleállok. Nehémiás ezt értette meg, és elkezdte ő maga is, az emberek is odaszállni magukat. És tudod, amikor egy újjáépítésről van szó, Isten azt akarja, hogy a mosdóvízzel ne önts ki a gyereket. Az alapokat soha ne hagyd el. Soha. Vannak alapkijelentések. Az Efezus 1.9.10 csak átfutás, egybeszerkeszti Isten a dolgokat. És ez nem egy egymás nyakába való borulás elvtelen módon, hanem szív szerinti megbocsátással, elengedéssel. Áldás.

és elkezdte ő maga is, az emberek is odaszállni magukat. És tudod, amikor egy újjáépítésről van szó, Isten azt akarja, hogy a mosdóvízzel ne önts ki a gyereket. Az alapokat soha ne hagyd el. Soha. Vannak alapkijelentések. Az Efezus 1.9.10 csak átfutás, egybeszerkeszti Isten a dolgokat. És ez nem egy egymás nyakába való borulás elvtelen módon, hanem szív szerinti megbocsátással, elengedéssel, áldásmondással, hálaadással elfogadom a másikat. És együtt akarok vele dolgozni. Ez az egyetemesség. Krisztus teste nem sok kis elkülönült, izolált közösségből áll, hanem Krisztus teste egy. Ez az egyetemes egyház. És ennek az egyetemes egyháznak akarok része lenni, ha Dávid sátora gyülekezetbe is járok, ha akármilyen nevű lenne a gyülekezetünk, akkor is. Ez az egyik alap. A másik alap kijelentés, ugye a Dávid sátora, a harmadik pedig az Izajás 62, 10, 11, 12. Ezt most nem akarom kifejteni, de azt mondja, hogy ha menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek az útját, töltsétek az ösvényt, hányátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé, 11, mert az Úr hirdette mind a föld határáig, mondjátok meg Sion lányának, eljött a szabadulásod, jutalma vele jön, megfizetése ő előtte, és hívják őket szent népnek, az Úr megváltottjainak, téged hívnak keresett és nem elhagyott városnak. Ebbe csak egy prófétai küldetést szeretnék kiemelni. Tehát van egy prófétai küldetés, ami megfogalmazódik a magyar eklézsia felé, a városunk felé, a magyar nemzet, a nemzetek felé, egymás felé is. Ez egy feladatunk. Ezt nem akarjuk elhagyni. Ez azt jelenti, akkor mondatta ki, egyel visszább a 11-es, akkor mondatta ki Izaiással Sion felé, Isten népe fele, ezt, hogy eljött a te szabadulásod, befejezett múlt időbe, amikor minden romba volt. Amikor ott volt az ellenség, amikor gazdaságilag, katonailag, politikailag teljesen romba volt az ország. És azt mondatta ki Izaiással, ezt mondd ki most, hogy ime eljött a te szabadulásod, Isten népe. Ez a profétai szó, amit nem látok szememmel, de megragadtam Istenből, kimondom rád, kimondom a testvéremre, kimondom Isten népére. Amen. És ezért vannak az apostoli tanítások, akár a hírlevélbe, ezért vannak, hogy a nagy parancsolatot nem szeretnénk, hogy lekerüljön, tudjátok mi a nagy parancsolat, a Máté evangélium végéről, menjetek és tegyetek tanítvánnyá. Igen, ez Istennek a terve és akarata, ezt nem akarjuk csak úgy elodázni, mert az a helyzet, Isten azt mondta, kövess engem, mondta Jézus, és ember halásszá teszlek. Nem azért van, hogy profi gyülekezet legyünk, mindezek a dolgok, hanem azért van mindez, mert Isten azt akarja, hogy az emberek meg tudják keresni, és meg tudják találni őt. Amen. És be tudja tölteni az ő szükségüket. Szeretnék kérni néhány imát, mielőtt úrvacsorázunk. Az elhangzottakkal kapcsolatban. Egy közös imát is elmondunk együtt. Ha a szívedbe egyetértesz az elhangzottakkal, mondd el velem, mennyei atyám. Hálát adok a te szeretetedért, és köszönöm azt, hogy jó vagy. Örökké való te kegyelmed. Köszönöm neked, Uram, amit te meg akarsz cselekedni, azt kijelented a proféták által. Innen tudjuk, hogy Dávid leomlott sátorát fölépíted, helyreállítod. Újból a te tekinteted fókuszába került. Fölépíted. Belőlünk, közöttünk, általunk. Ismét fölállítod. És ennek van egy célja, hogy az emberek átéljék a te jelenlétedet, átéljék a te gyógyításodat, a te csodáidat, a te szabadításod, vigasztalásodat.

0: hogy minél többen megismerjenek téged. Uram, odaszálljuk magunkat. Nem magunkért akarunk élni. Nem magunk körül akarunk forgolódni. Segíts meg. Tudjak másokért, érted élni. Hogy ami egykor nyereség volt, azt most hátam mögött hagyva. Oda szánom magam. Kárnak és szemétnek ítélem. Mind, ami mögöttem van, hogy megismerjelek téged, a föltámadásod erejét, akkor is, ha az szenvedésekkel együtt jár. Én hasonlóvá akarok lenni a te halálodhoz, mert akkor a föltámadásodban is ugyanúgy részesedni fogok dicsőséggel. Erre hívtál el. Dicsérlek téged, Uram, ezért. A Jézus Krisztus nevében, amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.